91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választott,

magad, a te hajlékoddá. Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz, mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szavát.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

0: Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket, bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenség.
1: Mi az igazság?
2: Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Amikor azt mondjuk, hogy bibliai portrék, akkor nehéz feladatra válaszunk, mert kis mozaikokból kellene összeállítani valami olyan képet, ami alapján mégis nyernénk valamit egy ember életéről vagy tevékenységéről. Ez különösen nehéz akkor, amikor egy olyan szeméről kell beszélni, mint Káleb. Nem tudom, hogy van-e Önök között valaki, aki Káleb nevét egyáltalán hallotta, esetleg Józsué nevét, de őrá inkább emlékezünk, talán Mózes nevét, hadd mondjam, akire még inkább, de azt mondjuk, hogy Káleb, akkor ő valahol ott a harmadik sorban van. Mindjárt egy érdekes kérdéshez jutunk azzal, hogy a legtöbb probléma azokkal az emberekkel van, akik nem vezető pozícióban vannak, hanem a második helyen, úgymond, ne talán a harmadik vonalban. És ha vezetési konfliktusról beszélünk, akkor rendszerint a vezető vagy a közvetlen helyettese között szokott feszültség kialakulni. Viszont Kálebbel kapcsolatban éppen az az érdekes tanulság lesz, hogy ő a maga nyugalmával, türelmével, békés, derűs természetével egy örök példát ad arra, hogy hogy lehet a második vagy a harmadik vonalban mégis eredményesen dolgozni. Most ez a rövid vázlat csak azt a célt fogja szolgálni, hogy Önöket emlékeztessem majd később az előadás lényegére. Azt a címet adtam neki, hogy Káleb a bölcs és bátor hírszerző. Hát ha ezt a szót halljuk, hogy hírszerző, akkor már is bajban vagyunk, nem? Mert valami rossz dolgot asszociálunk, amikor halljuk a kifejezést, hogy hírszerző valaki, hogy már eleve nem lehet jó. Vagy valami titkos, valami gyanús ügy vagy ügyekbe keveredik az illető. Hogy mire gondoltam mégis? Káleb történetét a Biblia elején találjuk, pontosabban Mózes könyvében. Ugye a Bibliának az úgynevezett ószövetségi része, az eleje 5 könyvvel indul, mind az 5 könyv Mózes nevét viseli. És most különösen Mózes 4. és 5. könyvét, tehát az 5-ös sorozatból, az utolsó 2 kötetből fogok felolvasni néhány rövid részletet, illetve egy 6. könyvből is, ami követi Mózes 5 könyvét, és ez pedig Józsué könyve. Na most, hogy időben el tudjuk helyezni ezeket az eseményeket, úgy kell elképzelnünk, hogy valahol az időszámítás előtt, talán olyan 1200-1300 évvel lehetünk. Talán inkább közelebb az idő előtt 1300, vagy esetleg az 1400-as és 1300-as évek között. Tehát ha ezt hozzáadjuk még, ami több mint 2000 évünket, akkor meglehetősen régi ez a történet, több mint 3000 éves. És gondolhatna az ember, hogy vajon van-e igazán tanulság abban, ami 3 vagy 3,5 ezer évvel ezelőtt történt. Hát a következő néhány apró dolgot tudjuk erről az emberről, nem túl sokat. Tehát úgy vagyunk, mint az a gyerek, akinek van egy néhány építőkockája, nem túl sok. De ebből a néhány kis kockából megpróbál felépíteni valami szépet, vagy valami maradandót. Na, hogy tudjuk Káleb élettörténetét így a kis kockákból összeállítani? Az első dolog, amit tudunk róla, Mózes 4. könyvében, a 13. fejezetben, a 3. és 7. versben található, ott egyszerűen csak arról van szó, hogy választani kellett hírszerzőket, úgymond kémeket, akiknek az volt a feladatuk, hogy az Egyiptomból kivonuló zsidóság új helyét, a mai Palesztina területét kikémleljék, vagy megtekintsék, vagy feltérképezzék, egyszerűen, hogy információt szolgáltassanak, hogy hogyan lehetne elfoglalni ezt az új területet. Mert egy olyan isteni rendelkezést kaptak, hogy minden törzsből egy embert kell kiválasztani, ugye 12 törzsből állt akkor Izrael népe, és minden törzsből egy vezető embert kellett keresni. Így megtudjuk azt a 4. könyv 13. fejezetéből, hogy Júda törzséből választották Kálebet. Tehát ő egy előkelő törzsből származott, hiszen Júda törzse mindig vezető törzs volt, és abból a törzsből várták a Mesiást is. De többet nem tudunk róla. Csak annyit, hogy ő egy vezető ember volt, egy előkelő törzsből. Na most, a történethez hozzátartozik az, hogy az az időszak meglehetősen zűrzavaros volt a zsidóság története szempontjából, mert amikor elhagyták Egyiptomot, egy teljesen ismeretlen, idegen, zord területre jutottak, ha elképzeljük a sínai félszigetet, vagy az arábiai sivatagot a mai Izraeltől délre, hogyha egy magunk elé képzeljük a térképet, egy meglehetősen kietlen, száraz, lehet azt mondani, hogy barátságtalan, minden növényzetet és forrásokat nélkülöző hely volt ez, és bizony nekik ott hosszú időt kellett eltölteni. Eltöltöttek körülbelül egy 40 napot, vagy talán valamivel többet, amikor eljutottak arra a helyre, hogy most már a kémeket kiküldhették. Most ebből a részből szeretnék felolvasni egy néhány mondatot először, hogy ez a kémlelés hova vezetett. Tehát a 4. könyv 13. fejezeténél vagyunk, és onnan a 26. verstől olvasom a 31-ig. És visszatért a föld megkémleléséből 40 nap múlva, tehát 40 napig távol volt ez a 12 ember, minden törzsből egy-egy vezető. És mentek és eljutottak Mózeshez és Áronhoz és Izrael fiaihoz, egyéb fiainak egész gyülekezetéhez, Párán pusztájában, Kádesbe, és hírt vivének nekik és az egész gyülekezetnek, és megmutaták nekik a földnek gyümölcsét. A föld gyümölcséről hadd mondjak annyit, hogy azt is megtudhatjuk, hogy olyan nagy szőlőfürtöket találtak abban az időben azon a területen, hogy két ember kellett ahhoz, hogy vigyen egy fürt szőlőt. Képzeljék el, hogy mekkora szőlő szemek lehettek ezek. Lehet, hogy két szem szőlővel, jól lakott az ember akkor, két-három szemmel, hogyha elképzeljük, hogy bizony két ember kellett, hogy egy fürtöt vigyen. Vittek így haza mutatóba abból a gyümölcsből, amit találtak. Elbeszélték azután, és így mondták, hogy elmentünk arra a földre, amelyre küldöttél minket, mondták Mózesnek, és bizonyára tejjel és mézzel folyó az, és ez annak gyümölcse. Tehát közben bemutatták a nagy szőlőfürtöt. De a mondatot aztán így folytatták az emberek. Csakhogy erős az a nép, amely lakja azt a földet, és a városok egyesítve vannak, vagy erősítve vannak, és felette nagyok, sőt, még Anák fiait is láttuk ott. Amálek lakik a délfelől való földön, és Kitteus, Jebuzeus, Emoreus lakik a hegyeken, a tenger mellett pedig a Jordán partján pedig Kananeus lakik. Tehát először azt mondták, hogy íme itt a bizonyíték, ahogy Isten megígérte, ez egy nagyon jó föld. A termése bizonyítja, hogy minden úgy van, ahogy számítottuk. Csak hogy, folytatták az emberek, a baj az, hogy ezek már város államokba szerveződött népek voltak, nem nomádok, mint Izrael törzsei, és bizony megtanulták, hogy akkor maradhatnak fenn, hogyha a városokat falakkal veszik föl, körül, megfelelő védőerővel, katonassággal, ugyanakkor termetükre nézve ezek az emberek jóval nagyobbak voltak, fizikailag erősebbek, mint a zsidóság, és a válasz az volt, hogy rendben van minden, csak hogy ott van néhány nép, egyet-kettőt meg is említettek, Anák fiait, Kitteusokat, Jebuzeusokat, Emoreusokat, Kananeusokat és így tovább. Olyan népeket, amelyek hát valószínű, hogy Ázsia más részeiről vándorolhattak oda, vagy esetleg Dél-Európából a Kitteusok, valószínű. De ezek már harcedzett emberek voltak, ahogy mondtam, megfelelően berendezkedtek, városokat építettek, és nyilván védték, és védeni akarták a területüket. Na most, ha valaki azt mondja nekünk, hogy rendben van a dolog, amire kértél engem, csak hogy, akkor mindig az lesz a fontos, ami a csak hogy után van, nem az, ami a csak hogy előtt. Tehát egy olyan szép képet festett arról a területről, hogy azt mondjuk, hogy na hát akkor minden rendben lesz, de az illető így folytatja mondatot, hogy csak hogy, akkor arra kell jobban odafigyelnünk, mert utána jönnek a kifogások, hogy de rendben van a dolog, csak hogy, vagy rendben van, de, és akkor az illető felsorolja, hogy ez a baj, tehát mégsem lehet oda bejutni. Na itt történt ezekkel az emberekkel. És aztán így olvasom tovább a 31. és 32. verset is, hogy jó lehet Káleb, tehát itt fordul elő azután a neve, Káleb csendesítette a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondta, hogy bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal. Mindazáltal a férfiak, akik elmentek vele, azt mondták, nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb nálunknál. Ebből a néhány mondatból legalább három tanulságot vehetünk, hogy mit tett Káleb. Hadd tegyem hozzá, hogy Káleb és Józsué ketten voltak a 12-ből, akik azt mondták, hogy mégiscsak elfoglalhatjuk ezt a területet. 10 azt mondták, hogy nem. Tehát 10 ember véleménye a kettővel szemben, hát ez egy elég rossz arány, nem? Ha így szavazunk, akkor általában leszavazzuk a dolgokat. És akkor az emberek arra 10-re szoktak figyelni, nem a 2-re. De Káleb elsősorban is csendesítette a háborgókat. Tehát valószínű megvolt valami olyan képesség benne, hogy nyugalmat árasztott magából, és le tudta csendesíteni, meg tudta nyugtatni ezeket a háborgó embereket, akikben a lázadás megvolt. Hadd tegyem hozzá, hogy másokok miatt is lázadtak már ezek az emberek korábban, hiszen egy idegen területen voltak, nem volt mit enniük, nem volt mit inniuk. Ugye féltek a környezettől, féltek a vadállatoktól, féltek a váratlan támadásoktól. Most még itt van előttük egy újabb feladat, hogy el kell foglalni megerősített városokat, amelyeket ők soha nem csináltak, nem voltak háborúzó nép. Egyszerűen úgy érezték, mintha félrevezették volna őket. Na most ilyen helyzetben megnyugtatni valakit nem könnyű feladat. És úgy tűnik, hogy ha Káleb portréját meg kellene rajzolnunk, akkor azt mondhatnánk, hogy olyan ember volt, aki a lázongó, háborgó, elégedetlenkedő, türelmetlenkedő embereket le tudta csendesíteni. Tehát meg tudta őket nyugtatni, csendre intett másokat. Ugyanakkor a második tulajdonsága a bátorság volt. Ezért is tettem a címbe azt, hogy ő bölcs és bátor hírszerző. A bátorsága azt jelentette, hogy így mondta, hogy bátran felmehetünk és elfoglalhatjuk ezt a földet. Na, nagyon sokszor az életben nem az elhatározáson múlnak a dolgok, hanem a bátorságon. Emlékszem arra, amikor valamikor nagyon régen az érettségin ideje volt, és hogy abban az időben még egy kis tarisznyát kaptunk a ballagásnál, és a tarisznyában volt egy Adi idézet. A Tűz csiholója című versből volt két sor. Ha jól emlékszem, így hangzik, hogy csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek. Mert ugye ez egy jellegzetes Adi mondás, vagy Adi megfogalmazás, hogy merni és bátornak lenni, hogy ő még aközött is különbséget tett, hogy bátrak voltak, akik mertek. Ha ezt

biztosak abban, hogy ezt most megtehetjük, vagy nem, mint olyan 50-50% lett volna bennünk. Talán igen, talán nem. Na ez a legrosszabb. Ez olyan, mint amikor valaki megáll a járda szélén, és azon gondolkodik, hogy átmehet-e a következő jármű előtt, vagy nem. És minél tovább gondolkodik, annál biztosabb lesz, hogy nem mehet át, mert közeledik a jármű. Mikor már közeledik, akkor újra megfordul benne a gondolat, hogy talán még igen, de aztán a következő pillanatban talán mégse, és akkor ott marad. És miközben vár, vagy másfelé figyel, jön a következő jármű, akkor megint megpróbálja felmérni, hogy talán igen, talán nem, elindulhatok, vagy nem. De minél tovább gondolkodik, megint csak ott marad a járda szélén, és nagyon nehezen tud átkelni. Na tehát ez a fajta bizonytalanság, vagy kételkedés nagyon sokszor lelassít bennünket az életben. És én Káleb történetéből azt tanultam meg, hogy ő nem csak bátor volt, nem csak, hogy le tudta csendesíteni a lázongó lelkületieket, hanem őre még ez is jellemző volt, hogy ezt a kételkedést, ezt a bizonytalanságot is el tudta oszlatni, hiszen azt olvastam róla, kétség nélkül megbírunk ezzel a területet. Tehát kétség nélkül, mondta ő, kétségtelenül el tudjuk foglalni ezt, csak bátorság kellene hozzá. Azután, hogyha a következő fejezetre fordítjuk a figyelmünket, ugyanebben a könyvben a 14. fejezet, 6. versétől a 10-ig, ez a 3-as pont. Itt azt találjuk, hogy ő hűséges és bizakodó is volt mindezeken túl. Tudni, amikor az emberek többsége azt mondta, hogy nem, nem mehetünk mibe, nem tudjuk elfoglalni ezt a területet, akkor a leírás szerint Isten maga is szólt a néphez, és azt mondta nekik, hogy jó, ha nem hiszitek azt, hogy ide bemehettek, akkor nem is fogtok bemenni. Egyenesen azt mondta Mózesnek, hogy téged foglak nagy népé tenni, és a többieket meg eltörlöm. Na most ebben a helyzetben mit tudott mondani Káleb? Nagyon érdekes a 14. fejezetből, olvasom a 6. verstől egészen a 10-ig, hogy Józsué pedig a Nun fia és Káleb a Jefuné fia, akik a földnek kémlelői közül voltak, meghasogatták ruháikat. Tehát miután ez a lázadás bekövetkezett, ugye mert 10 a kettő ellenében azt mondta, hogy nem lehet bejutni erre a területre, ezek az emberek az ellen véleményüknek egy kicsit a bánatuknak is, mint egy kifejezést adva, meghasogatták a ruháikat, a palástjuk szegélyeit beszaggatták. És azután szólt az Izrael fiai egész gyülekezetének, és ezt mondták, hogy a föld, amelyen átmentünk, hogy megkémleljük, igen, igen jó föld. Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nekünk adja azt, mely tejjel és mézzel folyó föld. Csak hogy. Na érdekes módon ők is használták ezt a kifejezést, ez a két ember a 10-zel szemben ugyanazt a szót használta, csak pozitív értelemben, mert utána az következik, hogy csak hogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek népétől, mert ők nekünk csak olyanok, mint a kér. Eltávozott tőlük az ő oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük. Mikor pedig az egész gyülekezet azon tanakodott, hogy megkövezze őket, megjelent az Úrnak dicsősége a gyülekezet sátorában Izrael minden fiának. Na mi történt ezután? Egy újabb tulajdonságot fedezhetünk fel, hogy ez az ember, tehát Káleb és mellette Józsué, kifejezték az érzelmeiket. Miért érdekes ez? Mert az európai kultúrában a férfiak általában nem fejezik ki az érzelmeiket. Ez a mi kulturális örökségünk, hogy a férfi kemény. A férfi nem mutatja az érzelmeit, a férfi nem sír, a férfi nem lágyul el, hogy így fejezzem ki. Hát a férfinek keménységet kell, szilárdságot kell, kitartást kell tanúsítani. Nem szabad az érzelmeit kifejezni, mert az érzelem kifejezése a gyengeség jele. Ezt mondja mi kultúránk. Viszont vannak népek, ahol ki lehet fejezni az érzelmet, és a férfi férfi marad attól, hogy kifejezte az érzelmeit. Na itt a korabeli szokás szerint azzal, hogy a ruhájukat behasogatták. A bánat jeleként is megtették ezt, nagyon sok esetben pedig a bűnbánat jeleként. Ebben az esetben valószínűleg a bánat jele volt, talán a felháborodás jele is bizonyos mértékig kifejezte az érzelmeit mind a két férfi. És a következő tulajdonság, hogy realisták voltak. Tehát
részt vettek a kémlelésben, és azt mondták, hogy a föld, amelyen

átmentünk, igen, igen, jó föld. Na most, amikor az ember nem elégedett valamivel, akkor a jót is rossznak szokta látni, nem? Szoktuk mondani, hogy sötétben látja a világot. Az angol nyelvben van egy olyan kifejezés, hogy menj át az árnyékos oldalról a napos oldalra. Tehát sok ember úgy van, mintha szándékosan az útnak azon az oldalán sétálna, ahol árnyék van. És nem kéne más tennünk, csak átmenni a napos oldalra, és már is minden megváltozna. Na ez így volt velük is. Mert reálisak voltak, és azt mondták, hogy nem szabad eltúlozni a nehézséget, mert ha a nehézséget eltúlozom, akkor nem veszem észre a lehetőséget. A lehetőség pedig az volt, hogy ez igen, igen, jó föld. Tehát realisták maradtak. Az újabb tulajdonság a bizalom. Szintén nagyon fontos. Nem csak a személyes életünkben, de a közösségi életre is, családi életre azt lehet mondani. De minden emberi közösségre alapvetően jellemző az, hogyha eredményesek akarunk lenni, úgymond sikeresek akarunk lenni, összetartók akarunk lenni, akkor egymás iránt bizalom kell. És ez a bizalom megvolt benne, hiszen azt mondta Káleb, hogy ha az Úrnak kedvetelik bennünk, akkor bevisz minket erre a földre. Tehát megvolt benne ez az előlegezett bizalom, hogy igen, ha Isten jó akaratú, hiszen jó akaratú, mert így tapasztalták, akkor el tudjuk foglalni a területet. És végül az utolsó jellemvonás, hogy csak hogy ne lázongjatok, mondta ez a két férfi. Hát ha állandóan háborgunk, meg türelmetlenkedünk, meg elégedetlenkedünk, nem jutunk sehova sem. Emlékszem arra, hogy az egyik nagyapám, anyai nagyapám, olyan ember volt, hogy mindig mérgelődött. Mint gyerek visszaemlékeztem rá, meg emlékszem rá még most is, hogy ha valami nem sikerült neki, tehát egy szöget akart beverni valahova, és elgörbült a szög. De nem azért, mert rossz volt a szög, hanem mert rosszul ütött a szögre. De olyan mérges tudott lenni, hogy mi nem tudtuk, hova bújunk, gyerekek. Ha netalán úgy ütött a szögre, hogy közben az ujjára is ütött. Mert akkor még mérgesebb lett, és eldobta a kalapácsot. Mint a kalapács lett volna hibás azért, hogy az ujjára ütött. Na nekünk gyerekeknek olyankor menekülnünk kellett, mert ugye hát mi kell a gyereknek, mint látja azt, hogy a nagyapa az ujjára üt. Ugye akkor mi nem hasogattuk meg a ruhánkat, hanem hát a szánk az körbe szaladt, hogy így mondjam, és persze a nagyapa annál dühösebb és annál mérgesebb lett. Na ez egy nagyon érdekes emberi tulajdonság, hogyha valami nem sikerül, akkor ahelyett, hogy a megoldást keresnénk, dühösek leszünk. Persze a vérmérsékletünktől függően van, aki sose lesz dühös. De azért a legtöbb ember, különösen azok az emberek, akikről azt hiszem egyszer beszéltem itt ebben a körben, vagy egy hasonló körben, a szangvinikus típusú emberek, akik eleve ilyen érzelmi kitörések vannak, de azok rettentően dühösek tudnak lenni, valami nem sikerül nekik. Sőt, annyira dühösek, hogy oda csapják és abba hagyják, és nem is csinálják többet. Emlékszem egyszer egy fiatal ember egy barátomra, aki szólót akart énekelni. És én nem vagyok igazán zeneértő ember, de valahol eltért a dallamtól, és annyira zavarba jött, pedig nagyon jó énekes volt, hogy összecsapta a kottáját és kiment a teremből. Úgyhogy akkor kísért a zongoránál, egy pillanatra megdermett, és nem tudta, hogy most mi következik. Nem szólt egy szót, csak összecsapta a kottát, kiviharzott a teremből. Nem tudta elviselni a kudarcot. Na, ilyen érdekesek a szangvinikus emberek, hogy egyszerűen nem tudják a kudarcot elviselni, inkább lázonganak, és ebben a lázongásban van valamiféle félelem, talán egy belső félelem, amit nem tudnak legyőzni magukban. Inkább feladják, mint hogy újra kezdenék. És úgy tűnik, hogy Káleb bölcsessége ebben volt, azt mondta, hogy ne lázongjatok Isten ellen, mert tőlük eltávozott az erő és az oltalom, de az Isten velünk van. Mennyire józan volt ez az ember. Azt mondta, ha lázongotok, nem vezet sehova. Tehát ő elutasította a lázadást és a félelmet. Na most mindezek után egy szomorú dolog történt, amit nem olvasok el, csak elmondom szavakban, hogy miután a többség mégis lázongott, Istennek az volt a végső döntése, hogy nem mennek be a földre. Annyira nem, hogy azt mondta, hogy a 12 ember közül csak az a kettő, aki a jó hírt vitte, azaz Káleb és Józsué, mennek majd be a földre,
a többiek nem. És az a 10 ember, a másik 10 ott a helyszínen meghalt. Plusz Isten azt mondta, hogy az a generáció, amely látta ezeket a dolgokat, evett a nagy szőlőszemből, tehát tudta, hogy hova mehetnének, nagyon sok dolgot tapasztalt maga körül, ugye a manna hullás, amiről talán hallottunk, vagy az, hogy a kősziklából víz fakadt, és számtalan olyan dolog, ami arra emlékeztet, hette őket újra meg újra, hogy van valaki, aki törődik velük. Na mégis ez a generáció amellett döntött, hogy nem. Legjobb, ha visszamennek Egyiptomba. És akkor Istennek az volt a végső válasza, hogy mivel 40 napig tartott a föld megkémlelése, minden napért kapnak egy évet. Ez elég szigorú büntetésnek tűnik, nem? És azt mondta, hogy ez a generáció a 20 évestől felfelé meg fog mind halni. Tehát a következő 40 esztendőt ott töltötték. Bolyongtak a Sínai hegy körül, vagy a Sínai félszigeten, a dél-arábiai sivatagban, még mindenkit eltemettek. Csak a következő generáció, az ő gyermekeik, meg azután a még kisebbek, a harmadik generáció tagjai maradtak meg, illetve a két ember, Káleb és Józsué. Sőt, a történethez az is hozzátartozik, hogy még maga Mózes sem, aki az igazi vezető volt, nem mehetett be. Persze más okok is közrejátszottak, de végül ő sem mehetett be erre a megígért földre. Most nézzük azután, hogy mi volt Káleb legfőbb jellemzője. Erre a két bibliai szakaszra gondolok most. Tehát Mózes 4. könyvénél vagyunk, a 14. fejezetnél. Aztán a 26. majd a 32. fejezetben hasonló gondolatokat találunk. Nagyon érdekesek ezek. 14. fejezet, 20. versétől. És mondta az Úr, megkegyelmeztem a te beszédet szerint, de bizonnyal élek én, és betölti az Úr dicsőség az egész földet, hogy mindazok az emberek, akik látták az dicsőségemet és csodáimat, amelyeket cselekedtem Egyiptomban és a pusztában, és megkísértettek engem immár 10-szer, és nem engedtek az én szomnak, nem látják meg azt a földet, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, senki nem látja meg azok közül, akik gyaláztak engem. De az én szolgámat, Kálebet, mivel hogy más lélek volt benne, és tökéletességgel követett engem, beviszem őt arra a földre, amelyre bement, és örökségül bírja azt az ő magva, tehát az ő utódai. Azután a 30. vers, és nem mentek be arra a földre, amelyre nézve felemeltem az én kezemet, hogy lakosokká lesztek abban. Kálebet, a Jefuné fiát, és Józsuét, a Nun fiát kivéve. Majd még egyszer a 37. 38. versben egy hasonló gondolatot találunk. Azok a férfiak azért, akik rossz hírt terjesztettek a földről, meghaltak az Úr előtt a csapás által. Csak Józsué, a Nun fia, és Káleb, a Jefuné fiú maradának életben, ama férfiak közül, akik mentek a földet megkémlelni. Azután a 26. fejezetben van egy mondat, amely nagyon érdekes. Mert az Úr mondotta nektek, bizonnyal meghalnak a pusztában, és senki nem marad meg azok közül, hanem csak Káleb, a Jefuné fia, és Józsué, a Nun fia, még egyszer. Végül a 32. fejezetből egy-két rövid mondatot szeretnék még olvasni ezzel kapcsolatosan, a 10. verstől 12-ig. Azért megharagudott az Úr azon a napon, és megesküdött, mondván, nem látják meg azok az emberek, akik feljöttek Egyiptomból, 20 esztendőstől fogva és feljebb azt a földet, amely felől megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, mivel hogy nem tökéletesen jártak én utánam. Kivéve a Kenizeus, Kálebet, a Jefuné fiát és Józsuét, a Nun fiát, mivel hogy tökéletesen jártak az Úr után. És megharagudott az Úr Izraelre, és bujdostatta őket a pusztában 40 esztendeig, míg megemésztetett az egész nemzetség, amely gonosz cselekedett az Úr szemei előtt. Tehát amit az előbb elmondta, ezek a bibliai leírások ezt tartalmazzák, hogy ez a két ember, Káleb és Józsué, mivel bennük valami más lélek volt, így fogalmazott Mózes ebben a könyvben. Ez a más lélek arra indította őket, hogy a többséggel szemben a saját jó tapasztalatukhoz hűségesek maradjanak. Mi ebből a tanulság? Hogy néha a többséggel szemben is meg kell állnunk, nem? A legtöbb ember úgy van, hogy megy az árral.
tessenek nekem el, én a legtöbb ember olyan, szívesen megy az árral. Nagyon nehéz az árral szemben úszni, vagy nagyon nehéz a többséggel szemben egy véleményt képviselni. De erről a két emberről éppen ezt találtuk itt feljegyezve, hogy ők tökéletesen követték Isten a többséggel szemben. Na most nézzük, hogy mi történt azután. Eltelt az a bizonyos 40 esztendő. Egy kicsit több is, mint 40 év, egész pontosan 45 év. Káleb és Józsué körülbelül 40 évesek lehettek, mikor mindez történt. Most tessék ehhez a 40-hez adni még 40-et, vagy 45-öt. Hány évesek voltak akkor, tehát amikor a honfoglalásra végül sor került. Ugye az erejük teljében voltak 40 évesen egy generáció, akik elfoglalhatták volna azt a területet, de a bizalmatlanságuk meg a lázongásuk miatt ez nem meg. Így felnőtt egy újabb generáció a 40 év alatt, de abból az eredeti generációból nem maradt, csak 2-3 ember. Azaz Káleb és Józsué, tehát az ő életkoruk már akkor mintegy 80-85 esztendő volt. Na mit tud tenni egy 80-85 éves ember? Azt gondolnánk, hogy nem sokat. De minden élet-szemlélet kérdése szerintem. És nagyon érdekes az, hogy mi lett ezekkel az emberekkel. Itt vagyunk még mindig Mózes 4. könyvénél, csak most már a vége felé lapozunk, a 34. fejezethez, hogy ugye eljutottak végre-végre, 40 év után Kánaán földjéhez, és ott meg kellett szervezni egyrészt a honfoglalást, másrészt pedig a föld felosztását. Most Mózes 4. könyve 34. fejezetében, 16. verstől 19-ig azt olvashatjuk, hogy a földosztás egyik szervezője lett Káleb. Olvasom a 34. fejezet 16. versétől, hogy szólt azután az Úr Mózesnek, mert Mózes még velük volt. Ezek azoknak a férfiaknak nevei, akik örökségül fogják néktek elosztani ezt a földet. Eleázár a pap és Józsué a Nún fia. És törzsenként egy-egy fejedelmet vegyetek mellétek a földnek örökségül való elosztására. És ezeknek a férfiaknak neve a Júda törzséből Káleb, a Jefunné fia. Tehát már fölnőtt egy újabb generáció, de még mindig vezető maradt. Na hát ahhoz nagyon jó vezetőnek kell lenni valakinek, hogy 40 év után még mindig vezető legyen, nem? Általában azt mondják a vezetéshez értő emberek, hogy minden jó vezető 10 év után leköszön. Van, aki hamarabb leköszön, de egy vezető általában 10 évnél tovább igazán jó vezető nem lehet. Nagyon ritka. Szinte zsenialitás kell ahhoz, hogy valaki 10 év után még mindig jó vezető maradjon. Sőt, azt kell mondanunk, hogy a vezető szempontjából is nagyon jó, ha 10 év után valami más csinál. Legalább átmenetileg. Tehát megint próbálkozhat a vezetéssel. De ha valaki 40 éven keresztül vezető, akkor igazán zseniálisnak kell lennie, nem? És itt, amit felolvastam ezek szerint, az első, akit kiválasztottak, hogy a földosztásban, meg a honfoglalásban vezető legyen, az első, aki az első jelentős törzset, tehát Júda törzsét képviselte, nem a következő generáció egyik embere, aki fiatal volt és erős, hanem egy idős ember, aki már akkor mintegy 85 esztendős volt. Tehát megőrizte vezető szerepét. Na most átjutunk Mózes 5. könyvéhez, ahogy mondtam, hogy Mózes 4., majd 5. könyvéből, végül Józsué könyvéből is néhány kisebb részletet felolvasnék. Mózes 5. könyve első fejezetéből, 34. verstől szeretném olvasni a 37. versig. Meghalá az Úr beszédetek szavát, és megharagudott, és megesküdött, mondván, egy gonosz nemzetségből való emberek közül egy sem látja meg azt a jó földet, amely felől megesküdtem a ti atyáitok, és hogy a ti atyáitoknak adom, kivéve Kálebet, a Jefuné fiát. Ő meglátja azt, és ő neki adom azt a földet, amelyet taposott, és az ő fiainak, mert tökéletességgel követte az Urat. Még a következő vers is. Még én rejám is megharagudott az Úr miattatok, mondván, te sem mégy be oda. Mármint Mózes. És tényleg Mózes sem mehetett be. A különös az tehát, hogy aki az első vonalban volt, Mózes,
végül nem jutott át a határon. Aki a második vonalban volt, Józsué lett a vezető. Aki a harmadik vonalban volt, Kálev, megmaradt vezetőnek. Még mindig, és hogy így mondjuk, egy helyen előbbre került ebben a rangsorban. De ő maga is részt kapott a földből, hiszen azt olvastuk, hogy megláthatja a földet, amelyet korábban ugye 40 évvel előtte látott, és neki adom a földet, amelyet taposott, és az ő fiainak. Tehát Isten megerősítette ezt a korábbi ígéretet. Na most azután nézzük, hogy ennek a hűséges embernek, aki 40 éven keresztül kitartó volt, végül mi lett a jutalma. Most átlépünk Józsué könyvéhez, ami követi Mózes 5. könyvét, és Józsué könyvéből, a 14. fejezetből egy különös részt szeretnék elolvasni, a 6. verstől a 14-ig. Kérem, hogy nagyon figyeljenek, mert ezek a legfontosabb részek. Hozzámentek pedig Józsuéhoz Júdának fiai Gilgálba, és mondta nekik a kenizeus Kálev Jefuné fia. Te tudod azt a dolgot, amelyet beszélt az Úr Mózesnek, az Isten emberének én felőlem és te felőled Kádes Barneában. 40 esztendős voltam én, amikor elküldött engem Mózes az Úrnak szolgálja Kádes Barneából, hogy kikémleljem a földet, és úgy hoztam neki a hírt, amint az én szívembe volt. Nagyon érdekes gondolat. Nem úgy, ahogy a többség diktálta, vagy ahogyan szerették volna hallani, hanem ahogy az az ő szívében ott volt. Őszintén, így lehetne mondani. Az atyám fiai pedig, akik feljöttek velem, elrémítették a népnek szívét, de én tökéletesen követtem az Urat, az én Istenemet. És megesküdött Mózes azon a napon mondván, bizony a föld, amelyet taposott a te lábad, tiéd lesz örökségül, és a te fiaidé, mind örökké, mivel hogy tökéletesen követted az Urat, az én Istenemet. Most pedig ímé megtartott engem az Úr életben, amint szólt, most 45 esztendeje, mióta szólt az Úr e dologról Mózessel, ami alatt Izrael a pusztában bolyongott, és most ímé 85 esztendős vagyok. 85 esztendős volt ez a férfi. És ma is olyan erős vagyok, amilyen azon a napon voltam, amikor elküldött engem Mózes. Amilyen akkor volt az én erőm, most is olyan az én erőm a harcoláshoz és járásra, kelésre. Hát nem sűrűn látunk ilyen embereket, azt hiszem. Akik 85 éves korukban azt mondják, hogy olyan erőm van, mint 40 éves koromban volt. És a végén, az utolsó mondat szerint, most azért adnékem ezt a hegyet. 85 éves ember még hegyet akar mászni. Hegyet kért. Nem a sík területet, ahol kényelmesen lehet sétálni, hanem ő még hegyet akart mászni. Hegyet kért, amelyről szólt az Úr azon a napon, és megállt előtt Józsué, és odaadá Hebront Kálebnek, a Jefuné fiának örökségül. Megkapta a hegyet. 85 éves volt, és 85 éves korában azt mondta, hogy ugyanan erős vagyok, mint 40 éves koromban. Nem tudom, hogy önöknek mi a véleménye arról, hogy mitől öregszünk. De ez a történet nekem azt mondja, hogy mitől nem öregszünk. Na, ha ezeket a dolgokat végig gondoljuk, hogy tudnélik valaki nyugodt és derűs? Csendre tud inteni másokat. Bátorítani tud, hogy eloszlatja a kételyt, hogy bizakodó, és még az érzelmeit is kifejezi időnként. Nem szégyel. Realista. És van benne bizalom, bizalom abban, hogy az Isten jó akaratú. Egyszer valaki azt mondta, nekem sose felejtem el, miután felfedezték nála, hogy rossz indulatú daganata van, azt mondta, hogy nem az a fontos, hogy ez a daganat jó indulatú vagy rossz indulatú, hanem hogy az Isten jó indulatú. Nagyon érdekes mondás. Na, valahogy Kálev olyan ember volt, aki azt mondta, hogy az a fontos, hogy az Isten jó indulatú. Nem az a fontos, hogy a többség milyen indulatú, hogy most háborognak, lázonganak, hogy félnek, hogy menekülnek, hogy vissza akarnak menni Egyiptomba. Nem. Fontos az, hogy abban bíznak, hogy az Isten jó akarata, és így elutasította a lázadást meg a félelmet.
más lélek volt benne. És a tanulság tehát az, hogy mi magunkat öregíthetjük meg bizonyos magatartási formákkal, illetve fiatalon tarthatjuk magunkat, megint csak bizonyos magatartási formákkal. Becsületes volt Káleb, megőrizte az erejét, a fizikai erejét, és végül a földet is megőrizte. Végül, ha Józsué könyvéhez lapozunk egy pillanatra, illetve Józsué könyvénél vagyunk, de a következő fejezethez, a 15. fejezethez, akkor ebből azt is megtudhatjuk, hogy a jó példa mennyire ragadós, idézőjelben. Tehát mennyire jó hatása van a jó példának. Józsué 15. rész, 15. versétől olvasom egész a 19-ig. És felment innét Debír lakói ellen, Debírnek neve pedig azelőtt Kirját Széfer volt. És mondta Káleb, tehát Kálebről van szó még mindig. Aki megveri Kirját Széfert és elfoglalja azt, neki adom Akszát, az én lányomat feleségül. Aki a bátor, 85 éves ember, mondta, hogy a lányomat feleségül adom. Elfoglalta pedig azt Otniél Kénáznak, a Káleb testvérének fia. Néki adta Akszát, az ő leányát, feleségül. És lőn, hogy amikor eljött az, biztatta őt, hogy kérjen az ő atyától mezőt. Leszállt azért a szamáról, Káleb pedig mondta neki, mi bajod? Ő pedig mondta, adj áldást nékem. Mivel, hogy szárazföldre helyeztél engem, adj azért nékem vízforrásokat is, és néki adá a felső forrást és az alsó forrást. Tehát figyeljük meg, hogy egy bátor ember azt mondja, hogy aki meg tudja mutatni, hogy milyen bátor, megkapja a lányomat. Megjelent ez az Otniel nevű személy, aki legyőzte az ellenséget, megmutatta, hogy bátor, megkapta a lányt, utána a lány megmutatta, hogy milyen bátor az apjának. És akkor azt mondta az apjának, hogy ne csak a földet ad nekem, hanem a forrást is, mert mit érek a földet? Víz nélkül. Tehát a végső tanulság az, hogy ha őrizni akarjuk az egyéniségünket, akkor merjünk hűségesek maradni ahhoz, amiről meggyőződünk. Tehát ne engedjük azt, hogy a többség valamilyen formában befolyásol bennünket, mint ahogyan ebben a régi-régi történetben találjuk, hanem éppen ellenkezőleg, ahogy Kálebnél vagy Józsuénél, ezt láttuk, bár most Józsuéról kimondottan nem beszéltünk, csak Kálebről, de körülbelül egykorúak voltak, tehát amit elmondtam Kálebről, valószínű ugyanazt el lehetett mondani Józsuéról is. De Kálebnek ez a különös története van, és csak ő az egyetlen szinte, akiről ezt olvassuk, hogy eltelt 45 év, és 45 év után ugyanan erős volt, mint korábban. Hadd kérdezzek valamit végül, hogy tudnak még önök valakiről a Bibliában, aki még egy kicsivel tovább is élt, mint Káleb, vagy Józsué, és valami hasonlót tudott mondani, mint Káleb. Hogy ő már ennyi idős, mondta az illető, és még mindig ugyanolyan ereje van, mint fiatal korában. Még ugyanolyan tisztán lát, mert akkor még nem volt szemüveg, ugyanolyan tisztán lát idős korában, mint ahogyan látott fiatal korában. Bibliai rejtvény. Ki is mondtuk a nevét egyébként a történet kapcsán többször is. Mózes! Mózesről azt olvassuk, hogy 120 évig élt, és amikor 120 éves volt, akkor azt találjuk róla Mózes 5. könyve végén, az utolsó fejezetben, hogy nem fogyott el az ereje. 120 éves korában, és hogy ugyanolyan jól látott, azaz így mondja a Biblia régiesen, hogy nem homályosodott meg a szeme. Végül a tanulság a Biblia újszövetségi részében van, ahol egy érdekes listát találunk, ezt most nem fogom elolvasni, de följegyezhetik a zsidókhoz írt levél 11. fejezete. Ezt a fejezetet úgy ismerjük, hogy a hithősök sora, vagy a hithősök listája. Igaz, hogy itt Káleb neve nem fordul elő, de előfordul olyasmi, hogy hitáltal legyőztek országokat, emberek. És előfordul valakinek a neve Gedeon. Igaz, hogy ő később élt, talán egy 100 évvel később, mint Káleb, de egy nagyon érdekes személyiség ő is. Nem sok van róla a Bibliában, de az a kevés is elég ahhoz, hogy tanuljunk belőle. Én most megköszönöm önöknek a türelmüket és a figyelmüket, és azt kívánom, hogy
ebből a rövid kis vázlatból maradjon meg bennünk az, hogy igen, ha valaki hűséges önmagához és hűséges Istenhez, akkor nem csak a fiatal kora lesz jó, hanem az idős kora is. És azt a különleges ajándékot kaphatja meg, hogy idős korban is erős marad, és egészséges is, és ugyanaz a bizalom lesz benne, mint amivel indult az élete kezdetén. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára.

Csal öntöztem nyoszajámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hívni.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Kösd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcsont palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hall csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek meg.

0: Sokan gyűlölték,
1: sokan elvetették,
2: mások életüket adták érte. Korunk könyve. Szerkeszti László Jenő.
3: Kedves hallgatóink! Mai adásunk bevezetője Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléhez. Ami a levél írójának a kilétét illeti, erre fény derül már a levél első fejezetének az első verséből, amelyben Pál köszönti a levél címzettjeit oly módon, hogy név szerint bemutatkozik, és még Timóteust is említi. Nem csoda hát, hogy a keresztény ókor ezt a levelet egyhangon Pál apostolnak tulajdonította. Az apostol neve a levél bevezetőiben biztos alap volt és marad a mindenkori keresztény gyülekezetek számára. Azon kívül az egész levél magán viseli a pogányok apostolának a bélyegét. Nem érdektelen az sem, hogy a levélíró és az olvasók közötti sokrétű kapcsolat csakis Pál és a filippibeli gyülekezet között állhatott fenn. A levélről mondjuk el azt is, hogy a filippibeli gyülekezetnek szól, amely főként megtért pogányokból állott, de minden valószínűség szerint egy zsidó kisebbség is csatlakozott hozzájuk. Egy héttel ezelőtti adásunkban elmondtuk, hogyan alakult ez a gyülekezet. Később, a harmadik missziót során, körülbelül Krisztus után 55 táján, Pál másodízben is meglátogatta a várost. Ez kitűnik az apostolok cselekedetei 20. fejezetének a 6. verséből. Mi pedig a kovásztalan kenyerek napjai után kievezénk Filippiből, és menénk őhozzájuk Troászba, 5 nap alatt, hol 7 napot töltünk. A közte és a gyülekezet között levő kapcsolatok mindig különösen szívélyesek voltak. Ez különösen a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetének az első verséből tűnik ki. Annak okáért szerelmes atyám fiai, akik után úgy vágyakozom, ti én örömöm és én koronám, eképpen álljatok meg az Úrban, én szerelmeseim. Ezek a keresztények Isten követét meleg érdeklődésükkel és szeretetük bőkezű bizonyságaival mindenüvé elkísérték. Pál, aki a maga önállóságát egyébként mindenképp megőrizte, ebben az esetben tekintettel a közte és a gyülekezet közötti viszonyra elfogadta pénzbeli adományukat. Ejtsünk néhány szót a filippibeliekhez írt levél keletkezésének a helyéről is. Sok írásmagyarázó megegyezik abban, hogy a levél Rómában íródott, míg mások, az újkori kutatást végzők közül az írásba foglalás helyét inkább Cézáreába vagy Efézusba teszik. Azonban több érv is amellett szól, hogy a levél megírásának a helye mégiscsak Róma volt. A szabadulására és pere szerencsés kimenetelére vonatkozó reménység ott közelebbinek látszik, mint Cézáreában lehetett volna. Lásd a Filippi beliekhez írt levél első fejezetének a 25. és a 26. versét. És ebben bízva tudom, hogy megmaradok, és együtt maradok mindnyájatokkal a ti hitben való gyarapodástokra és örömötökre. Hogy bőven dicsekedhessetek velem, Krisztus Jézusban az én ti nálatok való újabb megjelenésem által. Pál Cézáreában Festus helytartó és második Herodes Agrippa előtt azt kérte, hogy ügyében végső soron Róma császára döntsön. Fellebbezése nyomán csak fogságának a meghosszabbítására számíthatott, nem pedig a közeli szabadulásra. Figyelemre méltó a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetének a 22. versében levő üdvözlet is. Köszöntenek titeket minden szentek, mindeneknek felette pedig a császár udvarából valók. A császár udvara kifejezés nem lehet Félix helytartói házára vonatkoztatni, hanem csak azokra a keresztényekre, akik a császár római udvari népéhez tartoztak. A levél megírásakor Pál a bírósági tárgyalás gyors és szerencsés kimenetelét látja, amit már említettük. Ez olvasható ki a levél 2. fejezetének, a 23. és 24. verséből is. Őt azért, tehát Timóteust, remélem, hogy elküldöm, mielőtt meglátom az én dolgaimat tüstént. Bízom pedig az Úrban, hogy magam is csak hamar el fogok menni. Ez csupán fogsága a végén volt lehetséges. Továbbá a Filippibeli gyülekezet értesült az apostol nehéz helyzetéről, és volt ideje arra, hogy elküldje Epafroditust anyagi támogatással. Ehhez az akkori körülmények között sok időre volt szükség. Az apostolok cselekedetei 27. fejezetének az első és a második verse szerint Lukács és Epafroditus Pállal érkeztek Rómába. Azonban részükről nem volt olvasható üdvözlet ebben a levélben, amiből azt a következtetést kell levonnunk, hogy ők már eltávoztak onnan, tehát Rómából. E bibliai adatokat és az őskeresztény hagyományt figyelembe véve fogadjuk el azt, hogy a Filippi levél megírása a Krisztus utáni 60. év vége felé, vagy a 61. év elején Rómában történt. Mindezek után ejtsünk néhány szót a levél hitelességéről is. Minden valószínűség szerint római Kelemen, e levél krisztológiai íráshelyére gondolt, amikor a következőket mondotta. Látjátok, szeretett testvéreim, milyen példaképet adott ő nekünk, mert ha az Úr így megalázkodott, mit tegyünk akkor mi, akiket ő a kegyelem igája alá helyezett? Polikárposz ezt írta a Filippibelieknek szóló levelében. A nagyszerű Pál, aki amikor közöttetek tartózkodott, lelkiismeretesen és megbízhatóan tanította nektek az igazság igéjét, aki akkor is, amikor távol volt, levelet írt nektek, amelyben csak jól el kell mélyülnötök, hogy épüljetek abban a hitben, amelyet ajándékul kaptatok. Ez a szakasz feltételezi, hogy Pálnak volt egy levele a Filippibeliekhez, és hogy ezt a levelet a gyülekezet irattárában őrizték, és tanúskodik arról is, hogy Polikárposz Efézusban tudott erről a levélről. A Filippi levél szerepel Márkion gyűjteményében, és felsorolja a Muratori kánon is. A krisztológiai szakasz szó szerint idézi a Diognetészhez írt levél, és az a levél, amelyet a galliai keresztények Vienben és Lyonban 177 körül az Ázsiában és Frígiában levő testvéreknek küldtek. Ezen kívül megtalálható a levél az összes páli levéllel együtt, a szír és a latin változatban is. Idézi Irénéusz, Alexandriai Kelemen, Tertullianus, Origenész és Eusébiosz is. A levél hitelességét az egész ősgyülekezet egyhangon, egybehangzóan elismerte. Szóljunk néhány szót a Filippibeliekhez írt levél értelméről és céljáról is. A levél közvetlen célja világosan felismerhető. Epafroditus visszatérése, aki római tartózkodása során súlyosan megbetegedett, és akit Pál visszaküld hazájába, hogy a Filippibelieket megnyugtassa, alkalmat ad az apostolnak, hogy a filippi gyülekezetnek lerója háláját azért a nagylelkű adományért, amelyet Epafroditus közvetítésével küldött neki. Pál felhasználja ezt az alkalmat arra, hogy a figyelmükbe ajánlja Epafroditust, és róla jó bizonyítványt állítson ki, valamint hogy a filippi beliekkel néhány személyes hírt közöljön, és intse őket az Úrhoz méltó életmódra. Egyes kritikusok azt gondolták, hogy a gyülekezet két egymástól élesen elkülönült pártra szakadt. A páli és a zsidó-keresztény pártra, és az apostol vagy egy későbbi író újra való egyesítésüket akarta elérni e levél megírásával. Nyilvánvaló, hogy azok a viszályok, amelyekre az apostol céloz, tisztára személyi természetűek, és ez kitűnik a levél 4. fejezetének a 2. verséből. Evódiát intem, Sintikét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban. Úgy tűnik, hogy a két keresztény nő személy között nem volt meg az egyetértés, ezért intéz hozzájuk intést Pál apostol. Azonban a Filippibeliekhez írt levélben még csak halvány utalás sem találhatunk arra, hogy ebben a gyülekezetben pártoskodások lettek volna. Ellenkezőleg ebben a levélben a filippi gyülekezetet példaszerű gyülekezetként ismerhetjük meg. Irányítsuk ezután figyelmünket a levél tartalmára és felosztására. A bevezetés az első fejezet első 11 verséből áll. Az első és a második vers címzés és üdvözlet. harmadiktól a 11. terjedő versekben a levélírója háláját fejezi ki Istennek, mert a filippibeli keresztények mindvégig részt vettek az evangélium hirdetésében, továbbá imádkozik érettük, hogy a jövőben is fejlődjenek lelkileg. Ezután következik a levélnek első szakasza, amely ugyancsak az első fejezetben található, a 12-től a 26-ig terjedő versig. A 12-től a 18-ig terjedő versig Pál arról tájékoztatja a filippibeli hívőket, hogy az ő fogsága túl minden emberi elképzelésen az evangélium jó előmenetelét szolgálta. Sokakat arra serkentett, hogy nagyobb bátorsággal prédikálják Krisztust. Némelyek ugyan szívvel, lélekkel tették ezt, de mások csupán színből. Azonban a Krisztus prédikálása a fogolyapostolt örömmel töltötte el. A 19-től a 21-ig terjedő versekből megérthetjük, hogy örömöt okozott neki még az is, hogy Krisztus lesz dicsőítve akár élete, akár az ő halála által. Habár fogoly volt, mégis reménykedve tekintett a jövőbe. Erről szólnak a 22-től a 26-ig terjedő versek. Még egyszer megemlítjük, bízott abban, hogy nem sokára szabad lábra helyezik, és alkalma lesz újra Filippibe látogatni. A Filippi levél második szakasza az első fejezet 27. versével kezdődik, és a második fejezet 18. versével ér véget. Ebben a szakaszban az apostol a szenvedésben való kitartásra, álhatatosságra inti a levél címzettjeit. Az álhatatosságban is Krisztus legyen a hívők példaképe. Erről olvashatunk az első fejezet 27-től 30-ig terjedő verseiben. Továbbá a második fejezet első 11 verse értelmében ugyancsak a megváltó álljon követendő példaként az alázatosság gyakorlásában is a hívők előtt. Ő nem tekintette kiváltságnak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem emberi természetet öltött magára, sőt még szolgai formát is, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ugyanennek a fejezetnek a 12-től a 18-ig terjedő verseiben a Filippi levélírója hasonló engedelmességre és teljes átadásra inti a hívőket. Ez legyen életstílusuk Pál távollétében is, és minden jót zúgolódás és versengés nélkül vigyenek véghez. A Filippi beliekhez intézett levél harmadik szakaszában a második fejezetnek a 19-től a 30-ig terjedő verseiben Pál a gyülekezetet azzal akarta megörvendeztetni, hogy a közeljövőben két kedves munkatársát küldi el hozzájuk, először Timóteust, azután Epafroditust. Ezután következik a levélnek a negyedik szakasza, amely a harmadik fejezet első versétől a negyedik fejezet harmadik verséig terjed. Ebben a szakaszban az apostol óvja levelének címzetjeit a gonosz munkásoktól, a törvényeskedéstől és az önigazultságtól, a hamis tökéletességtől, az önző Krisztus követéstől, a viszályoktól és a szakadásoktól is. A Filippi levél ötödik szakasza csupán hat igeversből áll. A negyedik fejezet negyedik versével kezdődik, és a kilencedik versével zárul. Intéseket találhatunk benne az Úrban való örömre, a bízalomra és a könyörgésre, a belső békességre és az erényes életvitelre.

A levél kulcsszava szintén az öröm. Vessünk egy pillantást a levélnek a különös ismertető jeleire is. Ez a levél az egyetlen dokumentum, amely kiegészíti az apostolok cselekedetei végén található adatokat Pál római tartózkodását illetően. Személyes jellegű, amit az író és a címzette közötti baráti viszonynak köszönhetünk. A levél olyan gyülekezetet tár a szemünk elé, amely megfelel annak, amit az apostol elvár. Nem csillog feltűnő szellemi ajándékokkal, hanem inkább a Szentlélek gyümölcsében gazdag. Továbbá a krisztológia különös értéket ad a levélnek. Godét ezt mondja ezzel kapcsolatban. Pál saját tapasztalatából tudja, hogy csak egyetlen eszköz van arra, hogy a természetes emberi szívben bekövetkezzék tulajdon énünk trónvesztése. Nevezetesen Isten fiát kell magunk előtt látnunk, aki önként elhagyta az isteni trónt, hogy leszálljon az emberi szakadék legmélyebb mélységeibe is, és kihozott onnan bennünket magával, amidőn hitáltal részeltetett minket feltámadásában, azaz amikor lehetővé tette számunkra a szellemi felemelkedést az ő királyi székéig. Azon kívül a levél megmutatja nekünk az apostol rendkívüli szellemi tágszívűségét. Ami a Filippi beliekhez írt levél krisztológiáját illeti, a levél írója Pál először Krisztus személyére irányítja a bibliaolvasó figyelmét. Istenségére, az atyával egyenlő voltára, emberi lételére, halálára, feltámadására, dicsőségére, uralkodói jogára és visszajövetelére. Mit jelentsen mindez a hívő számára? Azt, hogy Krisztus legyen minden mindenekben. Ő legyen életem kezdete és vége, az én igazságom és életem, továbbá ismeretem, erőm, célom, örömöm, reménységem, gazdagságom, nyereségem és békességem. Ezért a kereszténynek meg kell látnia az igazi örömöt az imádságban, a Krisztus hirdetésében, a reménységben, a hitben, az egyetértésben, az áldozatban, a viszontlátásban, a vendégszeretetben, az Úrban, az adásban és az elfogadásban, egy szóval mindenben. Éppen ezért hadd egyesítse Krisztus követőit az egy Úr, egy lélek, egy szeretet, egy törekvés, egy indulat és egy dicsekvés.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain, aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke, teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérjem.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

0: Igen, morzsa.
1: Hála mindenható Istennek, hogy ma este egy újabb rövid sorozatot kezdhetünk, amelynek a vezércíme az Advent himnuszok. Több énekkel találkozunk a Bibliában. Először az Ószövetségből szeretnék megemlíteni, hogy ott is vannak himnuszok, ott is vannak hálaénekek. Például az egyik közismert hálaének, Mózes hálaéneke, Mózes második könyvének 15. fejezetében találjuk, amelyet akkor mondtak el az izraeliták, amikor átjöttek szárazon a Vörös-tengeren. A másik hálaéneke, amelyel találkozunk Bírák könyvének 5. fejezetében, Debora és Bárák hálaéneke, miután legyőzték Izrael népének ellenségét, és van még egy hálaének, egy rendhagyó hálaének, az pedig Anna hálaéneke, miután Isten kegyelméből Sámuelt megszülte, és az ő hálaénekét Sámuel próféta első könyvben, a második rész 1-10 terjedő versekben találkozunk. Ezt csak azért hozom ma este, hogy lássuk meg, hogy az Ószövetségi Szentírásban is vannak hálaénekek. Azonban, amivel a mai témakörünk és ezen három esti témakörünk az advent himnuszokról szólnak, először szeretnék advent himnuszt tanulmányozni Jézus Krisztusról. Lukács evangéliumában 4 advent himnusszal találkozunk. Az első Mária himnusza, Lukács evangéliumában az első rész 46-tól az 55-ig terjedő versekben, és lényegében mindegyik himnusz az advent himnuszok közül Lukács evangéliumában található, a másik Zakariás, Keresztelő János édesapja mondta el ezt a himnuszt, Lukács evangéliuma első rész 67 és egész a 80. terjedő versekben található. A harmadik himnusz az angyalok himnusza, mely hirdeti Jézus Krisztus születését, mikor megszületett, Lukács evangéliumának a második rész 10-től a 14-ig terjedő versekben, és a Simeon himnusza, meg Anna himnusza, amelyet Lukács evangéliumának második részében a 25-től a 35-ig terjedő versekben találjuk. Mivel 3 este tanulmányozzuk a himnuszokat, ezért a 4 himnusz közül 3-mal foglalkozunk, ez pedig Mária himnusza, Zakariás himnusza, és az utolsó este Simeon himnuszát fogjuk tanulmányozni. Mikor egy rövid bevezetőt láttuk, térjünk rá is nagy figyelemmel és imádkozó lelkülettel gondoljuk át Mária Jézus Krisztus édesanyja himnuszát. Már azért is nagyon különös ez a himnusz, mert Mária nagyon meglepődött, amikor Gábriel angyal felkereste és azt mondta, hogy te leszel az, akin keresztül Jézus Krisztus emberi testet fog ölteni magára. Te leszel az az eszköz, te leszel az az edény, aki által Jézus Krisztus emberként megszületik ezen a földön, hogy legyen minden ember megváltója. Mária nagyon meglepődött, és azt mondta, hogy hogy történhet ez meg, mikor én férfit nem ismertem, és Gábriel angyal egyértelmű, világos választ adott Máriának, és azt mondta, hogy a Szentlélek száll tereád, és árnyékoz meg téged, és akit szülsz, Isten fiának hivatik. Először szeretném, ha közösen együtt elolvasnánk az egész himnuszt, és miután magunk előtt látjuk az egész himnuszt, részeire bontsuk, és lássuk meg a himnusznak a mondani valóját. Mondhatom, kedves jelenlevők, azt, hogy ezek a himnuszok ott vannak a Bibliában, de bizonyos értelemben még akkor is, hogyha Lukács evangéliuma első 2 fejezetében találjuk, úgymond rejtve vannak előttünk. A keresztény világ nagyon keveset beszél, nagyon keveset tanulmányozza ezeket a himnuszokat, még akkor is, hogyha nagyon egyszerű, nagyon következetes és nagyon csodálatos tanítást találunk ezekben a himnuszokban. Ahogy említettem, most egyszerűen folyamatosan csak elolvassuk, és utána minden kijelentés, minden fontos utalás, amit találunk ezekben a himnuszokban, és ebben ma este ebben az egy himnuszban, azzal fogunk foglalkozni. Akkor mondta Mária, magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben, mert reátekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotára, itt Mária önmagáról mondja ezt, mert íme mostantól fogva boldognak mondanak engemet minden nemzetségek. Mert nagy dolgot cselekedett velem a hatalmas, tehát a hatalmas Isten, és szent, úgy szintén Istenre utal az ő neve. És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, akik őt félik. Hatalmas dolgot cselekedett karjának erejével, elszélesztette a szívük gondolatában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjáról, és alázatosakat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Felkarolta szolgáját, Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké. Ez lényegében Mária himnusza. Mikor így egyben láttuk ezt a himnuszt, ezután Isten segítségével lássunk hozzá részeire bontani, mi mindent tartalmaz, milyen tanítást, milyen utalásokat találunk a himnuszban, milyen tanácsokkal lát el bennünket Isten ebben az esetben Márián keresztül Jézus édesanyja által. Így mondja az első mondat, magasztalja az én lelkem az Urat. Kedves ellenlevők, nem tudom, hogy mi, amikor imádkozunk, vagy amikor beszélünk Istenről, érezzük-e szívünkben a hálát. Ott van-e számunkra a cél, hogy mi magasztalni szeretnénk a mindenható Istent. Mi dicsérni szeretnénk az örökké létezőt és örökké alkotót. Szeretném részeire bontani a 105. Zsoltárnak az első 4 versét. Itt összesen 9 okot sorol fel, amiért egy ember magasztalhatja az Urat. Az első, magasztaljátok az Urat. Nem tudom, hogy mi csak imádkozni szoktunk Istenhez, vagy magasztalni is szoktuk az Urat. Hogyan tudjuk mi bűnös, gyarló emberek dicsérni és magasztalni a mindenható Istent? Itt sorolja egymás után a második pontban, hívjátok segítségül az ő nevét. Kedves ellenlevők, amikor erről van szó, hogy hívjátok segítségül az ő nevét, nem tudom, hogy küzdtünk, hogy oldottuk meg számunkra azt a problémát, ami a mi atyánkban is nagyon hasonlóként ott van. Szenteltessék meg a te neved. Amikor gyermekkoromban édesanyám megtanította, és minden este fennhangon el kellett mondanom a mi atyánkot, én nem tudtam mit kezdeni ezzel, hogy szenteltessék meg a te neved. Nem tudom, hogy megoldottuk ezt a gordulsi csomót. Mit jelent az, hogy szenteltessék meg a te neved? Miért mondta Jézus Krisztus így, és miért nem mondta úgy, hogy szenteltessél meg te? Miért mondja ott is, hogy szenteltessék meg a te neved? Miért van itt is a második pontban Isten magasztalásának a Zsoltárában, hívjátok segítségül az ő nevét? Miért nem mondja azt, hogy hívjatok segítségül engem? Miért a nevét? Azért, mert a bibliai időben a névnek mindig jelentése volt. És minden bibliai névnek megvan a maga jelentése. Csak egy-két nevet említek, az Ószövetségi Szentírásból ismerjük Jákobot, ami magyarra lefordítva annyit jelent, hogy csaló. Ismerjük ugyanúgy Jákobnak az új nevét, amelyet Jézus Krisztus adott neki, Izrael. És azt mondja Jézus neki, ne legyen többé a te neved Jákob, mert küzdöttél Istennel és győztél, hanem legyen a te neved Izrael. És mit jelent az Izrael? Küzdeni Istennel és győzni. És amikor azt mondja itt az ige, hogy hívjátok segítségül az ő nevét. Hívjátok segítségül azt a mindenható Istent, aki tud segíteni rajtatok, mondja a Zsoltáros. Azonban amellett, hogy mi segítségül hívjuk az Istent, hogy ő legyen velünk, figyeljük meg az Isten magasztalásának a harmadik pontja, hirdessétek tettét a népek között. Az, ami engemet boldoggá tesz, azt én nem tudom elhallgatni. Ha én boldog vagyok azért, mert én keresztény ember vagyok, és most gondolok, amikor magamról beszélek mindannyiunkra, ha mi mindannyian valóban boldog emberek vagyunk, akkor ezt a boldogságot nem tudjuk elhallgatni. Ha viszont hallgatunk, akkor azt jelenti, hogy valahol hiányzik a boldogság. Megszoktuk azt, hogy mi keresztények vagyunk, megszoktuk azt, hogy bizonyos dolgokat gyakorlunk, ami a keresztény vallás előírt, és mi évről évre ismételjük, mókuskerékként maradunk egy helyen és körbe-körbe forgunk, hogyha boldogok vagyunk, azért, hogy Krisztus értem meghalt. A számomra és számunkra boldogság az, hogy én találkozhatok Jézus Krisztussal, mert ő megígérte, hogy eljön nem csak először, megígérte, hogy eljön másodszor, és idézem a hiszek egyből, onnan lészen eljövendő ítélni fog eleveneket és holtakat. Ha számomra ez a reménység boldogságot ad, akkor én nem tudok hallgatni. Akkor nekem meg kell osztanom ezt a reménységet, mert csak akkor növekszik bennem a reménység, ha reménységet megosztom másokkal is. Ezért mondja a harmadik magasztalás, hirdessétek tettét a népek között. Negyedik, énekeljetek, zenkedezzetek néki. Azért, mert Zsoltárokból van ez az idézet, a Zsoltáros hálaéneket, dicsérőéneket mondott. Azonban az ötödik pontban azt mondja, hogy beszéljétek el minden csodatetteit. Az év végéhez közeledünk. Abban az időben vagyunk, ami az évet illeti, hogy visszapillantunk. És mindenkit nagyon bátorítok. Akár egy 10 percet, vagy 15 percet, én nem szabok időt, de gondoljuk végig, milyen csodatettekkel ajándékozott meg Isten az elmúlt esztendőben. Szereztünk tapasztalatot vele? Meggyőződtünk, megtapasztaltuk azt, hogy jóságos az Isten? Igen, beszéljétek el minden csodatételét. Mondjuk el tapasztalatainkat egymásnak. Van a Bibliában egy csodálatos esemény, amikor Jézus Krisztus meggyógyítja azt az ördögtől megszállott embert, és amikor meggyógyult, eszénél volt, kérte Jézus Krisztust, hogy menjen vele, azon Jézus Krisztus nem engedte meg neki. Akkor találkozott életében először Jézus Krisztussal. És azt mondta Jézus ennek a gadarénusi férfinak, menj

És az a 4000 ember, pogányvinéken élő emberek, pogány emberek voltak, és az a 4000 ember ettől az egy meggyógyult embertől hallotta meg azt, hogy milyen csodát tett vele Jézus Krisztus. Nem beszélt Jézus születéséről, nem beszélt a bűnesetről, nem beszélt Jézus Krisztus haláláról. Ő semmit nem tudott a Bibliából, semmit nem tudott Jézus Krisztusról sem. Mit tudott? Én ördögtől megszállt ember voltam, de Jézus engemet megszabadított. Mondd el, mi nagy dolgot cselekedett veled az Isten. Akarunk örömet szerezni? Barátainknak, ismerőseinknek? Akkor mondjuk el, beszéljétek el Istennek minden csodatételét. Mondjuk el mindazt, amit tett velünk az Isten. Legyen az lelkitéren, legyen az jellemformálás terén, legyen az talán betegségből való felgyógyulás volt. Mondjuk el, tegyük boldoggá embertársainkat. A hatodik, dicsőítsétek szent nevét. Megint ott van a név. Mondjátok meg embertársaitoknak, hogyan segített Isten bennünket győzelemre vinni. Hetedik pont, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Nekünk keresztényeknek megszokott azt hallani, vagy arról beszélni, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket a mi bűneinkből, és lehetővé tette minden embernek az örök élet elnyerését. Ismerősek ezek a szavak? Hát ezt minden keresztény tudja. De szívből örüljetek, akik keresitek az Urat. Boldogok vagyunk-e, hogy Jézus Krisztus annyira szeretett engem, és amikor engem, akkor nem magamra gondolok, hanem személyesen mindannyiunkra, hogy mindent vállalt értünk azért, hogy megmentse bennünket az örök haláltól, a második haláltól, ami a bűnbüntetés az örök pusztulástól. Előjog ez? Boldoggá tesz ez bennünket? Hiszem, hogy igen. A nyolcadik, kívánjátok az Urat és az ő erejét. Miért olyan rendhagyó ez a Zsoltár? Figyeljük meg a sorrendet. Kívánjátok először az Urat, először az Istent, hogy adja meg nektek az ő erejét, hogy győzzünk. Miért fontos ez? Kedves ellenlevők, ki képes saját erejéből a legkisebb hibáját legyőzni? Az emelje fel a kezét. Van-e közöttünk olyan, aki a legkisebb hibáját saját erejével képes legyőzni? Van? Ilyen nincs. Itt tündököl, itt emelkedik ki ez a dicshimnusz a 105. Zsoltárban. Kívánjátok az Urat, de ne csak őt. Kívánjátok az ő erejét. És van az utolsó, a 9. Keressétek arcát szüntelen. Lehetséges, hogy ez a 9. nagyon egyszerű. Azonban én elárulok valamit, hogy mit jelent az, hogy keressétek az ő arcát szüntelen. Hova néz a becsületes ember, amikor beszélget a másik emberrel? A mennyezetre, vagy a földre, vagy jobbra, vagy balra? A becsületes ember hová néz? Keresi beszélőtársának arcát, szemébe néz. Miért? Mert igazat mond. Akkor kinek az arcát keressük? Mit mond a Zsoltár? Az Istennek az arcát. Beszélgessünk vele. Mondjuk el neki szívünk vágyát, hogy tőle kapott segítséggel győzelemre tudjuk jutni. A megtérés indította az embereket Isten magasztalására. És azt látjuk egy másik ilyen példát az Ószövetségi Szentírásból, Dániel próféta könyvében a 4. rész 34. versét olvasom. A történet hátterében ott van, hogy Nabukodonozor király elhatározta, hogy nem egyezik meg az isteni kinyilatkoztatással, amelyet a Dániel próféta könyvének 2. fejezetében találunk, hogy különböző fémekből tevődött össze az állókép, őt jelképezte az aranyfej, és azt mondta magában, ez nem így lesz, én készítek egy ugyanolyan állóképet, amelynek nem csak a feje, hanem a

0: tetőtől talpig aranyból lesz, egyszerűen lázadt az isteni kinyilatkoztatás ellen, azonban pont ebben a lázadásban tér meg Nabukodonozor király, és ezt olvasom az imént hozott idézetből. Az idő elteltével én, Nabukodonozor, szemeimet az égre emeltem, és az én értelmem visszajött, és áldottam a felséges Istent. Amikor olvasom ezt az ígét, akkor eszembe jut fiatal koromban, teológus koromban nagyon szerettem szavalni, és volt egy kedvenc költeményem valamikor a 60-as években, az volt a címe a költeménynek, hogy ateista. És ebben a költeményben refrénszerűen ismétlődött ez a mondat. Megértem azt az embert, aki a földre néz, és azt mondja, hogy nincs Isten. De nem értem meg azt az embert, aki az égre néz, és azt mondja, hogy nincs Isten. Nekem ez különös kedvenc volt akkor, akik kortársaim vagy valamennyivel fiatalabbak értik, hogy miről beszélek. És figyeljük meg, hogy ez a Nabukodonozor király, Babilóniának nagy királya, aki lázadt Isten ellen, és saját bőrén megtapasztalta az Isten vezetését, és azt mondja, a bizonyos idő elteltével, hová emelte fel Nabukodonozor királyző szemét? Az égre. Nem szobrokra, nem szentképekre, nem emberi készítményre. És kit keresett Nabukodonozor király az égben? És Ádám kit? A felséges Isten. Kit keresett Nabukodonozor király, mikor az égre tekintett? A mindenható örök Istent. És miért kereste? Olvasom tovább. És dicsérem, és dicsőítem az örökké élőt, kinek hatalma örökké való hatalom, és országa nemzedékről nemzedékre áll. Mi volt Nabukodonozor királynak az első célkitűzése, amikor megtért Istenhez? Dicsérem, dicsőítem az örökkön örökké élőt. Mi késztette Nabukodonozor királyt, hogy dicsérje az örökkön örökké élőt? Azért, mert megtapasztalta, hogy az Isten jó. És amikor az ő életét, az ő egész valóságát Isten kezébe helyezte, akkor Istent dicsérte, Istent dicsőítette és magasztalta. Azért hoztam ezt a két ószövetségi történetből a példát, hogy lássuk meg Mária dics himnuszának az értékét és mondani valóját. Mária ezt mondta, Isten az én megváltom. Mit jelent Mária himnuszából ez a rövid kis mondatocska, hogy Isten az én megváltom. Először is több mindent jelent. Máriának megváltóra volt szüksége. Ez magába foglalja azt is, hogy nem bűntelenül született. Mária gyarló, bűnös ember volt, mint minden más ember. Ahogy azt még szeretném bemutatni az 51. Zsoltárból, a 7. versben, imént vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az én anyám. Mibe születtünk mindannyian? Vallásba? Nem, bűnbe születtünk. Nincs olyan ember, aki bűntelenül született. És mivel Máriánál azt látjuk, hogy Máriának megváltóra volt szüksége. Ha Mária bűntelenül született volna, lett volna-e szüksége Máriának megváltóra? Igen vagy nem? És az ő dics himnuszában, amikor lelkét emeli az Istenhez, és dicséri és magasztalja az örökkön örökké élőt, Mária, akkor elmondja azt, Isten az én megváltóm. Istenem, nekem szükségem van rád. Tovább Mária himnuszából, hadd hozzam a 48. versből, rátekintett alázatos szolgálójára. Kedves jelenlevők, elmondok valamit. Én arra bátorítok mindenkit, hogy amit most megpróbálok kifejteni, gondoljuk végig. Az az ember, aki azt mondja, hogy tudj, én nagyon magas lelki szinten vagyok. Én sokkal jobb vagyok attól is, meg attól is, meg amattól is. Milyen az ilyen embernek lelki állapota? Másik ember, én tudom, hogy én bűnös vagyok. Tudom, hogy vannak gyengeségeim. Reménységem Istennél van. A két példában említett ember közül melyik van magasabb lelki szinten? Az első, vagy a második? Lehet, hogy nem gondolt, nem figyelték oda, még egyszer egyet mondatban. Egyik ember azt mondja, hogy én sokkal jobb vagyok mindenkitől. Másik azt mondja, én bűnös, gyarló ember vagyok, és Isten segítségében bízok. Melyik van magasabb lelki szinten? Második, nagyon jól mondjuk, erre van bibliai alap. Lukács evangélium a 18. részében Jézus elmond egy példázatot, és azt mondta, hogy két ember ment fel imádkozni a templomba. Farizeus előre ment, és imádkozott, és azt mondta, hogy én ezt teszem, én azt teszem, én amazt teszem, és nem vagyok olyan, mint ez a hátul fel sem mer nézni rád, Istenem. Én böjtölök kétszer egy héten, én ezt teszem, én azt teszem, de nézd meg ezt a vámszedőt. És a vámszedő mit mondott? Uram, légy irgalmas nékem bűnösnek. És akkor Jézus, mikor elmondja ezt a történetet, akkor visszakérdez, e kettő közül melyik ment megigazulva haza a templomból? Milyen lelkülettel jöttünk ma este Isten házába? Milyen lelkülettel vagyunk Isten iránt? Milyen az én lelkületem a másik ember iránt? Ott van egy gyönyörű bibliai példa, ezt tegyük magunkévá, egymást különbnek tartván ti magatoknál. Jézus Krisztus azt mondja, aki nagy akar lenni közöttetek, legyen a ti szolgátok. Ilyen lelkülettel éljük el keresztény életüket. Figyeljük meg, Mária ilyen lelkülettel élt, és ennek kapcsán alátámasztásként, bátorításként ből Ésaiás 57. fejezetének 15. versét. Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent. Magasságban és szentségben lakozom, de megrontottal és az alázatos szívűvel is. Hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelévítsem a megtörtek szívét. Kivel lakozik ma Isten együtt ebben a városban? A lelki gőgösökkel, akik lenézik a másik keresztény embert, mert az rosszabb, mint én, vagy az, aki alázatos. És figyeljük meg, minek nevezi Mária önmagát? Rátekintett alázat szolgáló leányára. Kitekintett rá Isten. Előjognak tartotta Mária azt, hogy Isten méltóvá tette őt arra, hogy adjon emberi testet. Ezért figyeljük meg ezeket az áldott tanácsokat, amelyet Jézus élete című könyvből szeretnék hozni, aki hű marad az elhíváshoz, mint Isten küldötte, az nem keresi a maga dicsőségét. Az önszeretet elmerül a Krisztus iránti szeretetben. Az emberek megfeledkeznek magukról, ha az Isten szeretete hassa át szívüket. Ahogy egy ember elmondta körülbelül 50-60 évvel ezelőtt, aki részt vett a második világháborúban, a lövészárokban, azt mondta, a lövészárokban nincsenek ateisták. A lövészárokban mindenki imádkozik. De kedvesen elevők, ne csak akkor imádkozzunk, amikor bajba kerülünk. Mária nem bajba került. Mária egy akkora előjogban részesült, amiben senki más nőszemély a világon rajta kívül nem részesült, és mégsem lett büszke, hanem alázatos. Egy másik tanács. Isten semmit sem tehet az ember megújításáért, amíg az meg nem győződik saját gyengeségéről. Le nem vetkőzi minden önelégültségét, s alá nem veti magát Isten irányításának. Mi keresztény emberek vagyunk. Megtettük mi ezt. Tanuljuk meg Mária himnuszából ezeket a nemes, fennkölt bibliai elveket. Addig Isten nem tehet semmit sem, se értetek, se érettem, amíg meg nem győződünk saját méltatlanságunkról, saját gyengeségünkről. Csak akkor kaphatunk mennyei világosságot, ha készek vagyunk megörösíteni magunkat énünktől. Ezek lehetnek kecses szavak, vallásos ízűek, azonban óriási jelentőséggel bírnak. Nem láthatjuk tisztán Isten jellemét, sem Krisztus nem fogadhatjuk el hit által, ha nem egyezünk bele, hogy minden gondolatunkat alávessük a Krisztus iránti engedelmességnek. Azon töprengek, merjem-e fejteni azt a gondolatot, ami az agyamba most megfordult. Meg tudjuk-e mi magunknak állapítani azt, hogy mi milyen lelkiállapotban vagyunk? Nagyon egyszerű. És egy nagyon egyszerű példát hozok. Kiről beszélünk legkedvesebben? Önmagunkról, fele barátainkról, mások hibáiról, vagy Istenről? Amikor találkozunk egymással, legyen az utcán, legyen az otthon, kiről beszélgetünk? És az a válasz. Én tudok embereket, nem tudok részletekbe bocsátkozni, amikor találkoztak velem régebben, akkor mindig panaszkodtak, hogy ez fáj, az fáj, amaz fáj. Annak is megvan a helye, nehogy valaki rosszul értsen meg. Vagy ilyen problémáim van, olyan problémáim van. De ugyanezek az emberek, amikor szívüket Krisztus kezébe helyezték le, akkor a Krisztussal szerzett tapasztalatokról beszéltek legszívesebben. Többé nem beszéltek se betegségeikről, se fájdalmaikról, hanem elmondták, hogy mit tett velük az Isten. Melyik az igazi Mária lelkület? Amikor tele vagyunk minden mással, és mindenkiről beszélünk, sőt, véleményt is mondunk, vagy hogyha Istennel szerzett tapasztalatainkat mondjuk el embertársunknak. Mindazokra, akik ezt teszik, mérték nélkül töltetik ki a Szentlélek, akik elmondják bátorításként Istennel szerzett tapasztalataitokat. Bátorítsuk embertársainkat, képzeljük el, milyen volna ennek a város lakósainak a lelkű világa, ha mindenki, amikor találkozik, akkor bátorítaná a másikat. Más volna? Sokkal. Mária nem bízta el magát, hogy ő lesz a Jézus Krisztusnak anyja, amikor emberi testet ölt magára. Az Istentől kapott előjog miatt nem bízta el magát, ő annál inkább megalázkodott. És itt találjuk azt, aki nagy akar lenni közöttetek, legyen a ti szolgátok. Azonban nézzük tovább Mária himnuszát. Mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzet, mert nagyot tett velem a hatalmas és szent az ő neve. Kit magasztal Mária azért, hogy Isten őt választotta, hogy megszülje a világ megváltóját. Látjátok, asszonytársaim, hogy mekkora előjog van nekem? Azért választott Isten engemet, mert én sokkal jobb vagyok, mint ti. Ezt látjuk Mária himnuszában. Kedves ellenlevők, ne csak a himnusz tartalmát ismerjük meg, hanem a lelkületet lássuk meg, ami Máriából sugárzik, felénk 2000 év távlatából is. Igen, elmondja Mária, hogy engemet boldognak mondanak a nemzetek, mert nagyot tett velem kicsoda, hatalmas. Ki az, aki nagyot tett Máriával? Isten. És kit magasztal azért? Önmagát dicséri, vagy Isten dicséri és magasztalja. Ez a lelkület az igazi keresztény, vagyis a valódi keresztény embernek a lelkülete itt látható. Tovább nézzük az 50. verset Mária himnuszából. Az irgalma nemzedékről nemzedékre az Istenfélőkkel marad. Minden emberrel marad az Istennek irgalma? Lehet gőgös, de vallásos, lehet büszke, de vallásos, lehet káromkodó, de vallásos, lehet templomba járó, vallásos, vajon azokkal lesz az Isten? Az Istenfélőkkel marad. Olyan csodálatos, olyan rendhagyó ez a szó, hogy Isten félő. Hozzáteszek egy betűt. Istent félő. Nem azt mondja, hogy az kedves Isten előtt, aki fél az Istentől. Mert az az ember, aki fél az Istentől, az azért engedelmeskedik, mert fél Istentől, hogy megbünteti. Mária nem arról beszél. Mária azt mondja, hogy az irgalma nemzedékről nemzedékre az Isten félőkkel marad. Ami azt jelenti, hogy azzal az emberrel marad, aki szeretetből engedelmeskedik az Istennek. Kedves emelevék, kérdezzük meg magunktól, szeretem én annyira az Istent, hogy én neki kész vagyok mindenben engedelmeskedni. Mert Mária himnusza erről beszél. Prédikátor könyve 12. rész 15. versében ezzel kapcsolatban ezt találjuk feljegyezve. A dolognak summája, mindezeket hallván ez, az Isten férjed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az ember fő dolga. Fordítsuk meg ennek az igének a mondani valóját, kérdésformában vetem fel, félem-e én az Istent, ha taposom a parancsolatait? Félem-e én az Istent, ha nem tartom meg, nem élek Isten 10 parancsolata szerint? Nem. Itt azt mondja, hogy az Isten féljed, és az ő parancsolatait megtartsad. Térjünk vissza Mária himnuszának elemzéséhez, mert hisz ma este ez a témakörünk. Csak kikinyúlunk a Biblia számos ige helyére, hogy még világosabbá tegyük Mária himnuszát. A Lukács evangéliuma első rész 51-52. Versében ez áll. Hatalmas dolgot cselekedett karjával. Szétszórta a szívükben gőgösöket. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és a megalázottakat felemelte. Figyeljük meg, hogy Isten hatalmas tetteiről zeng éneket himnuszt Mária, és három embercsoportot említ meg. Szétszórta a szívükben gőgösöket. Mit tud tenni Isten a gőgös emberrel? Ezt. Semmi mást. Mit tud tenni Isten egy olyan keresztény emberrel, aki lelkileg beképzelt? Szétszórta a szívükben gőgösöket. Azonban a második mondatrész hatalmasokat göntött le trónjukról. Ó, kedves jelenlevők, kikről beszél itt a Mária ebben a himnusz szakaszban? Honnan döntött le? Trónjukról. Akkor országelnökökről és királyokról beszél? Igen, mert azt mondja, hogy hatalmasakat döntött le trónjukról. Igen, akiknek kezében volt egész ország irányítása. Mit ért, ha országelnök is, vagy az ország királya is volt valaki, de ha nem félte az Istent? És a harmadik, és a megalázottakat felemelte. Ne vegyétek zokon, hogy egészen lefordítva, élő szóban beszélek. Keressük meg magunkat, e három embercsoport melyikéhez tartozunk. Mert itt három vallásos embercsoportról beszél. A lelki gőgösökről, akik fizikai értelemben hatalmas emberek, és beszél a harmadik csoportban megalázottakat, akiket felemel. Tudják, hogy ez mire bátorít engem, és szeretném, hogy ez a bátorítás átsugározzon mindannyiunkra. Ha valaki lenéz bennünket azért, mert Jézust követjük mindenben, megaláz bennünket emberek előtt, szomorodjunk el, összetét bennünket, hogy azt mondja, hogy kitértél a hitedből, mert mindent úgy csinálsz, mint Jézus, akkor csüggedjek el, mikor értékel bennünket Isten. Jézus azt mondja, sok hamis hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Legyünk boldogok. És Jézus azt mondja, boldogok legyetek. Az emberek sok hazugságot mondanak. Ez az utolsó boldogság Jézus Krisztus hegyi beszédében. És Mária himnuszában erről beszél, de ott van a himnuszban az, hogy hatalmas dolgokat cselekedett Isten, mivel az ő karjával. Tehát Isten hatalmas tetteinek jelképes leírása az Isten karja. Nézzük tovább Mária himnuszát. El kell mondanom, hogy én ezekkel a himnuszokkal nem tudok betelni. Mária szavai is olyan egyszerűek, olyan emberségesek, olyan szívhez szólóak. És például tovább olvassuk a himnuszt. Az éhezőket jól akadta, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Jézus Krisztus a boldog mondásokban többek között azt mondja, hogy boldogok, akik éhezik, és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Ezek közé tartozunk el. Akik éhezzük az Isten igazságát. Mert azt mondja, hogy az éhezőket jól akadta. De a gazdagokat üres kézzel küldte el. Én nagyon boldog vagyok, hogy több mint fél évszázados lelkészi pályafutásom alatt egyetlen egy emberrel találkoztam, aki azt mondta, hogy miért olvasom a Bibliát, én már mindent tudok. Én pedig több mint 60 éves Biblia kutatás után nem tudok betelni az igével. Melyik csoporthoz tartozunk? Azt mondja, hogy az éhezőket, tehát ha mi vágyjuk őszinte szívvel, hogy Istent kövessük, hogy megértsük az akaratát, Isten jól lakott ad bennünket. Ha úgy gondoljuk, hogy mindent tudunk, akkor üres kézzel távozunk onnan. Kedves jelenlevők, Jézus Krisztus a 4000 és az 5000 ember csak férfiakat, ami azt jelenti, hogy közel 20000 emberről van szó, megvendégelte. Miért jöttek ezek az emberek több 10 kilométer gyalog? Mert mi hiányzott nekik? Lelkileg éhesek voltak. Hadd mondjak el egy tapasztalatot, nehéz elmondani. Amikor megláttam, könycsordult ki a szememből. Most, ahogy Erdélyben voltunk, több mint 60 kilométer távolságról jött el egy házas pár minden este, csak azért, hogy hallja Isten igéjét. Az oda-vissza 120 kilométer. Nem sajnálták se az autót, se a benzint, mert őket egy dologval vonzotta, Jézus. Mennyire értékeljük mi Jézus üzenetét? Én úgy gondolom, hogy nagyon értékeljük mindannyian. Azért vagyunk ma este is itt. Eltölthettük volna ezt az órát vagy kettőt máshol is? Akár tévé mellett, meleg szobába, törődve azzal, hogy mi van, hogy van. Miért választottuk? Azért, mert éhezzük az Isten igazságát. Mit tudott tenni Heródessel, amikor ott állt Jézus Krisztus megkötözve félig halálra ítélteni? Hallgatott. Nem volt többé mondani valója. Miért nem tudott Jézus Krisztus segíteni a gazdag ifjúnak? Azért, mert amikor Jézus azt mondta neki, hogy tartsd meg a parancsolatokat, azt mondta, ifjúságomtól megtartottam mindezeket, csak egy dolog hiányzott. Mindet formáljasan tette, amit tett. Ki vagyunk-e mi téve, mindannyian, kivétel nélkül, hogy formáljasan tesszük a vallásos dolgokat? Ezért óriási Mária himnuszából ez, hogy az éhezőket jól lakatta, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Isten mindig betartotta az ő ígéretét. Azt olvassuk tovább Mária himnuszából. Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmáról. Kedves jelenlevők, ha Izrael népének 1500 éves történetét nézzük az egyiptomi fogságtól való szabadulástól, egészen Jézus Krisztus születéséig Izrael népe majdnem az 1500 év alatt, hol az egyik pogány bálványt imádta, hol a másik pogány Istent. De legkevesebbet az élő Isten. Miért maradt meg Isten ószövetségi választott népének Izrael? Mária nagyon jól tudta Izrael népének élettörténetét. Jól tudta hűtlenségüket. Jól tudta azt, hogy hol a Baát, hol az Astarótot, hol az égkirálynőit, hol a Tamúzt imádták, de legkevesebbet az élő Istent. De azt mondja, gondjába vette Isten gyermekét, Izraelt. Megemlékezett saját irgalmáról. Miért küldött prófétát próféta után Isten Izraelhez? Azért, mert szerette volna megmenteni. Miért tanulmányozzuk mi Mária himnuszát, énekét? Azért, mert szeretne benne megmenteni az örök életre. Azonban azt látjuk, hogy az ószövetségi időben is, és földünk történelmének alkonyán is, amelyben mi élünk, csak a maradék tartatik meg. Azonban hadd hozzak még egy-két példát, hadd hozzak még egy néhány példát Jézusról az Ószövetségi Szentírásból, amikor Jézus szolgának van bemutatva. Jézus nem csak azt mondta, hogy én szolgaként jöttem, hanem figyeljük meg Ésaiás próféta könyvének szavait a 42. fejezet első három versében. Íme az én szolgám, Jézus nevezi szolgának, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé. Kiről beszél Jézusról, mikor árasztotta ki a Szent Lelket az Atya az ő fiára Jézusra, amikor megkeresztelkedett 30 éves korába, és leírja a szolga szerepét, Jézus szerepét, mint szolgát, hogy miért jött a földre, törvényt beszél a népeknek. Sokan azt mondják, hogy Jézus eltörölte a 10 parancsolatot, tessék a jövendőlésben megnézni. A Jézus azért jött, hogy törvényt tanítson a népeknek. Nem kiált, és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Megrepet nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. Isten irgalmasságát, Isten jóságát látjuk. Vagy ha hozok Mózes 5. könyvéből a 7. rész 12. és 14. versét, ha meghallgatjátok ezeket a parancsolatokat, és teljesítitek és követitek őket, az Úr, a te Istened megtartja szövetségét és szeretetét, amire megesküdött atyáidnak. Minden más nép előtt áldott leszel. Figyeljük meg az ígéretet, és figyeljük meg a feltételt. Az egész Szentírás, amikor azt mondom az egész Szentírás, úgy az ószövetségi, mint az új szövetségi Szentírás, tele van Isten ígéreteivel. Azonban az ígéretek nagy része mindig feltételhez kötött. Csak egy új szövetségi, könnyebben érthető ígéretet hozza fejből, Jelenések könyve 3. rész 21. verséből. Aki győz, megadom annak, hogy üljön velem az én királyi székemben, amiképpen én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Mi a feltétel, hogy együtt legyünk Isten országában? Aki győz. Itt pedig Mózes 5. könyvébe, ha meghallgatjátok ezeket, ha teljesítitek a parancsolatokat, és követitek őket, az Úr, a te Istened megtartja szövetségét és szeretetét, amire megesküdött a ti atyáitoknak. És nem fejezi be, minden más nép előtt áldott leszel. Szeretnénk-e Isten áldásával élni további életünket? Lehet, hogy azt mondjátok, hogy ki ne? Hát mindannyian szeretnénk. De van feltétele? Van. Ez az engedelmesség. Kész vagyok-e engedelmeskedni a mindenható Istennek? De térjünk vissza Mária himnuszához, amelyet atyáinak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért. Mit ígért meg? Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. Kedves ellenlevők! Én már többször említettem, hogy én nagyon nagy katolikus családból származom. És amikor kezdtem olvasni a Bibliát, akkor egyik nagy problémám ez volt. Nem értettem, nem tudtam mit kezdeni vele. Miért? Mert én úgy voltam, hogy én keresztény vagyok, én nem akarok zsidó lenni. Mert én Krisztusé vagyok. De tessék megfigyelni, mit mond az ige. Ha pedig Krisztuséi vagytok, az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. Miért? Kiről zeng éneket Mária, Jézus Krisztus édesanyja a himnuszban, amelyet atyáinak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért. Azt a győzelmet, azt a segítséget. És kedves ellenlevők, ha mi átadjuk életünket Krisztusnak, akkor ugyanaz a hit hatja át a mi életünket, mint Ábrahámét, amikor Isten azt mondta neki, vedd a te fiadat, a te egyetlenedet, és áldozz fel azon a helyen, amelyet megmutatok neked. És mit tett Ábrahám? Uram, nekem egy gyermekem van, ez Izsák, én szeretlek, Istenem, téged, de azért a fiamat jobban szeretem. Ezt mondta Ábrahám? Kész volt-e Ábrahám feláldozni az ő egyetlen fiát Mória hegyén? Kész volt? Miért? Mert kit szeretett jobban, Istent vagy a fiát? Kedves jelenlevők, ma Isten senkitől nem kéri, hogy áldozza fel a fiát, vagy lányát. De legyünk ugyanolyan hittel, mint Ábrahám volt. És ha Krisztuséi vagyunk, akkor Ábrahám hitével rendelkezünk. És akkor vagyunk, vagy leszünk az ígéret örökösei. Kedves jelenlevők, kit szeretünk jobban? Mária himnusza egyértelmű. Mária kit szeretett jobban? Istent vagy magát? Istent vagy a szüleit? Istent vagy a környezetét? Mária értékrendet állított fel a himnuszban. Isten segítsen meg bennünket, hogy mi is szeressük annyira Istent, mint amennyire Mária szerette az Istent. Ebben segítsen meg a mindenható, az ő kegyelméből mindannyiunkat. Amen.
1: Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártai haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük Önöket Bátran a jövőbe című adásunkban. A nevem László Varga Zoltán. Adásunk elején szeretettel köszöntjük azokat is, akik a rádió segítségével hallgatják adásunkat, ugyanis a rádión keresztül is követhetnek bennünket a Reménység Hangja Rádió kolozsvári stúdiójának adáskörzetében, a 88,3 MHz-es frekvencián. Kedves rádióhallgatóink, Isten hozta Önöket is! Amennyiben vannak kérdéseik, kéréseik, megjegyzéseik, észrevételeik az adásainkkal kapcsolatban, nyugodtan írjanak. Hogyha pedig az hallottak, látottak hatására szeretnék még inkább tanulmányozni a Szentírást, és ehhez segítségre van szükségük, gondolok itt például Szentírásra, magyar vagy akár román nyelven, ezt is jelezzék. Mindezeket megírhatják nekünk a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címen. Igyekszünk lehetőségeink szerint válaszolni az Önök kérdéseire. Mai adásunkban tovább folytatjuk az Úr Jézus Krisztus gyógyító hatalmáról szóló sorozatunkban azt a témát, amit elkezdtünk ezelőtt egy héttel. Hogyan segíthet Isten, hogyan segíthet a hit a gyermekáldás kérdésében a gyermekekre várakozó édesanyáknak, édesapáknak, családoknak. Ahogy a múltkor, most is ebben a témában, ami stúdió vendégünk, kedves vendégünk, Magó Zsolt lelkipásztor Isten hozott a stúdióban.
2: Köszönöm szépen.
1: Folytatjuk a témát, amit elkezdtünk a múltkor, hiszen megígértük, hogy még egy néhány gondolattal adósak vagyunk azoknak, akik a gyermekáldás ösvényén szeretnének, idézzem adásunk főcímét, bátran a jövőbe lépni, és ezek a tanulságok bátorságot, reményt adhatnak még ebben a kérdésben is, ami némelyek számára természetesen megoldódik, és szinte spontán, mások számára viszont hitre és kitartásra van szükség. Mennyire fontos a szülőknek felkészülni egy gyermek érkezésére? Mit jelent ez személyesen a férjnek? Mit jelenthet a feleségnek? És mennyire fontos a családnak a lelki szempontból felmért alapja, légköre?
2: Hadd építsünk a múltkori adásban elmondott néhány gondolatra, amikor is aláhúztuk azt, hogy a gyermekáldás az egy isteni csoda. És az egyik legjobb felkészülés ebben a témakörben, hogy ezt az ember tudatosítja. Isten meg akar engemet áldani. Szeretne felhasználni engemet, hogy egy gyermeket, akit élettel ajándékoz meg, hogy neveljük, segítsük az ő fejlődését, az ő növekedését, de nem utolsó sorban, hogy segítsük az Istennek a megismerését. Hiszen ebben a folyamatban nem csupán a család nevének, vagy a vagyonának a megőrzéséről, vagy továbbívéséről van szó, hanem arról, hogy az Isten ismeret az megmaradjon. Akkor, amikor Isten mindig beszél a családokkal, akkor mindig ezt a feladatot bízza rájuk. Mondd el a te gyermekeidnek. És erre kell nekünk lelkiekben felkészülni, hogy hogyan tudjam az Istentől kapott szeretetet, az Istentől kapott áldást továbbadni. És talán innen már minden kedves néző és hallgató számára nyilvánvalóvá válik, hogy ez a lelki felkészülés mindenek előtt az igaz Istennek a megismerését jelenti. Meg kell ismerjem Istent azért, hogy ezt a felelősséget, ezt fel tudjam vállalni, és a gyermeket Isten akarata szerint nevelje. Ennek a alapjaként talán két gondolatot emelnék ki, az, hogy imádkozni, imádkozni, imádkozni. A másik pedig, hogy olvasni, olvasni, olvasni. Minél hamarabb Úgy, ahogy egy gyermek, a lányoknál vehetjük észre, hogy ahogy meglát egy mennyasszonyt, mindig azt mondja, én is szeretnék mennyasszony lenni. És már készül arra, hogy hogyan vonul be, milyen lesz rajta ez a kis fehér ruha. Talán ugyanilyen értelemben, lelki szempontból az emberben ott kéne legyen mindig ez a kegyelmi, felelősségteljes elhivatás. Hogyan tudom Istennek a nevét, a szeretetét továbbadni mindenek előtt az én családomban, az én gyermekeimnek az életében. Ez az elsődleges kihívásunk.
1: Úgyhogy aki apai vagy anyai szerepre készül, az ezt semmiképp ki ne felejtse a készlettárából. Egy kis ágyat könnyű megvenni, egy csomag pelenkát talán még könnyebb, viszont valódi örökséget, lelki örökséget hátrahagyni, az nem olyan egyszerű, de Isten segítségével lehetséges, de ugyanakkor meg elengedhetetlenül fontos. És ne feledkezzünk meg arról, és ezzel gondolom pedagógusok, pszichológusok és sok más szakember egyhangulag egyetért, hogy az emberi lény a működési alapelveit tekintve utánzás révén tanul. Magyarul ez azt jelenti egész egyszerűen, hogy gyere fiam, nézd meg és csináld utánam. Hogyha jót akarunk tanítani a gyereknek, erkölcsöt, lelkiséget, pozitív értékeket, azt a legegyszerűbb úgy, gyere fiam, nézd meg, és csináld utánam. És akkor ebből kiindulva a szülők azok készülnek fel, ne csak a lemondásra, ne csak az esetleges álmatlan éjszakákra, vagy arra, hogy most már nem két, hanem három, vagy négy fele osszák a szeretetüket, hanem arra is, hogy tényleg bemutassák ezeket a különlegesen szép dolgokat a gyermekeiknek. Példák állnak előttünk mai adásunkban is, több család példája, amelyekben a gyermekáldás körül érdekes dolgok alakultak ki, érdekes tanulságok maradtak meg mindmáig. Az egyik ilyen történet Bírák könyvében van leírva, amelyik leírja az egyik olyan bibliai szereplő születését, amelyet öbnyira fiúk szoktak kedvenc bibliai személyként megemlíteni. Sámsonról van szó, akit nem egy ilyen bibliai gyermekkönyvnek az illusztrátora, ilyen testépítő testalkattal jelenít meg, habár ha belegondolunk, Sámsonnak legalább olyan nagy gyengéi is voltak, mint erősségei, de ez egy másik történet, hanem nézzük meg az ő születésének történetét. A Bírák 13. fejezete leírja, hogy Manoach felesége várta, várta, várta a gyermeket, és nem jött. Egy alkalommal azonban egy mennyei küldött, egy angyal bejelentette a gyermek érkezését, és érdekes módon tanácsokkal látta el ezt a jövendőbeli édesanyát. Milyen tanácsokkal látta el az anyát, és miért látta Isten fontosnak azt, hogy ezeket a tanácsokat megossza az édesanyával, jóval a gyermek születése előtt?
2: Ahogy említetted, Bírák könyve 13. fejezetében találjuk ezt a történetet, és itt találjuk ezt a leírást is, amely nagyon fontos és tanulságos. A 3. verstől olvasom Istennek ígéjét, és megjelent az Úrnak angyala az asszonynak, és mondanéki, ímé, most magtalan vagy, és nem szültél, de terhes leszesz, és fiat szülsz. Azért most mególjad magad, és ne igyál se bort, se más részegítő italt, és ne egyél semmi tisztátalant. Mert ímé terhes leszesz, és fiat szülsz, és beretva ne érintse annak fejét, mert Istennek szenteltetett lesz az a gyermek anyjának méhétől fogva, és ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok kezéből. Az isteni kinyilatkoztatás úgy mutatja be ennek a születendő gyermeknek a eljövendő életét, hogy egy különleges gyermek. Mindannyian...
1: Tehát egy életre szóló hivatás.
2: Egy életre szóló hivatás, egy életre szóló küldetés, egy különleges személy. Ismerve a történetet, tudjuk, hogy milyen feladatra volt kiválasztva Sámson. Azonban szeretném aláhúzni. És minden kedves televíziónéző és rádióhallgató számára, hogy megmaradjon, hogy mindannyiunknak a gyermeke különleges. Mindannyiunk gyermeke Isten számára egy különleges személy, akivel Istennek terve van, és szeretné felhasználni. Lehet, hogy nem a filiszteusoktól való szabadítás szempontjából, de lehet, hogy valakinek vagy valakiknek az életét általa akarja szebbé, jobbá tenni. És ezért nagyon fontos az, hogy mindannyian úgy lássuk a gyermekünket, mint egy Istentől kapott különleges gyermek. Hogyha ez megvan, akkor sokkal könnyebb megérteni ennek az isteni kinyilatkoztatásnak a fontosságát. Miért küld Isten egy különleges üzenetet ennek az édesanyának, ami nem csak a bátorítást tartalmazza, hiszen a múltkor bibliai történetekben azt látjuk, hogy igen, Isten jön és bátorítja az elkeseredett családokat, hogy meghallgatom az imátokat és gyermekkel áldalak meg. De itt, és a bibliai történetek azok mindig egy folytonosságot mutatnak, azt veszük észre, hogy Isten tanácsolja. Mit szabad, és mit nem szabad, mire figyeljen oda, és mi az, amire mindenképp nagyon nagy hangsúlyt kell fektetnie.
1: Amit érdekes, az a 8. versben, amikor meghallja az édesapa, hogy mi történt, ugye Manoah, ő maga is azt mondja, kérlek Uram, az Istennek az ember, akit küldöttél volt, imádkozik Istenhez, és kéri, hogy küldj el újra, ismét hozzánk, és tanítsa meg minket, hogy mit cselekedjünk a születendő gyermekkel. Hát itt rendkívül fontos az, hogy a szülők, ugye veszünk egy új, mondjuk okos tévét, vagy tudom is én micsodát, és akkor általában igyekszünk megtanulni annak a kezelési módját. Vagy akik egy kicsit ilyen szőrszálhasogatóbb természetűek, temperamentumok, azok még mielőtt megvásárolnának valamit, elolvassák a teszteket, elolvassák a véleményeket, melyik hogy működik, elgondolkoznak, hogy megfelelne vagy nem, és akkor úgy választják ki a megvásárlandó terméket. És még mindig csak néhány kiló műanyagról, meg félvezetőkről van szó. Mennyivel fontosabb lenne a szülőknek előre tanulni, készülni arra, hogy majd megjön egy gyerek, mit kezdjünk vele? És itt nem csak arról van szó, hogy megtanulunk pelenkázni, vagy etetni egy gyereket, ezek létszükségleti dolgok, hanem a gyermeknevelési elveket megismerni is. Hogyan lehet a gyermekből tényleg embert faragni azt szerint, hogy Isten kéri. Tehát ez nagyon fontos dolog, amit kiemel, és ami érdekes az, hogy Manoah nem tekintette, hogy hát ez az anyja dolga, én megkeresem azt a pénzt, hazahozom, és az anyja rendezze, hanem amikor ő megtudta, hogy mi vár rájuk, akkor ő maga kérte imában is, hogy tanítsa meg, hogy mit kezdjek ezzel a gyerekkel. Hát ez különlegesen fontos.
2: Ezt a Biblia verset én is szeretném kihangsúlyozni, talán egy másik szempontból. Vegyük észre azt, hogy Istennek van egy kinyilatkoztatása. A mi esetünkben ez most a Szentírás. De Isten arra szeretne megtanítani bennünket, hogy úgy tudjunk ehhez a kinyilatkoztatáshoz közeledni a Bibliához, hogy az imádságos lelkületben történjen. Tehát én kérjem a Jóistentől, hogy azt, amit ő kinyilatkoztatott már a Bibliában, nyilatkoztassa ki számomra, és tegye érthetővé. Mert nekünk van egy értékes ajándékunk, a Biblia. De az igazság az, hogy mivel nem értékeljük, úgy, ahogy Manoah értékelte, ezért nem is fordulunk hozzá, hogy Uram, mi az? Mit üzentél? Hogyan tudnám én azt megérteni és alkalmazni?
1: Ez nagyon fontos. És hogyha belenézünk a Sámson születését megelőző eseményekbe, még azt is látjuk, hogy évezredekkel azelőtt, hogy a tudomány felismerte volna a születés előtti hatásokat, vagy magzati hatásokat, Isten már tudtára adta ezeknek a szülőknek, hogy vigyázzatok, mert amit esztek, isztok, ahogyan éltek, ahogyan keltek, feküsztök, életmód, stb. Ez mind kihat a gyermekre. Miért különlegesen fontos a szülőknek megismerni és komolyan venni ezeket a magzati hatásokat?
2: Túl jó, hogy említetted azért, mert ezek az elsődleges hatások, amelyek befolyásolni fogják az ő életüket. És ha már említetted, akkor maradjunk még egy picit ezeknél a lelki-érzelmi befolyásoknál. Ma már a tudósok, a szakemberek felhívják a figyelmünket arra, és ezért mondtam azt, hogy olvasni, olvasni, olvasni, hogy például a szeretetet a gyermek már érzi az anyának a méhében. Tehát a gyermek már valahogy egyre inkább tudatosul benne, hogy ő egy várva várt,
1: hát kívánják,
2: kívánt teremtés, vagy pedig egy teher. És valahogy azonosul az édesanyjának az érzéseivel.
1: És ez annyira mélyen beleívódik, hogy tudat alatt már, hogy
2: az egész
1: évek múlva
2: befolyásolja.
1: Igen, nem tud tőle szabadulni.
2: Erre nagyon oda kell figyelni, hogy tényleg milyen lelki hangulatban telik az a 9 hónap, stresszeket hogyan tudja az édesanyja feldolgozni, milyen a kapcsolata a férjével, a

0: fizikai, az egészségügyi,
1: élettani,
0: az élettani. Ugyancsak a tudósok hívják fel a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a felkészülés már akár gyermekkortól kezdve, hiszen a leányok már ezekkel a női ivad sejtekkel
1: születnek.
0: Már
1: együtt, és azok a maguk idejében aztán aktiválódnak.
0: Aktiválódnak, érnek be. Tehát mindaz, amit a gyermekként teszünk, eszünk, iszunk, azok mind-mind akarva akaratlanul ezeknek az ivarsejteknek a genetikai állományát már tudják befolyásolni.
1: És a tudomány azt is rámutatott, hogy nem csak rossz, hanem jó irányba is, tehát
0: pontosan.
1: Mindkét irányba.
0: Tehát ezért már a gyermekeinket úgy kell nevelni, hogy felnőttek lesznek, nektek is lesznek gyermekeitek, gondoljatok erre. És minél inkább közeledünk ehhez a ehhez az időponthoz, nagyon nagy felelősséggel. Tehát sokszor csodálkozunk, amikor orvosokkal felhívják a terhes nőnek a figyelmét, hogy hát azért gondolja meg százszor, ezerszer, hogy még tényleg rá akar gyújtani. Hát nem tudja felmérni, hogy annak milyen kockázati tényezői vannak a születendő gyermekre.
1: És nem csak az aktív dohányzásnak, hanem a passzív dohányzásnak, ami azt jelenti, hogy nem csak az anya, hanem a környezete is figyelembe kellene vegye, édesapa, testvér, együttlakók, stb., hogy mellettük egy várandós mama tölti el a napjait.
0: Igen. Tehát akkor, amikor beszélünk dohányzásról, alkoholfogyasztásról, hogy mennyit sportolunk, mennyit alszunk, milyen egészséges...
1: Mikor fekszünk,
0: mit eszünk, mind-mind akarva akaratlanul befolyásolni fogják születendő gyermekünknek a sorsát, a jövőjét. És ezt felelősségként tudatosítanunk kell, és fel kell vállalnunk.
1: Egy másik történethez lépünk előre, ugyancsak az Ószövetségnél maradva. Sámuel első könyve első fejezetében ki másnak olvashatnánk a történetét, mint magának, Sámuelnek. Itt is egy másik ószövetségi történetre hasonlít valamennyire a családi helyzet, a kiinduló pont. Akárcsak Jákob esetében itt is van egy édesapa, és az akkori világossághoz, ismerethez képest két feleség. Az egyiknek sok gyermeke van, ennek örül és büszke is rájuk, a másiknak pedig egy sem. És akárcsak Jákob esetében, valahogy az édesapa itt is jobban vonzódik ahhoz, akinek nincs gyereke érzelmileg, viszont kialakul egy ilyen érzelmi vihalokkal teli családi légkör, amelyben egyik szenved, a másik uralkodik rajta, és a harmadik próbálja tartani az egyensúlyt, közben a gyermekáldás meg késik, késik, késik. Milyen hatással volt ez Annára, a későbbi édesanyjára, mármint ez a családi légkör, és hogyan próbált ezen a férje enyhíteni?
0: Ezt a két gondolatot próbáljuk meg a történetből most kihangsúlyozni, bár biztosan sokkal több van. Az egyik, amit Annának meg kell tanulnia, azonosulnia kell vele, ugyanaz, ami a az elmúlt bibliai történetekben is megjelenik, az idő. Igen, tehát az idő telik, neki nincsen gyermeke, a stressz, a frusztráció, az én képénvel meg kell küzdjön. Neki is meg kell érteni azt, hogy a Jóisten sokszor időt ad az embernek, mert szüksége van időre, hogy felkészüljön. Felkészüljön arra a feladatra, amit a Jóisten szeretne rábízni. És azt vesszük észre, hogy ebben az esetben is Annának egy olyan gyermeke kellett szülessen, aki a Jóisten tervében egy nagyon fontos szerepet töltött be. Tehát nem csak legyen gyermek, mert ezt várják a szomszédok,
1: másnak is van,
0: mert most ez a divat, nem, hanem igenis felkészülni. És minél inkább tudok azonosulni ezzel a felkészüléssel, talán annál inkább tudok hozzájárulni, hogy egy különleges ember,

0: semleges feladatot végezhessen el.
1: Hát értsük abból azt, hogy akkor az Anna körüli várakozás, meg a Jóistennek ez a különleges közbeavatkozásai mind a Sámuel későbbi hivatásának volt az előszobája?
0: Minden bizonnyal, de most inkább Annára
1: figyeljünk,
0: és arra irányítanám a figyelmünket, mert Annának kellett megérteni azt, Anna kellett eljusson ahhoz a ponthoz, hogy annyira értékelje ezt az isteni áldást, hogy kész legyen kimondani ezt, hogy Uram, én ezt a gyermeket neked akarom szentelni. Te nekem adod, én szeretném neked visszaadni, hogy téged szolgáljon, és a te dicsőségedre éljen. És ez egy olyan gondolat, amit szeretnék talán kétszer is aláhúzni. Ezzel kell minden szülőnek azonosulnia. Istentől kapok egy ajándékot, és a Jóisten szeretné azt, hogy ezt a gyermeket visszaadjam, vagy kész legyek visszaadni számára. Hogy úgy neveljem, hogy ő Isten dicsőségét tudja szolgálni.
1: Hát, mint figyelembe vesszük, hogy mennyit várt arra a gyerekre, és mi tudjuk a Szentírásból utólag, hogy utána született még 5 másik, ő neki arról se volt fogalma, hogy még az az egy is meg fog születni valaha, de mégis mindezek mellett, mikor megszületett Sámuel, anélkül, hogy tudott volna többiről, aki később jön, ezt az ígéretét beváltotta. Hát nem vonta vissza Istentől, hogy én megígértem, neked szentelem, tessék, itt van. Ez egy hatalmas lemondás részéről, mert hát az édesanyák azok legtöbb azt mondja, hogy egy életre anya vagy, és hogyha már én 90 éves vagyok, és a fiam 70 éves, akkor is minden nap rajta jár az eszem, és gondoskodni akarok róla. Itt pedig ő azt mondja, né, uram, itt van, tessék, vedd el, vigyed tovább.
0: Tehát lássuk azt, hogy nem mikor felnőtt, akkor lesz majd
1: majd ha akar, akkor menjen.
0: Igen, hanem kicsiny gyermekként, ahogy már az anyai gondoskodást és szükségleteit már átadta, utána már elviszi a templomba, hogy ott szolgálja a Jóisten. És a második gondolat, amit szeretnék ebből a történetből kiemelni, az pontosan Elkánához kapcsolódik. Ő egy nagyon jó példája annak a tipikus férfi gondolkodásnak, ami jellemez bennünket. Amikor látja Annának a szomorúságát, és azt mondja, hogy nem vagyok elég én neked. Nem teszek én ki akár 10
1: gyermeket. Nem élek én többet 10 fiúnál.
0: Igen. Hát nagyon nehéz nekünk megérteni, hogy a nők nem úgy gondolkodnak, mint a férfiak. És sajnos
1: nem is tehetik.
0: Nem is tehetik, de...
1: És a férfiak sem
0: de tehetik. De nagyon sokszor az ehhez hasonló helyzetekben mellé lövünk, hogy mi próbálunk
1: meg... És ebből komoly konfliktusok is kirobbanhatnak.
0: Próbáljuk meg vigasztalni, azt hiszük, hogy mi hogy megvigasztaltuk a feleségünket, és...
1: Most már el van intézve.
0: De későn jövünk rá, hogy több bajt okoztunk, mint jót. Igen, de végül is...
1: Hát próbált ajándékokkal kedveskedni, több időt töltött vele, jobban odafigyelt rá, de ahogy kiemeltette, tehát amit egy gyermek megadhatott Annának, mint beteljesedést, mint önértékelés szempontjából, vagy ahogyan az a gyermek jelezte volna számára Isten áldásainak a jelenlétét, ezt Elkana nem adhatta meg neki. Viszont Anna végül folyamodott egy másik lépéshez. Mi volt az, ami végül elhozta a fordulópontot ebben a helyzetben?
0: A 10. versben olvassuk azt, hogy amikor lelkében teljesen elkeseredett, amikor már teljesen reménytelen volt a helyzet, akkor Istenhez könyörög. Nagyon érdekes, hogy ezt a Biblia verset hogyan értelmezzük. Egy olyan asszonyról van szó, aki nem hisz Istenben, nincs kapcsolata Istennel, nem imádkozik Istenhez, vagy pedig, hogy azt látjuk benne, hogy igenis van egy vallásos asszony, aki naponta imádkozik és kéri a Jóistennek a vezetését, áldását, de eljön az a pont, amikor ima és ima között óriási különbség van. Amikor már ezt az imádságot, vagy ezt a könyörgést már Jákob küzdelméhez tudnám hasonlítani.
1: Hát itt most vagy történik valami, vagy mindennek vége
0: teljesen lesz. Belekapaszkodok most Jézus Krisztusba. Én ezt látom Annának ebben a könyörgésében, ezt a teljes Istenre való hagyatkozást. Uram, most már megértettem. Én kész vagyok elfogadni a te akaratodat.
1: Isten megadta a gyermeket, a gyermek megszületett, és következett, hogy az előbb még utaltunk rá, a próba második része. Most Isten megadta, amit kért Anna. Most Anna vajon megadja, amivel tartozik Istennek? Mit jelent ez arra nézve, ha esetleg manapság is, akik bennünket néznek, hallgatnak, várnak gyermeket, vagy várták és megkapták, ezzel ez a kérdés az életükben le van végleg zárva, vagy esetleg még maradt valami folytatás is, úgy, ahogy Annánál volt?
0: Mindenki.
1: Ezt egyébként erre már rátértél, de jó még egyszer kiemelni.
0: És engedd meg, hogy előtte egy kis rövid zárójelet nyissak bevezetőként, mert nagyon könnyen egy édesanya vagy egy házaspár elköveti azt a hibát, akár lelki szempontból is, mint társadalmi szempontból, hogy az én gyermekem orvos lesz, és én úgy nevelem, hogy orvos legyen.
1: Ha akarja, ha nem, azt csinálunk.
0: Vannak olyan szülők, akik lelki szempontból meg se születik a gyermek, de azt akarják, hogy prédikátor legyen. Hogy ő lelkész legyen, mert az apja vagy a nagyapja is az volt.
1: Vagy nem volt, de szeretett volna az
0: vagy
1: lenni.
0: Szeretett volna. Tehát nem ilyen értelemben, hanem abban, abban az értelemben, hogy a gyermekünket azt neveljük Isten irányába. Az Istennek való odaszentelődés, az az Isten akaratában, vagy ahogy már többször említettem ezt a kifejezést, az Isten dicsőségére, tehát az Isten akaratával megegyező életre nevelem a gyermekemet. És akkor, amikor ezzel azonosulok, akkor tudom, hogy úgy, ahogy te az előbb mondtad, hogy ez egy egész életen át tart. És az előző szülőkkel szemben sokkal többre értékelem például azt az édesanyát, aki akár a fogantatástól, akár a születéstől, akár amikor a gyermek már serdülővé válik, tehát észreveszi azt, hogy a gyermeknek azért vannak rossz tulajdonságos, vagy rossz megnyilvánulási formái is, bármikor, de elkezd rendszeresen imádkozni és böjtölni. Olyan jó látni ilyen embereknek az élet történetét, akiket egy édesanyja végig kísér, hogy minden héten, minden szombaton böjtöl és imádkozik a gyermekéért. Bármi történik vele, de ez az édesanyja szeretné az, hogy Isten áldása kísérje végig. Én így tudok azonosulni ezzel az anyai, annai példával, példaképpel, amivel minden édesanyának szeretném, hogy azonosulni tudjanak.
1: Hát ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy 3-4-5-6 éves korában beadjuk valamiféle vallásos intézménybe, viszont egy gyermeket megtanítani, imádkozni, megtanítani a Szentírást történeteire, azt olvasni neki, és rávezetni ezekre a dolgokra, szerintem egy szülőnek olyan kötelessége, mint hogy Anna is kötelességének tartotta Istennek visszaadni a gyermeket. Persze vannak ilyen nézetek, hogy hát nem mondok neki semmit, majd választ ő, ha felnő. Ez nem teljesen állja meg a helyét, mert a gyermekeinket megtanítjuk bizonyos dolgokra, anélkül, hogy megvárnánk a felelős felnőttkor elérkeztét, megtanítjuk őket tisztálkodni, enni, inni, bizonyos életvezetési szabályokra, az időbeosztásra, munkahelyi dolgokra. Úgyhogy megtaníthatjuk a gyermekeknek az isteni elveket, ettől még mindig megmarad a szabadsága, hogy felnőtt korában mást válasszon. Viszont ha Isten már megáldott minket gyermekekkel, akkor fejezzük ki a hálánkat, ahogy mondtad, azzal is, hogy mi a gyermeket elvezetjük ahhoz, aki őt adta nekünk. Van még egy harmadik történet, amire szeretnénk rátérni, ha bár a Szentírást átfutva egy gondolatban sokkal több történetet tudtunk volna még elővenni. Még egyet mutassunk be röviden. Volt egy asszony Izraelben, a Sunem városában, aki igyekezett megtenni mindent, hogy segítse a próféta munkáját, vendégül látta férjével, családjával együtt, amivel tudta, támogatta, hogy az Isten műve haladjon előre, de itt is a gyermekáldás váratott magára. És egy adott pillanatban a próféta rá is kérdezett, megmondták, hogy mi az, ami nyomja a szívüket. A próféta pedig megígérte nekik, hogy lesz gyermek, ami lett is. Az egyik kérdés az, hogy azzal, hogy egy édesanyja vagy egy család hűségesen szolgálja Istent, elvárhatja ennek fejébe, hogy a Jóisten mindenképpen gyermekkel jutalmazza meg? Adósnak tekinthetjük a Istent ebben a tekintetben?
0: Nagyon jó és fontos ez a kérdés, hiszen nagyon sok keresztény embert érinti ez a kísértés. Nem csak ezen a területen, hanem az élet minden területén. Tehát elvárásaink vannak Istennel szemben azért, amiért mi szeretjük őt, amiért benne hiszünk, amiért őt követjük, amiért hűségesek vagyunk hozzá bizonyos értelemben. És elvárjuk, hogy egészségesek legyünk, elvárjuk azt, hogy gazdagok legyünk, elvárjuk azt, hogy Isten egészséges gyermekekkel, okos gyermekekkel, gazdag gyermekekkel áldjon meg bennünket. De ha nem sikerül Isten hullámhosszára, gondolatára ráhangolódnunk, akkor nagyon nagy veszélynek tesszük ki magunkat, hiszen nem így működik az isteni terv. Isten nem azért áld meg bennünket, mert mi valamit teszünk érte. Isten azért áld meg,
1: köteles
0: és nem kötelesség. Megáld bennünket azért, mert szeret.
1: És mert így látja jónak.
0: És így látja jónak. És Isten azt szeretné, hogy erre a kegyelmi ajándékra, amit ő nekünk nyújt, és ezek közül az egyik legnagyobb, az Úr Jézus Krisztusnak értünk hozott áldozata, kereszt halála, hogy mi erre az ajándékra, ezekre az ajándékokra, amely ezekhez kapcsolódik, az egészség, az élet, a mindennapi kenyér, köszönetképpen, hálánk jeléül igyekezzünk neki szolgálni, és éljünk az ő akarata szerint. Tehát soha nem fordíthatjuk meg ezt a sorrendet, mert abban a pillanatban már is egy torz kép alakul ki bennünk a jó Istenről, és akár önmagunkról is. Tehát az Istennel való kapcsolatunkat nagyon-nagyon megronthatja ez.
1: Te a történetből az is látszik, hogy ez az asszony szolgálta az Urat, szolgálta Istent, támogatta az ő munkáját, az Úr művét a Földön, de anélkül, hogy várt volna valamit. És ez mint egy ráadásként jött, hogy Isten meghallgatta az imádságát, és aztán meg is kapta a gyermeket, de eljutott egy olyan pontra, hogy ez a gyermek már nem áldást, hanem inkább fájdalmat hozott neki, ugyanis ez a gyermek egy adott ponton beteg lett, és életveszélybe került, sőt, aztán meg is halt. Hogy később próféta feltámasztotta, erre nézve az asszonynak fogalma nem volt, és nem tudta, hogy ez meg fog történni. Viszont gondolkozzunk el azon, szerinted mit érezhetett az anya, akkor, amikor Isten különleges beavatkozása folytán kap egy gyereket, és utána ugyanaz a jó Isten, aki adta, mintha nem akarná megmenteni. Mi mehet át egy anyának a szívén ilyenkor?
0: Nehéz szavakba foglalni ezeket az érzéseket, de az igazság az, hogy ugyanezen az érzésen megyünk keresztül újból és újból. Akkor, amikor az Istennel való kapcsolatunkat beárnyékolja az isteni áldás. És akkor alakul ki az a kapcsolat, hogy az isteni áldás fontosabbá válik, mint maga Isten. És itt megint ez egy óriási figyelmeztetés. Vigyázz, mert valami az életedben nincsen rendben. Ezt megéljük sokszor, amikor Isten megáld bennünket. Lehet családdal. Igen, és milyen boldogok vagyunk. És néhány év múlva rájövünk arra, hogy valami nem jól működik.
1: És amit áldásnak láttunk,
0: amit az áldásnak tűnik. Láttunk, az utána átoknak tűnik pontosan. És nagyon nehéz észrevenni azt, hogy valójában ez nem átok, igen, hanem azzal az áldással, amit a Jóisten adott, én nem tudtam mit kezdeni, nem értékeltem, nem ápoltam, nem
1: viszonyultam meg,
0: hogy viszonyultam hozzá, igen. És nem tudom szavakba önteni ennek az asszonynak a fájdalmát, de egy nagyon nagy figyelmeztetés, hogy vigyázzunk. Ne engedjük azt, hogy bármi az Istennek a helyét elfoglalja.
1: Viszont itten van valami, amit gondolom, hogy inkább szavakba tudunk önteni, és pozitív végkifejletként, sőt, reménykeltő tanúságként alá tudunk húzni. Mit tanít a történet arról, hogy hogyan viszonyulnak az édesanyák Istenhez és gyermekeikhez, amikor gyermekeik kritikus helyzetbe kerülnek?
0: Ez egy nagyon kényes kérdés. Talán az első része az nagyon sok keresztény embernek magától adódik, hogy kérd Istennek a segítségét. Imádkozzál, kiáltsál, könyörögjél, sírjál Istenhez. Azonban a második, az még nagyon sok keresztény embernek is nagy nehézséget okoz. Hogy fordulj Isten emberéhez. Fordulj Isten embereihez. Fordulj Isten hűséges gyermekeihez. Legyenek azok lelkészek, legyenek azok a gyülekezetnek különleges lelki személyei.
1: Vagy és akár egy szörű ember, akinek különleges élettapasztalata van, és vagy bárki, valamit adhat belőle.
0: Hogy tudjál megnyílni előtte, és mondd el, nézd meg, ez a mi problémánk. Ez a mi keresztünk. Lehet egészségügyi, lehet lelki. Igen? De sokszor szégyeljük ezt elmondani. És azt veszem észre, hogy hordjuk ezt a keresztet, nem csak hónapokon, akár éveken keresztül.
1: Akár egy életen
0: át. Akár egy életen át, amikor meg vagyok arról győződve, hogy Istennek éppen az lett volna az egyik útja, hogy segítsen, hogy valakinek elmond, kiöntsd a szívedet, és az az ember tudott volna tanácsolni, tudott volna segítséget hozni azért, hogy ez a probléma megoldódjon.
1: Te arra bátorít bennünket ez a történet ezek mellett még, hogy Istenhez bármikor folyamodhatunk. És ahogy volt neki megoldása, csodamód gyermeket adni ott, ahol nem lehetett, meg tudja azt a gyermeket csodamód menteni olyan veszélyből is, amiből emberileg nem lehet. Nem biztos, hogy ezt mindig meg fogja tenni, viszont a Jóistennek, azt most általános értelemben mondom, van olyan megoldása, ami sokkal jobb bárminél, amit mi kérni tudnánk, vagy eszünkbe jutna, hogy kérjük tőle. És ez az asszonynak a története arról beszél, hogy az Isten iránti őszinte, önzetlen szolgálat és a belévetett bizalom jó időkben és rossz időkben is mindig a megfelelő ösvényen tud tartani, és végül a lehető legjobb megoldásra vezet el. Úgyhogy kritikus helyzetekben tegyük mi is azt, gondolok itt édesanyákra, akik egyetlen gyermeküket próbálják menteni, vagy próbálták, talán megmaradt, talán nem, hogy ettől az asszonytól vegyenek példát, és kérjék a Jóistentől a megoldást, a segítséget, akár magára a problémára, akár a miatta beálló lelki küzdelmekre nézve. Hát lehetne erről még beszélgetni többet is, viszont a sok egyéb biblia példát meghagyunk még tanulmányozás végett a kedves nézőknek. Foglaljuk össze röviden az elmúlt két beszélgetésnek a tanulságait, néhány percünk van még. Akik gyermeket várnak, szeretnének, talán nagyon is, mit tehetnek az Istennel való kapcsolatuk keretein belül, hogy ehhez segítséget kapjanak Istentől?
0: A beszélgetésünknek az egyik alapvető gondolata, az az Istennel való kapcsolat és az Istenbe vetett bizalom. És ez kell eredményezze azt, hogy Isten akaratával megegyezően találjuk meg az életünknek az értelmét, a tartalmát, a hasznosságát. Ezzel kapcsolatosan a Szentírás példaként a családalapítást említi. Pál apostol beszél erről a kérdésről, hogyha, hiszen ugyanebbe a témakörbe tartozik, valaki családot szeretne megnősülni, férjhez menni, úgy érzi, hogy ez Isten akarata, hiszen úgy teremtett meg bennünket, hogy megfelelő
1: családban éljünk,
0: megfelelő segítőtársat találjunk. És Pál apostol az, aki bevezeti ezt a gondolatot, hogyha valakinek a Jóisten mégis azt adja, hogy ne legyen családja, és megadja az ehhez szükséges kegyelmi erőt is. Igen.
1: Mármint, hogy képes legyen egymagában megállni.
0: Képes legyen egymagában megélni, úgyhogy ne égjen, vagy ne éljen bűnben. Igen. Akkor ez az élet is ugyanúgy szolgálhatja Isten dicsőségét, hogyha az ember nem önző módon önmagára figyel, és csak a saját javát, örömét
1: keresi,
0: hanem felhasználja ezt a plusz időt és energiát, amit ezáltal nyer az Istennek való szolgálatra, hogy más embereket boldoggá tegyen. Ugyanebből vonnám le a következtetést, hogyha netalántán valakinek a Jóisten azt adja, azt ajándékozza neki, hogy ne legyen gyermeke, akkor a Jóisten meg akarja őt áldani azzal, hogy ezzel tudjon azonosulni. De nem úgy, hogy jaj, de jó, akkor én most már azt tehetek, amit akarok, akkor nincsen semmi felelősségem, minden időmet magamra, minden pénzemet magamra fordíthatom. Nem, ez egy ördögi
1: konklúzió.
0: Érzés, amit az önzés munkál bennünk. A Jóisten azt szeretné, hogy igen, hogyha így időzőjelben áld meg bennünket a Jóisten, akkor használjuk ezt a felszabadult időt és energiát, talán éppen arra, hogy más gyermekeknek az életét, akiknek a sorsa ugyancsak nehéz. Lehet, hogy
1: egyeseknek nem jut gyerek, másnak nem jut szülő.
0: Igen. Hogy tudjunk ezeken segíteni, hanem talán a Jóisten ad erőt nekünk, hogy örökbe fogadjunk másokat, hiszen ez egy nagyon nagy felelősség. Akkor ezt tudjuk meg. Ha úgy érezzük, hogy erre nincs kellő erőnk, akkor megtehetjük azt, hogy segítünk más családoknak, akár a testvéreinknek, vagy akár más családoknak a gyülekezetből, hogy felajánljuk. Besegítek én, hozhatjátok ma
1: vigyázok
0: este a gyermekeket, vigyázunk rám, ti menjetek egy picit, legyetek magatokra, építsétek, vagy ápoljátok a családi kapcsolatotokat. Tehát ezáltal mi olyasmit tehetünk, ami kedves a Jóisten előtt, és szépé tehetjük úgy mások, mint a saját életünket.
1: Hát ezt még röviden kiegészíteném egy perc alatt azzal, hogy amíg hitáltal kérjük Istentől a gyermekáldást, addig a hitünk abban is megnyilvánul, hogy még nem tudjuk, hogy mikor és hogyan jön, de mi készülünk a gyermekáldásra azzal, hogy megvetjük a saját lelki alapunkat, a család, a kapcsolatunk, a házastársi kapcsolatnak a lelki alapjait. Egészségileg vigyázunk, hogyha esetleg érkezik a gyermek, akkor a lehető legjobb egészségben tudja azt az édesanyja kihordani, felnevelni, feltételeket biztosítani, és felkészülni arra, hogy a gyermeknek ne csak testileg és anyagilag, hanem lelkileg is tudjunk komoly örökséget nyújtani. Nem utolsó sorban pedig kérjük a Istentől, segítsen bennünket megérteni és elfogadni az akaratát ebben a helyzetben is. Hálásan megköszönöm a kedves tévénézők segítségé nevében a segítséget, a tanácsokat, amelyeket velünk megosztottál, Isten áldjon meg tevékenységet.
0: Köszönöm szépen és szeretettel.
1: Kedves nézőink, köszönjük, hogy önök is velünk tartottak. Reméljük, hogy sikerült némi reménysugarat, némi bátorságot nyújtani azoknak, akik a gyermekáldás tekintetében szeretnének felerősödni, lendületet kapni és bátran a jövőbe lépni. Ne csüggedjenek el, tartsanak ki, Istennek önökkel is biztosan van terve. A kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címen várjuk az önök észrevételeit, kéréseit, kérdéseit, megjegyzéseit, és hogyha segítséget szeretnének kérni a Biblia tanulmányozásához, egy Biblia formájában, magyar vagy román nyelven szívesen elküldjük. Jelöljék meg nevüket, postai címüket a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címen. Jövő héten is jelentkezünk adásukkal, várjuk önöket akkor is, ne feledjék el addig is, hogy az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az önöké. A nevem László Varga Zoltán, a viszontlátásra.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli. Aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

0: Mi az igazság?
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Amikor azt mondjuk, hogy bibliai portrék, akkor nehéz feladatra válaszunk, mert kis mozaikokból kellene összeállítani valami olyan képet, ami alapján mégis nyernénk valamit egy ember életéről vagy tevékenységéről. Ez különösen nehéz akkor, amikor egy olyan szeméről kell beszélni, mint Káleb. Nem tudom, hogy van-e Önök között valaki, aki Káleb nevét egyáltalán hallotta, esetleg Józsué nevét, de őrá inkább emlékezünk, talán Mózes nevét, hadd mondjam, akire még inkább, de azt mondjuk, hogy Káleb, akkor ő valahol ott a harmadik sorban van. Mindjárt egy érdekes kérdéshez jutunk azzal, hogy a legtöbb probléma azokkal az emberekkel van, akik nem vezető pozícióban vannak, hanem a második helyen, úgymond, ne talán a harmadik vonalban. És ha vezetési konfliktusról beszélünk, akkor rendszerint a vezető vagy a közvetlen helyettese között szokott feszültség kialakulni. Viszont Kálebbel kapcsolatban éppen az az érdekes tanulság lesz, hogy ő a maga nyugalmával, türelmével, békés, derűs természetével egy örök példát ad arra, hogy hogy lehet a második vagy a harmadik vonalban mégis eredményesen dolgozni. Most ez a rövid vázlat csak azt a célt fogja szolgálni, hogy Önöket emlékeztesse majd később az előadás lényegére. Azt a címet adtam neki, hogy Káleb, a bölcs és bátor hírszerző. Hát ha ezt a szót halljuk, hogy hírszerző, akkor már is bajban vagyunk, nem? Mert valami rossz dolgot asszociálunk, amikor halljuk a kifejezést, hogy hírszerző valaki, hogy már eleve nem lehet jó. Vagy valami titkos, valami gyanús ügy vagy ügyekbe keveredik az illető. Hogy mire gondoltam mégis? Káleb történetét a Biblia elején találjuk, pontosabban Mózes könyvében. Ugye a Bibliának az úgynevezett ószövetségi része, az eleje 5 könyvvel indul, mind az 5 könyv Mózes nevét viseli. És most különösen Mózes 4. és 5. könyvét, tehát az 5-ös sorozatból, az utolsó 2 kötetből fogok felolvasni néhány rövid részletet, illetve egy 6. könyvből is, ami követi Mózes 5 könyvét, és ez pedig Józsué könyve. Na most, hogy időben el tudjuk helyezni ezeket az eseményeket, úgy kell elképzelnünk, hogy valahol az időszámítás előtt talán olyan 1200-1300 évvel lehetünk. Talán inkább közelebb az idő előtt 1300, vagy esetleg az 1400-as és 1300-as évek között. Tehát ha ezt hozzáadjuk még, ami több mint 2000 évünket, akkor meglehetősen régi ez a történet, több mint 3000 éves. És gondolhatna az ember, hogy vajon van-e igazán tanulság abban, ami 3 vagy 3,5 ezer évvel ezelőtt történt. Hát a következő néhány apró dolgot tudjuk erről az emberről, nem túl sokat. Tehát úgy vagyunk, mint az a gyerek, akinek van egy néhány építőkockája, nem túl sok. De ebből a néhány kis kockából megpróbál felépíteni valami szépet, vagy valami maradandót. Na, hogy tudjuk Káleb élettörténetét így a kis kockákból összeállítani? Az első dolog, amit tudunk róla, Mózes 4. könyvében, a 13. fejezetben, a 3. és 7. versben található. Ott egyszerűen csak arról van szó, hogy választani kellett hírszerzőket, úgymond kémeket, akiknek az volt a feladatuk, hogy az Egyiptomból kivonuló zsidóság új helyét, a mai Palesztina területét kikémleljék, vagy megtekintsék, vagy feltérképezzék, egyszerűen, hogy információt szolgáltassanak, hogy hogyan lehetne elfoglalni ezt az új területet. Mert egy olyan isteni rendelkezést kaptak, hogy minden törzsből egy embert kell kiválasztani, ugye 12 törzsből állt akkor Izrael népe, és minden törzsből egy vezető embert kellett keresni. Így megtudjuk azt a 4. könyv 13. fejezetéből, hogy Júda törzséből választották Kálebet. Tehát ő egy előkelő törzsből származott, hiszen Júda törzse mindig vezető törzs volt, és abból a törzsből várták a Mesiást is. De többet nem tudunk róla. Csak annyit, hogy ő egy vezető ember volt, egy előkelő törzsből. Na most, a történethez hozzátartozik az, hogy az az időszak meglehetősen zűrzavaros volt a zsidóság története szempontjából, mert amikor elhagyták Egyiptomot, egy teljesen ismeretlen, idegen, zord területre jutottak, ha elképzeljük a sínai félszigetet, vagy az arábiai sivatagot a mai Izraeltől délre, hogyha így magunk elé képzeljük a térképet, egy meglehetősen kietlen, száraz, lehet azt mondani, hogy barátságtalan, minden növényzetet és forrásokat nélkülöző hely volt ez, és bizony nekik ott hosszú időt kellett eltölteni. Eltöltöttek körülbelül egy 40 napot, vagy talán valamivel többet, amikor eljutottak arra a helyre, hogy most már a kémeket kiküldhették. Most ebből a részből szeretnék felolvasni egy néhány mondatot először, hogy ez a kémlelés hova vezetett. Tehát a 4. könyv 13. fejezeténél vagyunk, és onnan a 26. verstől olvasom a 31-ig. És visszatér a föld megkémleléséből 40 nap múlva, tehát 40 napig távol volt ez a 12 ember, minden törzsből egy-egy vezető. És mentek és eljutottak Mózeshez és Áronhoz és Izrael fiaihoz, egyik fiainak egész gyülekezetéhez, Párán pusztájában, Kádesbe, és hírt vivének nekik és az egész gyülekezetnek, és megmutaták nekik a földnek gyümölcsét. A föld gyümölcséről hadd mondjak annyit, hogy azt is megtudhatjuk, hogy olyan nagy szőlőfürtöket találtak abban az időben azon a területen, hogy két ember kellett ahhoz, hogy vigyen egy fürt szőlőt. Képzeljék el, hogy mekkora szőlőszemek lehettek ezek. Lehet, hogy két szem szőlővel, jól lakott az ember akkor, két-három szemmel, hogyha elképzeljük, hogy bizony két ember kellett, hogy egy fürtöt vigyen. Vittek így haza mutatóba abból a gyümölcsből, amit találtak. Elbeszélték azután, és így mondták, hogy elmentünk arra a földre, amelyre küldöttél minket, mondták Mózesnek, és bizonyára tejjel és mézzel folyó az, és ez annak gyümölcse. Tehát közben bemutatták a nagy szőlőfürtöt. De a mondatot aztán így folytatták az emberek. Csak hogy erős az a nép, amely lakja azt a földet, és a városok egyesítve vannak, vagy erősítve vannak, és felette nagyok, sőt még Anák fiait is láttuk ott. Amálek lakik a délfelől való földön, és Kitteus, Jebuzeus, Emoreus lakik a hegyeken, a tenger mellett pedig a Jordán partján pedig Kananeus lakik. Tehát először azt mondták, hogy íme itt a bizonyíték, ahogy Isten megígérte, ez egy nagyon jó föld. A termése bizonyítja, hogy minden úgy van, ahogy számítottuk. Csak hogy, folytatták az emberek, a baj az, hogy ezek már város államokba szerveződött népek voltak, nem nomádok, mint Izrael törzsei, és bizony megtanulták, hogy akkor maradhatnak fenn, hogyha a városokat falakkal veszik föl, körül, megfelelő védőerővel, katonassággal, ugyanakkor termetükre nézve ezek az emberek jóval nagyobbak voltak, fizikailag erősebbek, mint a zsidóság, és a válasz az volt, hogy rendben van minden, csak hogy ott van néhány nép, egyet-kettőt meg is említettek, Anák fiait, Kitteusokat, Jebuzeusokat, Emoreusokat, Kananeusokat és így tovább, olyan népeket, amelyek hát valószínű, hogy Ázsia más részeiről vándorolhattak oda, vagy esetleg Dél-Európából a kitteusok, valószínű. De ezek már harcedzett emberek voltak, ahogy mondta, megfelelően berendezkedtek, városokat építettek, és nyilván védték, és védeni akarták a területüket. Na most, ha valaki azt mondja nekünk, hogy rendben van a dolog, amire kértél engem, csak hogy, akkor mindig az lesz a fontos, ami a csak hogy után van, nem az, ami a csak hogy előtt. Tehát egy olyan szép képet festett arról a területről, hogy azt mondjuk, hogy na hát akkor minden rendben lesz. De az illető így folytatja a mondatot, hogy csak hogy, akkor arra kell jobban odafigyelnünk, mert utána jönnek a kifogások, hogy de rendben van a dolog, csak hogy, vagy rendben van, de. És akkor az illető felsorolja, hogy ez meg ez meg ez meg ez a baj, tehát mégsem lehet oda bejutni. Na itt történt ezekkel az emberekkel. És aztán így olvasom tovább a 31. és 32. verset is, hogy jó lehet Káleb, tehát itt fordul elő azután a neve, Káleb csendesítette a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondta, hogy bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal. Mindazáltal a férfiak, akik elmentek vele, azt mondták, nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb nálunknál. Ebből a néhány mondatból legalább három tanulságot vehetünk, hogy mit tett Káleb. Hadd tegyem hozzá, hogy Káleb és Józsué ketten voltak a 12-ből, akik azt mondták, hogy mégiscsak elfoglalhatjuk ezt a területet. 10 azt mondták, hogy nem. Tehát 10 ember véleménye a kettővel szemben, hát ez egy elég rossz arány, nem? Ha így szavazunk, akkor általában leszavazzuk a dolgokat. És akkor az emberek arra 10-re szoktak figyelni, nem a 2-re. De Káleb elsősorban is csendesítette a háborgókat. Tehát valószínű megvolt valami olyan képesség benne, hogy nyugalmat árasztott magából, és le tudta csendesíteni, meg tudta nyugtatni ezeket a háborgó embereket, akikben a lázadás megvolt. Hadd tegyem hozzá, hogy másokok miatt is lázadtak már ezek az emberek korábban, hiszen egy idegen területen voltak, nem volt mit enniük, nem volt mit inniuk. Ugye féltek a környezettől, féltek a vadállatoktól, féltek a váratlan támadásoktól. Most még itt van előttük egy újabb feladat, hogy el kell foglalni megerősített városokat, amelyeket ők soha nem csináltak, nem voltak háborúzó nép. Egyszerűen úgy érezték, mintha félrevezették volna őket. Na most ilyen helyzetben megnyugtatni valakit nem könnyű feladat. És úgy tűnik, hogy ha Káleb portréját meg kellene rajzolnunk, akkor azt mondhatnánk, hogy olyan ember volt, aki a lázongó, háborgó, elégedetlenkedő, türelmetlenkedő embereket le tudta csendesíteni. Tehát meg tudta őket nyugtatni, csendre intett másokat. Ugyanakkor a második tulajdonsága a bátorság volt. Ezért is tettem a címbe azt, hogy ő bölcs és bátor hírszerző. A bátorsága azt jelentette, hogy így mondta, hogy bátran felmehetünk és elfoglalhatjuk ezt a földet. Na, nagyon sokszor az életben nem az elhatározáson múlnak a dolgok, hanem a bátorságon. Emlékszem arra, amikor valamikor nagyon régen az érettségim ideje volt, és hogy abban az időben még egy kis tarisznyát kaptunk a ballagásnál, és a tarisznyában volt egy Adi idézet. A Tűz csiholója című versből volt két sor. Ha jól emlékszem, így hangzik, hogy csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek. Mert ugye ez egy jellegzetes Adi mondás, vagy Adi megfogalmazás, hogy merni és bátornak lenni, hogy ő még a között is különbséget tett, hogy bátrak voltak, akik mertek. Ha ezt az idézetet is megjegyezzük, nem fog ártani nekünk, de minden esetre az biztos, hogy Kálebről is hasonlót lehet elmondani, hogy ő úgy tudott nagy lenni, és úgy lett később nagy ember belőle, hogy bátor volt és mert szemben a többivel, a 10-zel. A harmadik tulajdonsága pedig, hogy el tudta oszlatni a kétségeket, a bizonytalanságot. Tehát az emberekben ott volt az a gondolat, hogy talán igen, talán nem. Bizonyára voltunk mi is már hasonló helyzetben, hogy nem voltunk egészen biztosak abban, hogy ezt most megtehetjük vagy nem, mint olyan 50-50% lett volna bennünk. Hogy talán igen, talán nem. Mert ez a legrosszabb. Ez olyan, mint amikor valaki megáll a járda szélén, és azon gondolkodik, hogy átmehet-e a következő jármű előtt, vagy nem. És minél tovább gondolkodik, annál biztosabb lesz, hogy nem mehet át, mert közeledik a jármű. Mikor már közeledik, akkor újra megfordul benne a gondolat, hogy talán még igen, de aztán a következő pillanatban talán mégse, és akkor ott marad. És miközben vár, vagy másfelé figyel, jön a következő jármű, akkor megint megpróbálja felmérni, hogy talán igen, talán nem, elindulhatok, vagy nem. De minél tovább gondolkodik, megint csak ott marad a járda szélén, és nagyon nehezen tud átkelni. Na tehát ez a fajta bizonytalanság, vagy kételkedés, nagyon sokszor lelassít bennünket az életben. És én Káleb történetéből azt tanultam meg, hogy ő nem csak bátor volt, nem csak, hogy le tudta csendesíteni a lázongó lelkületűeket, hanem őre még ez is jellemző volt, hogy ezt a kételkedést, ezt a bizonytalanságot is el tudta oszlatni, hiszen azt olvastam róla, kétség nélkül megbírunk ezzel a területet. Tehát kétség nélkül, mondta ő, kétségtelenül el tudjuk foglalni ezt, csak bátorság kellene hozzá. Azután, hogyha a következő fejezetre fordítjuk a figyelmünket, ugyanebben a könyvben a 14. fejezet, 6. versétől a 10-ig, ez a 3-as pont, itt azt találjuk, hogy ő hűséges és bizakodó is volt mindezeken túl. Tudni, amikor az emberek többsége azt mondta, hogy nem, nem mehetünk mibe, nem tudjuk elfoglalni ezt a területet, akkor a leírás szerint Isten maga is szólt a néphez, és azt mondta nekik, hogy jó, ha nem hiszitek azt, hogy ide bemehettek, akkor nem is fogtok bemenni. Egyenesen azt mondta Mózesnek, hogy téged foglak nagy népé tenni, és a többieket meg eltörlöm. Na most ebben a helyzetben mit tudott mondani Káleb? Nagyon érdekes a 14. fejezetből, olvasom a 6. verstől egészen a 10.

Igen, igen jó föld. Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nekünk adja azt, mely tejjel és mézzel folyó föld. Csak hogy. Na érdekes módon ők is használták ezt a kifejezést, ez a két ember a tízzel szemben, ugyanazt a szót használta, csak pozitív értelemben, mert utána az következik, hogy csak hogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek népétől, mert ők nekünk csak olyanok, mint a kér. Eltávozott tőlük az ő oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük. Mikor pedig az egész gyülekezet azon tanakodott, hogy megkövezze őket, megjelent az Úrnak dicsősége a gyülekezet sátorában Izrael minden fiának. Na mi történt ezután? Egy újabb tulajdonságot fedezhetünk fel, hogy ez az ember, tehát Káleb és mellette Józsué, kifejezték az érzelmeiket. Miért érdekes ez? Mert az európai kultúrában a férfiak általában nem fejezik ki az érzelmeiket. Ez a mi kulturális örökségünk, hogy a férfi kemény. A férfi nem mutatja az érzelmeit, a férfi nem sír, a férfi nem lágyul el, hogy így fejezzem ki. Tehát a férfinek keménységet kell, szilárdságot kell, kitartást kell tanúsítani. Nem szabad az érzelmeit kifejezni, mert az érzelem kifejezése a gyengeség jele. Ezt mondja a mi kultúránk. Viszont vannak népek, ahol ki lehet fejezni az érzelmet, és a férfi férfi marad attól, hogy kifejezte az érzelmeit. Na itt a korabeli szokás szerint azzal, hogy a ruhájukat behasogatták. A bánat jeleként is megtették ezt, nagyon sok esetben pedig a bűnbánat jeleként. Ebben az esetben valószínűleg a bánat jele volt, talán a felháborodás jele is bizonyos mértékig kifejezte az érzelmeit mind a két férfi. És a következő tulajdonság, hogy realisták voltak. Tehát részt vettek a kémlelésben, és azt mondták, hogy a föld, amelyen átmentünk, igen, igen, jó föld. Na most, amikor az ember nem elégedett valamivel, akkor a jót is rossznak szokta látni, nem? Szoktuk mondani, hogy sötétben látja a világot. Az angol nyelvben van egy olyan kifejezés, hogy menj át az árnyékos oldalról a napos oldalra. Tehát sok ember úgy van, mintha szándékosan az útnak azon az oldalán sétálna, ahol árnyék van. És nem kéne más tennünk, csak átmenni a napos oldalra, és már is minden megváltozna. Na ez így volt velük is. Mert reálisak voltak, és azt mondták, hogy nem szabad eltúlozni a nehézséget, mert ha a nehézséget eltúlozom, akkor nem veszem észre a lehetőséget. A lehetőség pedig az volt, hogy ez igen, igen, jó föld. Tehát realisták maradtak. Az újabb tulajdonság a bizalom. Szintén nagyon fontos. Nem csak a személyes életünkben, de a közösségi életre is, családi életre azt lehet mondani, de minden emberi közösségre alapvetően jellemző az, hogyha eredményesek akarunk lenni, úgymond sikeresek akarunk lenni, összetartók akarunk lenni, akkor egymás iránt bizalom kell. És ez a bizalom megvolt benne, hiszen azt mondta Káleb, hogy ha az Úrnak kedvetelik bennünk, akkor bevisz minket erre a földre. Tehát megvolt benne ez az előlegezett bizalom, hogy igen, ha Isten jó akaratú, hiszen jó akaratú, mert így tapasztalták, akkor el tudjuk foglalni a területet. És végül az utolsó jellemvonás, hogy csak hogy ne lázongjatok, mondta ez a két férfi. Hát ha állandóan háborgunk, meg türelmetlenkedünk, meg elégedetlenkedünk, nem jutunk sehova sem. Emlékszem arra, hogy az egyik nagyapám, anyai nagyapám, olyan ember volt, hogy mindig mérgelődött. Mint gyerek visszaemlékeztem rá, meg emlékszem rá még most is, hogy ha valami nem sikerült neki, tehát egy szöget akart beverni valahova, és elgörbült a szög. De nem azért, mert rossz volt a szög, hanem mert rosszul ütött a szögre. De olyan mérges tudott lenni, hogy mi nem tudtuk, hova bújunk, gyerekek. Ha netalán úgy ütött a szögre, hogy közben az ujjára is ütött. Hát akkor még mérgesebb lett, és eldobta a kalapácsot. Mint a kalapács lett volna hibás azért, hogy az ujjára ütött. Na nekünk gyerekeknek akkor menekülnünk kellett, mert ugye hát mi kell a gyereknek, mint látja azt, hogy a nagyapa az ujjára üt. Ugye akkor mi nem hasogattuk meg a ruhánkat, hanem hát a szánk az körbe szaladt, hogy így mondjam, és persze a nagyapa annál dühösebb és annál mérgesebb lett.
Na ez egy nagyon érdekes emberi tulajdonság.

Hogyha valami nem sikerül, akkor ahelyett, hogy a megoldást keresnénk, dühösek leszünk. Persze a vérmérsékletünktől függően van, aki sose lesz dühös. De azért a legtöbb ember, különösen azok az emberek, akikről azt hiszem egyszer beszéltem itt ebben a körben, vagy egy hasonló körben, a szangvinikus típusú emberek, akik eleve ilyen érzelmi kitörések vannak, de azok rettentően dühösek tudnak lenni, ha valami nem sikerül nekik. Sőt, annyira dühösek, hogy oda csapják és abba hagyják, és nem is csinálják többet. Emlékszem egyszer egy fiatal ember, egy barátomra, aki szólót akart énekelni. És én nem vagyok igazán zeneértő ember, de valahol eltért a dallamtól, és annyira zavarba jött, pedig nagyon jó énekes volt, hogy összecsapta a kottáját, és kiment a teremből. Úgyhogy akkor kísérte a zongoránál, egy pillanatra megdermett, és nem tudta, hogy most mi következik. Nem szólt egy szót, csak összecsapta a kottát, kiviharzott a teremből. Nem tudta elviselni a kudarcot. Na, ilyen érdekesek a szangvinikus emberek, hogy egyszerűen nem tudják a kudarcot elviselni, inkább lázonganak, és ebben a lázongásban van valamiféle félelem, talán egy belső félelem, amit nem tudnak legyőzni magukban. Inkább feladják, mint hogy újra kezdenék. És úgy tűnik, hogy Káleb bölcsessége ebben volt, azt mondta, hogy ne lázongjatok Isten ellen, mert tőlük eltávozott az erő és az oltalom, de az Isten velünk van. Mennyire józan volt ez az ember. Azt mondta, a lázongotok nem vezet sehova. Tehát ő elutasította a lázadást és a félelmet. Na most mindezek után egy szomorú dolog történt, amit nem olvasok el, csak elmondom szavakban, hogy miután a többség mégis lázongott, Istennek az volt a végső döntése, hogy nem mennek be a földre. Annyira nem, hogy azt mondta, hogy a 12 ember közül csak az a kettő, aki a jó hírt vitte, azaz Káleb és Józsué, mennek majd be a földre, a többiek nem. És ez a 10 ember, a másik 10 ott a helyszínen meghalt. Plusz Isten azt mondta, hogy az a generáció, amely látta ezeket a dolgokat, evett a nagy szőlőszemből, tehát tudta, hogy hova mehetnének, nagyon sok dolgot tapasztalt maga körül, ugye a manna hullás, amiről talán hallottunk, vagy az, hogy a kősziklából víz fakadt, és számtalan olyan dolog, ami arra emlékeztethette őket újra meg újra, hogy van valaki, aki törődik velük. Na mégis ez a generáció amellett döntött, hogy nem. Legjobb, ha visszamennek Egyiptomba. És akkor Istennek az volt a végső válasza, hogy mivel 40 napig tartott a föld megkémlelése, minden napért kapnak egy évet. Ez elég szigorú büntetésnek tűnik, nem? És azt mondta, hogy ez a generáció a 20 évestől felfelé meg fog mind halni. Tehát a következő 40 esztendőt ott töltötték. Bolyongtak a Sínai hegy körül, vagy a Sínai félszigeten, a dél-arábiai sivatagban. Még mindenkit eltemettek. Csak a következő generáció, az ő gyermekeik, meg azután a még kisebbek, a harmadik generáció tagjai maradtak meg, illetve a két ember, Káleb és Józsué. Sőt, a történethez az is hozzátartozik, hogy még maga Mózes sem, aki az igazi vezető volt, nem mehetett be. Persze más okok is közrejátszottak, de végül ő sem mehetett be erre a megígért földre. Most nézzük azután, hogy mi volt Káleb legfőbb jellemzője. Erre a két bibliai szakaszra gondolok most. Tehát Mózes 4. könyvénél vagyunk, a 14. fejezetnél. Aztán a 26. majd a 32. fejezetben hasonló gondolatokat találunk, nagyon érdekesek ezek. 14. fejezet, 20. versétől. És mondta az Úr, megkegyelmeztem a te beszédet szerint, de bizonnyal élek én, és betölti az Úr dicsőség az egész földet, hogy mindazok az emberek, akik látták az dicsőségemet és csodáimat, amelyeket cselekedtem Egyiptomban és a pusztában, és megkísértettek engem immár 10-szer, és nem engedtek az én szomnak, nem látják meg azt a földet, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, senki nem látja meg azok közül, akik gyaláztak engem. De az én szolgámat, Kálebet, mivel hogy más lélek volt benne, és tökéletességgel követett engem, beviszem őt arra a földre, amelyre bement, és örökségül bírja azt az ő magva, tehát az ő utódai. Azután a 30. vers, és nem mentek be arra a földre, amelyre nézve felemeltem az én kezemet,
hogy lakosokká lesztek abban. Kálebet, a Jefuné fiát, és Józsuét, a Nun fiát kivéve. Majd még egyszer a 37. 38. versben egy hasonló gondolatot találunk. Azok a férfiak azért, akik rossz hírt terjesztettek a földről, meghaltak az Úr előtt a csapás által. Csak Józsué, a Nun fia, és Káleb, a Jefuné fiú maradának életben, am a férfiak közül, akik mentek a földet megkémlelni. Azután a 26. fejezetben van egy mondat, amely nagyon érdekes. Mert az Úr mondotta nektek, bizonnyal meghalnak a pusztában, és senki nem marad meg azok közül, hanem csak Káleb, a Jefuné fia, és Józsué, a Nun fia, még egyszer. Végül a 32. fejezetből egy-két rövid mondatot szeretnék még olvasni ezzel kapcsolatosan, a 10. verstől 12-ig. Azért megharagudott az Úr azon a napon, és megesküdött, mondván, nem látják meg azok az emberek, akik feljöttek Egyiptomból, 20 esztendőstől fogva és feljebb azt a földet, amely felől megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, mivel hogy nem tökéletesen jártak én utánam. Kivéve a Kenizeus, Kálebet, a Jefuné fiát és Józsuét, a Nun fiát, mivel hogy tökéletesen jártak az Úr után. És megharagudott az Úr Izraelre, és bujdostatta őket a pusztában 40 esztendeig, míg megemésztetett az egész nemzetség, amely gonosz cselekedett az Úr szemei előtt. Tehát amit az előbb elmondta, ezek a bibliai leírások ezt tartalmazzák, hogy ez a két ember, Káleb és Józsué, mivel bennük valami más lélek volt, így fogalmazott Mózes ebben a könyvben. Ez a más lélek arra indította őket, hogy a többséggel szemben a saját jó tapasztalatukhoz hűségesek maradjanak. Mi ebből a tanulság? Hogy néha a többséggel szemben is meg kell állnunk, nem? A legtöbb ember úgy van, hogy megy az árral. Tessenek nekem el, én a legtöbb ember olyan, szívesen megy az árral. Nagyon nehéz az árral szemben úszni, vagy nagyon nehéz a többséggel szemben egy véleményt képviselni. De erről a két emberről éppen ezt találtuk itt feljegyezve, hogy ők tökéletesen követték Isten a többséggel szemben. Na most nézzük, hogy mi történt azután. Eltelt az a bizonyos 40 esztendő. Egy kicsit több is, mint 40 év, egész pontosan 45 év. Káleb és Józsué körülbelül 40 évesek lehettek, mikor mindez történt. Most tessék ehhez a 40-hez adni még 40-et, vagy 45-öt. Hány évesek voltak akkor, tehát amikor a honfoglalásra végül sor került? Ugye az erejük teljében voltak 40 évesen egy generáció, akik elfoglalhatták volna azt a területet, de a bizalmatlanságuk meg a lázongásuk miatt ez nem meg. Így felnőtt egy újabb generáció a 40 év alatt, de abból az eredeti generációból nem maradt csak 2-3 ember. Azaz Káleb és Józsué, tehát az ő életkoruk már akkor mintegy 80-85 esztendő volt. Na mit tud tenni egy 80-85 éves ember? Azt gondolnánk, hogy nem sokat. De minden élet-szemlélet kérdése szerintem. És nagyon érdekes az, hogy mi lett ezekkel az emberekkel. Itt vagyunk még mindig Mózes 4. könyvénél, csak most már a vége felé lapozunk, a 34. fejezethez, hogy ugye eljutottak végre-végre, 40 év után Kánaán földjéhez, és ott meg kellett szervezni egyrészt a honfoglalást, másrészt pedig a föld felosztását. Most Mózes 4. könyve 34. fejezetében, 16. verstől a 19-ig azt olvashatjuk, hogy a földosztás egyik szervezője lett Káleb. Olvasom a 34. fejezet 16. versétől, hogy szólt azután az Úr Mózesnek, mert Mózes még velük volt. Ezek azoknak a férfiaknak nevei, akik örökségül fogják néktek elosztani ezt a földet. Eleázár a pap, és Józsué a Nun fia. És törzsenként egy-egy fejedelmet vegyetek mellétek a földnek örökségül való elosztására. És ezeknek a férfiaknak neve a Júda törzséből Káleb, a Jefuné fia. Tehát már fölnőtt egy újabb generáció, de még mindig vezető maradt. Na hát ahhoz nagyon jó vezetőnek kell lenni valakinek, hogy 40 év után még mindig vezető legyen, nem?
Általában azt mondják a vezetéshez értő emberek, hogy minden jó vezető 10 év után leköszön. Van, aki hamarabb leköszön, de egy vezető általában 10 évnél tovább igazán jó vezető nem lehet. Nagyon ritka. Szinte zsenialitás kell ahhoz, hogy valaki 10 év után még mindig jó vezető maradjon. Sőt, azt kell mondanunk, hogy a vezető szempontjából is nagyon jó, ha 10 év után valami más csinál. Legalább átmenetileg. Utána megint próbálkozhat a vezetéssel. De ha valaki 40 éven keresztül vezető, akkor igazán zseniálisnak kell lennie, nem? És itt, amit felolvastam ezek szerint, az első, akit kiválasztottak, hogy a földosztásban, meg a honfoglalásban vezető legyen, az első, aki az első jelentős törzset, tehát Júda törzsét képviselte, nem a következő generáció egyik embere, aki fiatal volt és erős, hanem egy idős ember, aki már akkor mintegy 85 esztendős volt. Tehát megőrizte vezető szerepét. Na most átjutunk Mózes 5. könyvéhez, ahogy mondtam, hogy Mózes 4., majd 5. könyvéből, végül Józsué könyvéből is néhány kisebb részletet felolvasnék. Mózes 5. könyve első fejezetéből, 34. verstől szeretném olvasni a 37. versig. Meghalá az Úr beszédetek szavát, és megharagudott, és megesküdött, mondván, e gonosz nemzetségből való emberek közül egy sem látja meg azt a jó földet, amely felől megesküdtem a ti atyáitok, és hogy a ti atyáitoknak adom, kivéve Kálebet, a Jefuné fiát. Ő meglátja azt, és ő neki adom azt a földet, amelyet taposott, és az ő fiainak, mert tökéletességgel követte az Urat. Még a következő vers is. Még én rejám is megharagudott az Úr miattatok, mondván, te sem mégy be oda. Mármint Mózes. És tényleg Mózes sem mehetett be. A különös az tehát, hogy aki az első vonalban volt, Mózes, végül nem jutott át a határon. Aki a második vonalban volt, Józsué, lett a vezető. Aki a harmadik vonalban volt, Kálev, megmaradt vezetőnek. Még mindig, és hogy így mondjuk, egy helyen előbbre került ebben a rangsorban. De ő maga is részt kapott a földből, hiszen azt olvastuk, hogy megláthatja a földet, amelyet korábban ugye 40 évvel előtte látott, és neki adom a földet, amelyet taposott, és az ő fiainak. Tehát Isten megerősítette ezt a korábbi ígéretet. Na most azután nézzük, hogy ennek a hűséges embernek, aki 40 éven keresztül kitartó volt, végül mi lett a jutalma. Most átlépünk Józsué könyvéhez, ami követi Mózes 5. könyvét, és Józsué könyvéből a 14. fejezetből egy különös részt szeretnék elolvasni, a 6. verstől a 14-ig. Kérem, hogy nagyon figyeljenek, mert ezek a legfontosabb részek. Hozzámentek pedig Józsuéhoz, Júdának fiai Gilgálba, és mondta nekik a kenizeus Kálev Jefuné fia. Te tudod azt a dolgot, amelyet beszélt az Úr Mózesnek, az Isten emberének én felőlem és te felőled Kádes Barneában. 40 esztendős voltam én, amikor elküldött engem Mózes az Úrnak szolgálja a Kádes Barneából, hogy kikémleljem a földet, és úgy hoztam neki a hírt, amint az én szívembe volt. Nagyon érdekes gondolat. Nem úgy, ahogy a többség diktálta, vagy ahogyan szerették volna hallani, hanem ahogy az az ő szívében ott volt. Őszintén, így lehetne mondani. Az atyám fiai pedig, akik feljöttek velem, elrémítették a népnek szívét, de én tökéletesen követtem az Urat, az én Istenemet. És megesküdött Mózes azon a napon, mondván, bizony a föld, amelyet taposott a te lábad, tiéd lesz örökségül, és a te fiaidé, mind örökké, mivel hogy tökéletesen követted az Urat, az én Istenemet. Most pedig ímé megtartott engem az Úr életben, amint szólt, most 45 esztendeje, mióta szólt az Úr e dologról Mózessel, ami alatt Izrael a pusztában bolyongott, és most ímé 85 esztendős vagyok. 85 esztendős volt ez a férfi. És ma is olyan erős vagyok, amilyen azon a napon voltam, amikor elküldött engem Mózes. Amilyen akkor volt az én erőm, most is olyan az én erőm a harcoláshoz,
és járásra, kelésre. Hát nem sűrűn látunk ilyen embereket, azt hiszem. Akik 85 éves korukban azt mondják, hogy olyan erőm van, mint 40 éves koromban volt. És a végén, az utolsó mondat szerint, most azért ad nékem ezt a hegyet. 85 éves ember még hegyet akar mászni. Hegyet kért. Nem a sík területet, ahol kényelmesen lehet sétálni, hanem ő még hegyet akart mászni. Hegyet kért, amelyről szólt az Úr azon a napon, és megáldta őt Józsué, és odaadá Hebront Kálebnek, a Jefuné fiának örökségül. Megkapta a hegyet. 85 éves volt, és 85 éves korában azt mondta, hogy ugyanan erős vagyok, mint 40 éves koromban. Nem tudom, hogy önöknek mi a véleménye arról, hogy mitől öregszünk. De ez a történet nekem azt mondja, hogy mitől nem öregszünk. Na, ha ezeket a dolgokat végig gondoljuk, hogy tudnélik valaki nyugodt és derűs. Csendre tud inteni másokat. Bátorítani tud, hogy eloszlatja a kételyt. Hogy bizakodó. És még az érzelmeit is kifejezi időnként. Nem szégyelli. Realista. És van benne bizalom. Bizalom abban, hogy az Isten jó akaratú. Egyszer valaki azt mondta nekem, sose felejtem el, miután felfedezték nála, hogy rossz indulatú daganata van, azt mondta, hogy nem az a fontos, hogy ez a daganat jó indulatú vagy rossz indulatú, hanem hogy az Isten jó indulatú. Nagyon érdekes mondás. Na, valahogy Káleb olyan ember volt, aki azt mondta, hogy az a fontos, hogy az Isten jó indulatú. Nem az a fontos, hogy a többség milyen indulatú, hogy most háborognak, lázonganak, hogy félnek, hogy menekülnek, hogy vissza akarnak menni Egyiptomba. Nem. Fontos az, hogy abban bíznak, hogy az Isten jó akarata, és így elutasította a lázadást meg a félelmet. Más lélek volt benne. És a tanulság tehát az, hogy mi magunkat öregíthetjük meg bizonyos magatartási formákkal, illetve fiatalon tarthatjuk magunkat. Megint csak bizonyos magatartási formákkal. Becsületes volt Káleb, megőrizte az erejét, a fizikai erejét, és végül a földet is megőrizte. Végül, ha Józsué könyvéhez lapozunk egy pillanatra, illetve Józsué könyvénél vagyunk, de a következő fejezethez, a 15. fejezethez, akkor ebből azt is megtudhatjuk, hogy a jó példa mennyire ragadós, idézőjelben. Tehát mennyire jó hatása van a jó példának. Józsué 15. rész, 15. versétől olvasom egész a 19-ig. És felment innét Debír lakói ellen, Debírnek neve pedig azelőtt Kirját Széfer volt. És mondta Káleb, tehát Kálebről van szó még mindig. Aki megveri Kirját Széfert és elfoglalja azt, neki adom Akszát, az én lányomat feleségül. Aki a bátor, 85 éves ember, mondta, hogy a lányomat feleségül adom. Elfoglalta pedig azt Otniél Kénáznak, a Káleb testvérének fia. Néki adta Akszát, az ő leányát, feleségül. És lőn, hogy amikor eljött az, biztatta őt, hogy kérjen az ő atyától mezőt. Leszállt azért a szamáról, Káleb pedig mondta neki, mi bajod? Ő pedig mondta, adj áldást nékem. Mivel, hogy száraz földre helyeztél engem, adj azért nékem vízforrásokat is. És néki adá a felső forrást és az alsó forrást. Tehát figyeljük meg, hogy egy bátor ember azt mondja, hogy aki meg tudja mutatni, hogy milyen bátor, megkapja a lányomat. Megjelent ez az Otniel nevű személy, aki legyőzte az ellenséget, megmutatta, hogy bátor, megkapta a lányt. Utána a lány megmutatta, hogy milyen bátor, az apjának. És akkor azt mondta az apjának, hogy ne csak a földet ad nekem, hanem a forrást is, mert mit érek a földet? Víz nélkül. Tehát a végső tanulság az, hogy ha őrizni akarjuk az egyéniségünket, akkor merjünk hűségesek maradni ahhoz, amiről meggyőződünk. Tehát ne engedjük azt, hogy a többség valamilyen formában befolyásol bennünket, mint ahogyan ebben a régi-régi történetben találjuk, hanem éppen ellenkezőleg, ahogy Kálebnél vagy Józsuénél ezt láttuk,
bár most Józsiéről kimondottan nem beszéltünk, csak Kálebről, de körülbelül egykorúak voltak, tehát amit elmondtam Kálebről, valószínű ugyanazt el lehetett mondani Józsiéről is, de Kálebnek ez a különös története van, és csak ő az egyetlen szinte, akiről ezt olvassuk, hogy eltelt 45 év, és 45 év után ugyanan erős volt, mint korábban. Hadd kérdezzek valamit végül, hogy tudnak még önök valakiről a Bibliában, aki még egy kicsivel tovább is élt, mint Káleb, vagy Józsué, és valami hasonlót tudott mondani, mint Káleb. Hogy ő már ennyi idős, mondta az illető, és még mindig ugyanolyan ereje van, mint fiatal korában. Még ugyanolyan tisztán lát, mert akkor még nem volt szemüveg, ugyanolyan tisztán lát idős korában, mint ahogyan látott fiatal korában. Bibliai rejtvény. Ki is mondtuk a nevét egyébként a történet kapcsán többször is. Mózes. Mózesről azt olvassuk, hogy 120 évig élt, és amikor 120 éves volt, akkor azt találjuk róla Mózes 5. könyve végén, az utolsó fejezetben, hogy nem fogyott el az ereje. 120 éves korában, és hogy ugyanolyan jól látott. Azaz így mondja a Biblia régiesen, hogy nem homályosodott meg a szeme. Végül a tanulság a Biblia újszövetségi részében van, ahol egy érdekes listát találunk, ezt most nem fogom elolvasni, de följegyezhetik a zsidókhoz írt levél 11. fejezete. Ezt a fejezetet úgy ismerjük, hogy a hithősök sora, vagy a hithősök listája. Igaz, hogy itt Káleb neve nem fordul elő, de előfordul olyasmi, hogy hitáltal legyőztek országokat, emberek. És előfordul valakinek a neve Gedeon. Igaz, hogy ő később élt, talán egy 100 évvel később, mint Káleb, de egy nagyon érdekes személyiség ő is. Nem sok van róla a Bibliában, de az a kevés is elég ahhoz, hogy tanuljunk belőle. Én most megköszönöm önöknek a türelmüket és a figyelmüket, és azt kívánom, hogy ebből a rövid kis vázlatból maradjon meg bennünk az, hogy igen, ha valaki hűséges önmagához és hűséges Istenhez, akkor nem csak a fiatal kora lesz jó, hanem az idős kora is. És azt a különleges ajándékot kaphatja meg, hogy idős korban is erős marad, és egészséges is, és ugyanaz a bizalom lesz benne, mint amivel indult az élete kezdetén. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet!

Századik Zsoltár. Hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat. Ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád, és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Abszalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

kívül megtalálható a levél az összes páli levéllel együtt, a szír és a latin változatban is. Idézi Irénéusz, Alexandriai Kelemen, Tertullianus, Origenész és Eusébiosz is. A levél hitelességét az egész ősgyülekezet egyhangon, egybehangzóan elismerte. Szóljunk néhány szót a Filippi beliekhez írt levél értelméről és céljáról is. A levél közvetlen célja világosan felismerhető. Epafroditus visszatérése, aki római tartózkodása során súlyosan megbetegedett, és akit Pál visszaküld hazájába, hogy a filippi beliekhez megnyugtassa, alkalmat ad az apostolnak, hogy a filippi gyülekezetnek lerújja háláját azért a nagylelkű adományért, amelyet Epafroditus közvetítésével küldött neki. Pál felhasználja ezt az alkalmat arra, hogy a figyelmükbe ajánlja Epafroditust, és róla jó bizonyítványt állítson ki, valamint hogy a filippi beliekkel néhány személyes hírt közöljön, és intse őket az Úrhoz méltó életmódra. Egyes kritikusok azt gondolták, hogy a gyülekezet két egymástól élesen elkülönült pártra szakadt. A páli és a zsidó-keresztény pártra, és az apostol vagy egy későbbi író újra való egyesítésüket akarta elérni, e levél megírásával. Nyilvánvaló, hogy azok a viszályok, amelyekre az apostol céloz, tisztára személyi természetűek, és ez kitűnik a levél negyedik fejezetének a második verséből. Evódiát intem, Sintikét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban. Úgy tűnik, hogy a két keresztény nő személy között nem volt meg az egyetértés, ezért intéz hozzájuk intést Pál apostol. Azonban a filippi beliekhez írt levélben még csak halvány utalás sem találhatunk arra, hogy ebben a gyülekezetben pártoskodások lettek volna. Ellenkezőleg ebben a levélben a filippi gyülekezetet példaszerű gyülekezetként ismerhetjük meg. Irányítsuk ezután figyelmünket a levél tartalmára és felosztására. A bevezetés az első fejezet első 11 verséből áll. Az első és a második vers címzés és üdvözlet. A harmadiktól a 11-ig terjedő versekben a levélírója háláját fejezi ki Istennek, mert a filippibeli keresztények mindvégig részt vettek az evangélium hirdetésében, továbbá imádkozik érettük, hogy a jövőben is fejlődjenek lelkileg. Ezután következik a levélnek első szakasza, amely ugyancsak az első fejezetben található, a 12-től a 26-ig terjedő versig. A 12-től a 18-ig terjedő versig Pál arról tájékoztatja a filippibeli hívőket, hogy az ő fogsága, túl minden emberi elképzelésen, az evangélium jó előmenetelét szolgálta. Sokakat arra serkentett, hogy nagyobb bátorsággal prédikálják Krisztust. Némelyek ugyan szívvel, lélekkel tették ezt, de mások csupán színből. Azonban a Krisztus prédikálása a fogolyapostolt örömmel töltötte el. A 19-től a 21-ig terjedő versekből megérthetjük, hogy örömöt okozott neki még az is, hogy Krisztus lesz dicsőítve akár élete, akár az ő halála által. Habár fogoly volt, mégis reménykedve tekintett a jövőbe. Erről szólnak a 22-től a 26-ig terjedő versek. Még egyszer megemlítjük, bízott abban, hogy nem sokára szabad lábra helyezik, és alkalma lesz újra Filippibe látogatni. A filippi levél második szakasza az első fejezet 27. versével kezdődik, és a második fejezet 18. versével ér véget. Ebben a szakaszban az apostol a szenvedésben való kitartásra, álhatatosságra inti a levél címzettjeit. Az álhatatosságban is Krisztus legyen a hívők példaképe. Erről olvashatunk az első fejezet 27-től 30-ig terjedő verseiben. Továbbá a második fejezet első 11 verse értelmében ugyancsak a megváltó álljon követendő példaként az alázatosság gyakorlásában is a hívők előtt. Ő nem tekintette kiváltságnak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem emberi természetet öltött magára, sőt még szolgai formában.

hatalmát is, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ugyanennek a fejezetnek a 12-től a 18-ig terjedő verseiben a Filippi levélírója hasonló engedelmességre és teljes átadásra inti a hívőket. Ez legyen életstílusuk Pál távollétében is, és minden jót zúgolódás és versengés nélkül vigyenek véghez. A Filippi beliekhez intézett levél harmadik szakaszában a második fejezetnek a 19-től a 30-ig terjedő verseiben Pál a gyülekezetet azzal akarta megörvendeztetni, hogy a közeljövőben két kedves munkatársát küldi el hozzájuk, először Timóteust, azután Epafroditust. Ezután következik a levélnek a negyedik szakasza, amely a harmadik fejezet első versétől a negyedik fejezet harmadik verséig terjed. Ebben a szakaszban az apostol óvja levelének címzetjeit a gonosz munkásoktól, a törvényeskedéstől és az önigazultságtól, a hamis tökéletességtől, az önző Krisztus követéstől, a viszályoktól és a szakadásoktól is. A Filippi levél ötödik szakasza csupán hat igeversből áll. A negyedik fejezet negyedik versével kezdődik, és a kilencedik versével zárul. Intéseket találhatunk benne az Úrban való örömre, a bizalomra és a könyörgésre, a belső békességre és az erényes életvitelre. Ezután következik a levél befejező szakasza, a negyedik fejezet tizedik versétől a 23-ig, és ebben Pál apostol köszönetét fejezi ki a gyülekezet adományaiért, majd tolmácsolja munkatársainak az üdvözletét, hozzáadva a maga köszöntését is. A Filippi beliekhez írt levél negyedik fejezetének a negyedik verse képezi e páli levélnek a kulcs szövegét. Örüljetek mindenkor az Úrban, ismét mondom, örüljetek. A levél kulcs szava szintén az öröm. Vessünk egy pillantást a levélnek a különös ismertető jeleire is. Ez a levél az egyetlen dokumentum, amely kiegészíti az apostolok cselekedetei végén található adatokat, Pál római tartózkodását illetően. Személyes jellegű, amit az író és a címzette közötti baráti viszonynak köszönhetünk. A levél olyan gyülekezetet tár a szemünk elé, amely megfelel annak, amit az apostol elvár. Nem csillog feltűnő szellemi ajándékokkal, hanem inkább a Szentlélek gyümölcsében gazdag. Továbbá a krisztológia különös értéket ad a levélnek. Godét ezt mondja ezzel kapcsolatban. Pál saját tapasztalatából tudja, hogy csak egyetlen eszköz van arra, hogy a természetes emberi szívben bekövetkezzék tulajdon énünk trónvesztése. Nevezetesen Isten fiát kell magunk előtt látnunk, aki önként elhagyta az isteni trónt, hogy leszálljon az emberi szakadék legmélyebb mélységeibe is, és kihozott onnan bennünket magával, amidőn hitáltal részeltetett minket feltámadásában, azaz amikor lehetővé tette számunkra a szellemi felemelkedést az ő királyi székéig. Azon kívül a levél megmutatja nekünk az apostol rendkívüli szellemi tágszívűségét. Ami a Filippi beliekhez írt levél krisztológiáját illeti, a levél írója Pál először Krisztus személyére irányítja a bibliaolvasó figyelmét. Istenségére, az atyával egyenlő voltára, emberi lételére, halálára, feltámadására, dicsőségére, uralkodói jogára és visszajövetelére. Mit jelentsen mindez a hívő számára? Azt, hogy Krisztus legyen minden mindenekben. Ő legyen életem kezdete és vége, az én igazságom és életem, továbbá ismeretem, erőm, célom, örömöm, reménységem, gazdagságom, nyereségem és békességem. Ezért a kereszténynek meg kell látnia az igazi örömöt az imádságban, a Krisztus hirdetésében, a reménységben, a hitben, az egyetértésben, az áldozatban, a viszontlátásban, a vendégszeretetben, az Úrban, az adásban és az elfogadásban, egy szóval mindenben. Éppen ezért hadd egyesítse Krisztus követőit az egy Úr, egy lélek, egy szeretet, egy törekvés, egy indulat,
és egy dicsekvés.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jó.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

0: Igen, morzsa.
1: Hála mindenható Istennek, hogy ma este egy újabb rövid sorozatot kezdhetünk, amelynek a vezércíme az Advent himnuszok. Több énekkel találkozunk a Bibliában. Először az Ószövetségből szeretnék megemlíteni, hogy ott is vannak himnuszok, ott is vannak hálaénekek. Például az egyik közismert hálaének, Mózes hálaéneke, Mózes második könyvének 15. fejezetében találjuk, amelyet akkor mondtak el az izraeliták, amikor átjöttek szárazon a Vörös-tengeren. A másik hálaéneke, amelyel találkozunk Bírák könyvének 5. fejezetében, Debora és Bárák hálaéneke, miután legyőzték Izrael népének ellenségét, és van még egy hálaének, egy rendhagyó hálaének, az pedig Anna hálaéneke, miután Isten kegyelméből Sámuelt megszülte, és az ő hálaénekét Sámuel próféta első könyvben, a második rész 1-10 terjedő versekben találkozunk. Ezt csak azért hozom ma este, hogy lássuk meg, hogy az Ószövetségi Szentírásban is vannak hálaénekek. Azonban, amivel a mai témakörünk és ezen három esti témakörünk az advent himnuszokról szólnak, először szeretnék advent himnuszt tanulmányozni Jézus Krisztusról. Lukács evangéliumában 4 advent himnusszal találkozunk. Az első Mária himnusza Lukács evangéliumában az első rész 46-tól az 55-ig terjedő versekben, és lényegében mindegyik himnusz az advent himnuszok közül Lukács evangéliumában található, a másik Zakariás keresztelő János édesapja mondta el ezt a himnuszt, Lukács evangéliuma első rész 67 és egész a 80. terjedő versekben található. A harmadik himnusz az angyalok himnusza, mely hirdeti Jézus Krisztus születését, mikor megszületett, Lukács evangéliumának a második rész 10-től a 14-ig terjedő versekben, és a Simeon himnusza, meg Anna himnusza, amelyet Lukács evangéliumának második részében a 25-től a 35-ig terjedő versekben találjuk. Mivel 3 este tanulmányozzuk a himnuszokat, ezért a 4 himnusz közül 3-mal foglalkozunk, ez pedig Mária himnusza, Zakariás himnusza, és az utolsó este Simeon himnuszát fogjuk tanulmányozni. Mikor egy rövid bevezetőt láttuk, térjünk rá is nagy figyelemmel és imádkozó lelkülettel gondoljuk át Mária Jézus Krisztus édesanyja himnuszát. Már azért is nagyon különös ez a himnusz, mert Mária nagyon meglepődött, amikor Gábriel angyal felkereste és azt mondta, hogy te leszel az, akin keresztül Jézus Krisztus emberi testet fog ölteni magára. Te leszel az az eszköz, te leszel az az edény, aki által Jézus Krisztus emberként megszületik ezen a földön, hogy legyen minden ember megváltója. Mária nagyon meglepődött, és azt mondta, hogy hogy történhet ez meg, mikor én férfit nem ismertem, és Gábriel angyal egyértelmű, világos választ adott Máriának, és azt mondta, hogy a Szentlélek száll tereád, és árnyékoz meg téged, és akit szülsz, Isten fiának hivatik. Először szeretném, ha közösen együtt elolvasnánk az egész himnuszt, és miután magunk előtt látjuk az egész himnuszt, részeire bontsuk, és lássuk meg a himnusznak a mondani valóját. Mondhatom, kedves jelenlevők, azt, hogy ezek a himnuszok ott vannak a Bibliában, de bizonyos értelemben még akkor is, hogyha Lukács evangéliuma első 2 fejezetében találjuk, úgymond rejtve vannak előttünk. A keresztény világ nagyon keveset beszél, nagyon keveset tanulmányozza ezeket a himnuszokat, még akkor is, hogyha nagyon egyszerű, nagyon következetes és nagyon csodálatos tanítást találunk ezekben a himnuszokban. Ahogy említettem, most egyszerűen folyamatosan csak elolvassuk, és utána minden kijelentés, minden fontos utalás, amit találunk ezekben a himnuszokban, és ebben ma este ebben az egy himnuszban, azzal fogunk foglalkozni. Akkor mondta Mária, magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben, mert reátekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotára, itt Mária önmagáról mondja ezt, mert íme mostantól fogva boldognak mondanak engemet minden nemzetségek. Mert nagy dolgot cselekedett velem a hatalmas, tehát a hatalmas Isten, és szent, úgy szintén Istenre utal az ő neve. És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, akik őt félik. Hatalmas dolgot cselekedett karjának erejével, elszélesztette a szívük gondolatában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjáról, és alázatosakat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Felkarolta szolgáját, Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinak, Ábrahám,

keresztül Jézus édesanyja által. Így mondja az első mondat, magasztalja az én lelkem az Urat. Kedves ellenlevők, nem tudom, hogy mi, amikor imádkozunk, vagy amikor beszélünk Istenről, érezzük-e szívünkben a hálát. Ott van-e számunkra a cél, hogy mi magasztalni szeretnénk a mindenható Istent. Mi dicsérni szeretnénk az örökké létezőt és örökké alkotót. Szeretném részeire bontani a 105. Zsoltárnak az első 4 versét. Itt összesen 9 okot sorol fel, amiért egy ember magasztalhatja az Urat. Az első, magasztaljátok az Urat. Nem tudom, hogy mi csak imádkozni szoktunk Istenhez, vagy magasztalni is szoktuk az Urat. Hogyan tudjuk mi bűnös, gyarló emberek dicsérni és magasztalni a mindenható Istent? Itt sorolja egymás után a második pontban, hívjátok segítségül az ő nevét. Kedves ellenlevők, amikor erről van szó, hogy hívjátok segítségül az ő nevét, nem tudom, hogy küzdünk, hogy oldottuk meg számunkra azt a problémát, ami a mi atyánkban is nagyon hasonlóként ott van. Szenteltessék meg a te neved. Amikor gyermekkoromban édesanyám megtanította, és minden este fennhangon el kellett mondanom a mi atyánkot, én nem tudtam mit kezdeni ezzel, hogy szenteltessék meg a te neved. Nem tudom, hogy megoldottuk ezt a gordulsi csomót. Mit jelent az, hogy szenteltessék meg a te neved? Miért mondta Jézus Krisztus így, és miért nem mondta úgy, hogy szenteltessél meg te? Miért mondja ott is, hogy szenteltessék meg a te neved? Miért van itt is a második pontban Isten magasztalásának a Zsoltárában, hívjátok segítségül az ő nevét? Miért nem mondja azt, hogy hívjatok segítségül engem? Miért a nevét? Azért, mert a bibliai időben a névnek mindig jelentése volt. És minden bibliai névnek megvan a maga jelentése. Csak egy-két nevet említek, az Ószövetségi Szentírásból ismerjük Jákobot, ami magyarra lefordítva annyit jelent, hogy csaló. Ismerjük ugyanúgy Jákobnak az új nevét, amelyet Jézus Krisztus adott neki, Izrael. És azt mondja Jézus neki, ne legyen többé a te neved Jákob, mert küzdöttél Istennel és győztél, hanem legyen a te neved Izrael. És mit jelent az Izrael? Küzdeni Istennel és győzni. És amikor azt mondja itt az ige, hogy hívjátok segítségül az ő nevét. Hívjátok segítségül azt a mindenható Istent, aki tud segíteni rajtatok, mondja a Zsoltáros. Azonban amellett, hogy mi segítségül hívjuk az Istent, hogy ő legyen velünk, figyeljük meg az Isten magasztalásának a harmadik pontja, hirdessétek tettét a népek között. Az, ami engemet boldoggá tesz, azt én nem tudom elhallgatni. Ha én boldog vagyok azért, mert én keresztény ember vagyok, és most gondolok, amikor magamról beszélek mindannyiunkra, ha mi mindannyian valóban boldog emberek vagyunk, akkor ezt a boldogságot nem tudjuk elhallgatni. Ha viszont hallgatunk, akkor azt jelenti, hogy valahol hiányzik a boldogság. Megszoktuk azt, hogy mi keresztények vagyunk, megszoktuk azt, hogy bizonyos dolgokat gyakorlunk, ami a keresztény vallás előírt, és mi évről évre ismételjük, mókuskerékként maradunk egy helyen és körbe-körbe forgunk, hogyha boldogok vagyunk, azért, hogy Krisztus értem meghalt. A számomra és számunkra boldogság az, hogy én találkozhatok Jézus Krisztussal, mert ő megígérte, hogy eljön nem csak először, megígérte, hogy eljön másodszor, és idézem a Hiszek egyből, onnan lészen eljövendő ítélni fog eleveneket és holtakat. Ha számomra

ez a reménység boldogságot ad, akkor én nem tudok hallgatni. Akkor nekem meg kell osztanom ezt a reménységet, mert csak akkor növekszik bennem a reménység, ha reménységet megosztom másokkal is. Ezért mondja a harmadik magasztalás, hirdessétek tetteit a népek között. Negyedik, énekeljetek, zenkedezzetek néki. Azért, mert Zsoltárokból van ez az idézet, a zsoltáros hálaéneket, dicsérőéneket mondott. Azonban az ötödik pontban azt mondja, hogy beszéljétek el minden csodatetteit. Az év végéhez közeledünk. Abban az időben vagyunk, ami az évet illeti, hogy visszapillantunk, és mindenkit nagyon bátorítok. Akár egy 10 percet, vagy 15 percet, én nem szabok időt, de gondoljuk végig, milyen csodatettekkel ajándékozott meg Isten az elmúlt esztendőben. Szereztünk tapasztalatot vele? Meggyőződtünk, megtapasztaltuk azt, hogy jóságos az Isten? Igen, beszéljétek el minden csodatételét. Mondjuk el tapasztalatainkat egymásnak. Van a Bibliában egy csodálatos esemény, amikor Jézus Krisztus meggyógyítja azt az ördögtől megszállott embert, és amikor meggyógyult, eszénél volt, kérte Jézus Krisztust, hogy menjen vele, azon Jézus Krisztus nem engedte meg neki. Akkor találkozott életében először Jézus Krisztussal. És azt mondta Jézus ennek a gadarénusi férfinak, menj el a tiédhez, és mondd el, mi nagy dolgot cselekedett veled az Isten. Hát szegény ember mit tudott mást mondani? Elmondta azt, hogy őt, mint embert, Jézus Krisztus hogyan szabadította meg a sátán fennhatósága alól. És elment ez az ember, és elmondta, hogy mit tett vele az Isten az övéihez. Igen, egy zárójeles dolgot hadd mondjak el, kedves jelenlevők. Jézus Krisztus egyik legnagyobb csodáját Gadaréniában végezte. A 4000 ember megvendégelése Gadaréniában történt. És az a 4000 ember pogányvidéken élő emberek, pogány emberek voltak, és ez a 4000 ember ettől az egy meggyógyult embertől hallotta meg azt, hogy milyen csodát tett vele Jézus Krisztus. Nem beszélt Jézus születéséről, nem beszélt a bűnesetről, nem beszélt Jézus Krisztus haláláról. Ő semmit nem tudott a Bibliából, semmit nem tudott Jézus Krisztusról sem. Mit tudott? Én ördögtől megszállt ember voltam. De Jézus engemet megszabadított. Mondd el, mi nagy dolgot cselekedett veled az Isten. Akarunk örömet szerezni? Barátainknak, ismerőseinknek? Akkor mondjuk el, beszéljétek el Istennek minden csodatételét. Mondjuk el mindazt, amit tett velünk az Isten. Legyen az lelki téren, legyen az jellemformálás terén, legyen az talán betegségből való felgyógyulás volt. Mondjuk el, tegyük boldoggá embertársainkat. A hatodik, dicsőítsétek szent nevét. Megint ott van a név. Mondjátok meg embertársaitoknak, hogyan segített Isten bennünket győzelemre vinni. Hetedik pont, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Nekünk keresztényeknek megszokott azt hallani, vagy arról beszélni, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket a mi bűneinkből, és lehetővé tette minden embernek az örök élet elnyerését. Ismerősek ezek a szavak? Hát ezt minden keresztény tudja. De szívből örüljetek, akik keresitek az Urat. Boldogok vagyunk-e, hogy Jézus Krisztus annyira szeretett engem, és amikor engem, akkor nem magamra gondolok, hanem személyesen mindannyiunkra, hogy mindent vállalt értünk azért, hogy megmentse bennünket az örök haláltól, a második haláltól, ami a bűnbüntetés az örök pusztulástól. Előjog ez? Boldoggá tesz ez bennünket? Hiszem, hogy igen. A nyolcadik, kívánjátok az Urat,
és az ő erejét. Miért olyan rendhagyó ez a Zsoltár? Figyeljük meg a sorrendet. Kívánjátok először az Urat, először az Istent, hogy adja meg nektek az ő erejét, hogy győzzünk. Miért fontos ez? Kedves ellenlevők, ki képes saját erejéből a legkisebb hibáját legyőzni? Az emelje fel a kezét. Van-e közöttünk olyan, aki a legkisebb hibáját saját erejével képes legyőzni? Van? Ilyen nincs. Itt tündököl, itt emelkedik ki ez a dicshimnusz a 105. Zsoltárban. Kívánjátok az Urat, de ne csak őt. Kívánjátok az ő erejét, és van az utolsó, a 9. Keressétek arcát szüntelen. Lehetséges, hogy ez a 9. nagyon egyszerű. Azonban én elárulok valamit, hogy mit jelent az, hogy keressétek az ő arcát szüntelen. Hova néz a becsületes ember, amikor beszélget a másik emberrel? A mennyezetre, vagy a földre, vagy jobbra, vagy balra? A becsületes ember hová néz? Keresi beszélőtársának arcát, szemébe néz. Miért? Mert igazat mond. Akkor kinek az arcát keressük? Mit mond a Zsoltár? Az Istennek az arcát. Beszélgessünk vele. Mondjuk el neki szívünk vágyát, hogy tőle kapott segítséggel győzelemre tudjuk jutni. A megtérés indította az embereket Isten magasztalására. És azt látjuk egy másik ilyen példát az Ószövetségi Szentírásból, Dániel próféta könyvében a 4. rész 34. versét olvasom. A történet hátterében ott van, hogy Nabukodonozor király elhatározta, hogy nem egyezik meg az isteni kinyilatkoztatással, amelyet a Dániel próféta könyvének 2. fejezetében találunk, hogy különböző fémekből tevődött össze az állókép, őt jelképezte az aranyfej, és azt mondta magában, ez nem így lesz. Én készítek egy ugyanolyan állóképet, amelynek nem csak a feje, hanem a tetőtől talpig aranyból lesz. Egyszerűen lázadt az isteni kinyilatkoztatás ellen, azonban pont ebben a lázadásban tér meg Nabukodonozor király, és ezt olvasom az imént hozott idézetből. Az idő elteltével én, Nabukodonozor, szemeimet az égre emeltem, és az én értelmem visszajött, és áldottam a felséges Istent. Amikor olvasom ezt az ígét, akkor eszembe jut fiatal koromban, teológus koromban nagyon szerettem szavalni, és volt egy kedvenc költeményem valamikor a 60-as években, az volt a címe a költeménynek, hogy ateista. És ebben a költeményben refrénszerűen ismétlődött ez a mondat. Megértem azt az embert, aki a földre néz, és azt mondja, hogy nincs Isten. De nem értem meg azt az embert, aki az égre néz, és azt mondja, hogy nincs Isten. Nekem ez különös kedvenc volt akkor, akik kortársaim vagy valamennyivel fiatalabbak értik, hogy miről beszélek. És figyeljük meg, hogy ez a Nabukodonozor király, Babilóniának nagy királya, aki lázadt Isten ellen, és saját bőrén megtapasztalta az Isten vezetését, és azt mondja, a bizonyos idő elteltével, hová emelte fel Nabukodonozor királyző szemét? Az égre. Nem szobrokra, nem szentképekre, nem emberi készítményre. És kit keresett Nabukodonozor király az égben? És Ádám kit? A felséges Isten. Kit keresett Nabukodonozor király, mikor az égre tekintett? A mindenható örök Istent. És miért kereste? Olvasom tovább. És dicsérem, és dicsőítem az örökké élőt, kinek hatalma örökké való hatalom, és országa nemzedékről nemzedékre áll. Mi volt Nabukodonozor királynak az első célkitűzése, amikor megtért Istenhez? Hogy dicsérem,
dicsőítem az örökkön, örökké élőt. Mi késztette Nabukadonozor királyt, hogy dicsérje az örökkön, örökké élőt? Azért, mert megtapasztalta, hogy az Isten jó. És amikor az ő életét, az ő egész valóságát Isten kezébe helyezte, akkor Istent dicsérte, Istent dicsőítette és magasztalta. Azért hoztam ezt a két ószövetségi történetből a példát, hogy lássuk meg Mária dics himnuszának az értékét és mondani valóját. Mária ezt mondta, Isten az én megváltóm. Mit jelent Mária himnuszából ez a rövid kis mondatocska, hogy Isten az én megváltóm. Először is több mindent jelent. Máriának megváltóra volt szüksége. Ez magába foglalja azt is, hogy nem bűntelenül született. Mária gyarló, bűnös ember volt, mint minden más ember. Ahogy azt még szeretném bemutatni az 51. Zsoltárból, a 7. versben, imén vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az én anyám. Mibe születtünk mindannyian? Vallásba? Nem, bűnbe születünk. Nincs olyan ember, aki bűntelenül született. És mivel Máriánál azt látjuk, hogy Máriának megváltóra volt szüksége. Ha Mária bűntelenül született volna, lett volna-e szüksége Máriának megváltóra? Igen vagy nem? És az ő dics himnuszában, amikor lelkét emeli az Istenhez, és dicséri és magasztalja az örökkön örökké élőt Mária, akkor elmondja azt, Isten az én megváltóm. Istenem, nekem szükségem van rád. Tovább Mária himnuszából hadd hozzam a 48. versből, rátekintett alázatos szolgálójára. Kedves jelenlevők, elmondok valamit. Én arra bátorítok mindenkit, hogy amit most megpróbálok kifejteni, gondoljuk végig. Az az ember, aki azt mondja, hogy tudj, én nagyon magas lelki szinten vagyok. Én sokkal jobb vagyok attól is, meg attól is, meg amattól is. Milyen az ilyen embernek lelki állapota? Másik ember, én tudom, hogy én bűnös vagyok. Tudom, hogy vannak gyengeségeim. Reménységem Istennél van. A két példában említett ember közül melyik van magasabb lelki szinten? Az első, vagy a második? Lehet, hogy nem gondolt, nem figyelték oda, még egyszer egy-egy mondatban. Egyik ember azt mondja, hogy én sokkal jobb vagyok mindenkitől. Másik azt mondja, én bűnös, gyarló ember vagyok, és Isten segítségében bízok. Melyik van magasabb lelki szinten? Második, nagyon jól mondtuk, erre van bibliai alap. Lukács evangélium a 18. részében Jézus elmond egy példázatot, és azt mondta, hogy két ember ment fel imádkozni a templomba. Farizeus előre ment, és imádkozott, és azt mondta, hogy én ezt teszem, én azt teszem, én amazt teszem, és nem vagyok olyan, mint ez a hátul fel sem mer nézni rád, Istenem. Én böjtölök kétszer egy héten, én ezt teszem, én azt teszem, de nézd meg ezt a vámszedőt. És a vámszedő mit mondott? Uram, légy irgalmas nékem bűnösnek. És akkor Jézus, mikor elmondja ezt a történetet, akkor visszakérdez, e kettő közül melyik ment megigazulva haza a templomból? Milyen lelkülettel jöttünk ma este Isten házába? Milyen lelkülettel vagyunk Isten iránt? Milyen az én lelkületem a másik ember iránt? Ott van egy gyönyörű bibliai példa, ezt tegyük magunkévá, egymást különbnek tartván ti magatoknál. Jézus Krisztus azt mondja, aki nagy akar lenni közöttetek, legyen a ti szolgátok. Ilyen lelkülettel éljük el keresztény életüket. Figyeljük meg, Mária ilyen lelkülettel élt, és ennek kapcsán alátámasztásként, bátorításként ből Ésaiás 57. fejezetének 15. versét. Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent. Magasságban és szentségben lakozom, de megrontottal és az alázatos szívűvel is. Hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét,
és megelémélítsem a megtörtek szívét. Kivel lakozik ma Isten együtt ebben a városban? A lelki gőgösökkel, akik lenézik a másik keresztény embert, mert az rosszabb, mint én, vagy az, aki alázatos. És figyeljük meg, minek nevezi Mária önmagát? Rátekintett alázat szolgáló leányára. Kitekintett rá Isten. Előjognak tartotta Mária azt, hogy Isten méltóvá tette őt arra, hogy adjon emberi testet. Ezért figyeljük meg ezeket az áldott tanácsokat, amelyet Jézus élete című könyvből szeretnék hozni, aki hű marad az elhíváshoz, mint Isten küldötte, az nem keresi a maga dicsőségét. Az önszeretet elmerül a Krisztus iránti szeretetben. Az emberek megfeledkeznek magukról, ha az Isten szeretete hassa át szívüket. Ahogy egy ember elmondta körülbelül 50-60 évvel ezelőtt, aki részt vett a második világháborúban, a lövészárokban, azt mondta, a lövészárokban nincsenek ateisták. Lövészárokban mindenki imádkozik. De kedves jelenlevők, ne csak akkor imádkozzunk, amikor bajba kerülünk. Mária nem bajba került. Mária egy akkora előjogban részesült, amiben senki más nőszemély a világon rajta kívül nem részesült, és mégsem lett büszke, hanem alázatos. Egy másik tanács. Isten semmit sem tehet az ember megújításáért, amíg az meg nem győződik saját gyengeségéről. Le nem vetkőzi minden önelégültségét, s alá nem veti magát Isten irányításának. Mi keresztény emberek vagyunk. Megtettük mi ezt. Tanuljuk meg Mária himnuszából ezeket a nemes, fennkölt bibliai elveket. Addig Isten nem tehet semmit sem, se értetek, se érettem, amíg meg nem győződünk saját méltatlanságunkról, saját gyengeségünkről. Csak akkor kaphatunk mennyei világosságot, ha készek vagyunk megüresíteni magunkat énünktől. Ezek lehetnek kecses szavak, vallásos ízűek, azonban óriási jelentőséggel bírnak. Nem láthatjuk tisztán Isten jellemét, sem Krisztus nem fogadhatjuk el hit által, ha nem egyezünk bele, hogy minden gondolatunkat alávessük a Krisztus iránti engedelmességnek. Azon töprengek, merjem-e fejteni azt a gondolatot, ami az agyamba most megfordult. Meg tudjuk-e mi magunknak állapítani azt, hogy mi milyen lelkiállapotban vagyunk? Nagyon egyszerű. És egy nagyon egyszerű példát hozok. Kiről beszélünk legkedvesebben? Önmagunkról, fele barátainkról, mások hibáiról, vagy Istenről? Amikor találkozunk egymással, legyen az utcán, legyen az otthon, kiről beszélgetünk? És az a válasz. Én tudok embereket, nem tudok részletekbe bocsátkozni, amikor találkoztak velem régebben, akkor mindig panaszkodtak, hogy ez fáj, az fáj, amaz fáj. Annak is megvan a helye, nehogy valaki rosszul értsen meg. Vagy ilyen problémáim van, olyan problémáim van. De ugyanazok az emberek, amikor szívüket Krisztus kezébe helyezték le, akkor a Krisztussal szerzett tapasztalatokról beszéltek legszívesebben. Többé nem beszéltek se betegségeikről, se fájdalmaikról, hanem elmondták, hogy mit tett velük az Isten. Melyik az igazi Mária lelkület? Amikor tele vagyunk minden mással, és mindenkiről beszélünk, sőt, véleményt is mondunk, vagy hogyha Istennel szerzett tapasztalatainkat mondjuk el embertársunknak. Mindazokra, akik ezt teszik, mérték nélkül töltetik ki a Szentlélek, akik elmondják bátorításként Istennel szerzett tapasztalataitokat. Bátorítsuk embertársainkat, képzeljük el, milyen volna ennek a város lakósainak a lelkűvilága, ha mindenki, amikor találkozik, akkor bátorítaná a másikat. Más volna? Sokkal. Mária nem bízta el magát, hogy ő lesz a Jézus Krisztusnak anyja, amikor emberi testet ölt magára.
Az Istentől kapott előjog miatt nem bízta el magát, ő annál inkább megalázkodott. És itt találjuk azt, aki nagy akar lenni közöttetek, legyen a ti szolgátok. Azonban nézzük tovább Mária himnuszát. Mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzet, mert nagyot tett velem a hatalmas és szent az ő neve. Kit magasztal? Mária azért, hogy Isten őt választotta, hogy megszülje a világ megváltóját. Látjátok, asszonytársaim, hogy mekkora előjog van nekem? Azért választott Isten engemet, mert én sokkal jobb vagyok, mint ti. Ezt látjuk Mária himnuszában. Kedves ellenlevők, ne csak a himnusz tartalmát ismerjük meg, hanem a lelkületet lássuk meg, ami Máriából sugárzik felénk 2000 év távlatából is. Igen, elmondja Mária, hogy engemet boldognak mondanak a nemzetek, mert nagyot tett velem kicsoda, hatalmas. Ki az, aki nagyot tett Máriával? Isten. És kit magasztal azért? Önmagát dicséri, vagy Isten dicséri és magasztalja. Ez a lelkület az igazi keresztény, vagyis a valódi keresztény embernek a lelkülete itt látható. Tovább nézzük az 50. verset Mária himnuszából. Az irgalma nemzedékről nemzedékre az Istenfélőkkel marad. Minden emberrel marad az Istennek irgalma? Lehet gőgös, de vallásos, lehet büszke, de vallásos, lehet káromkodó, de vallásos, lehet templomba járó, vallásos, vajon azokkal lesz az Isten? Az Isten félőkkel marad. Olyan csodálatos, olyan rendhagyó ez a szó, hogy Isten félő. Hozzáteszek egy betűt. Istent félő. Nem azt mondja, hogy a kedves Isten előtt, aki fél az Istentől. Mert az az ember, aki fél az Istentől, az azért engedelmeskedik, mert fél Istentől, hogy megbünteti. Mária nem arról beszél. Mária azt mondja, hogy az irgalma nemzedékről nemzedékre az Isten félőkkel marad. Ami azt jelenti, hogy azzal az emberrel marad, aki szeretetből engedelmeskedik az Istennek. Kedves ellenlevők, kérdezzük meg magunktól, szeretem én annyira az Istent, hogy én neki kész vagyok mindenben engedelmeskedni. Mert Mária himnusza erről beszél. Prédikátor könyve 12. rész 15. versében ezzel kapcsolatban ezt találjuk feljegyezve, a dolognak summája, mindezeket halván ez, az Isten férjed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az ember fő dolga. Fordítsuk meg ennek az igének a mondani valóját, kérdésformában vetem fel, félem-e én az Istent, ha taposom a parancsolatait? Félem-e én az Istent, ha nem tartom meg, nem élek Isten 10 parancsolata szerint? Nem. Itt azt mondja, hogy az Isten féljed, és az ő parancsolatait megtartsad. Térjünk vissza Mária himnuszának elemzéséhez, mert hisz ma este ez a témakörünk. Csak kikinyúlunk a Biblia számos ige helyére, hogy még világosabbá tegyük Mária himnuszát. A Lukács evangéliuma első rész 51-52. Versében ez áll. Hatalmas dolgot cselekedett karjával. Szétszórta a szívükben gőgösöket. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és a megalázottakat felemelte. Figyeljük meg, hogy Isten hatalmas tetteiről zeng éneket himnuszt Mária, és 3 embercsoportot említ meg. Szétszórta a szívükben gőgösöket. Mit tud tenni Isten a gőgös emberrel? Ezt. Semmi mást. Mit tud tenni Isten egy olyan keresztény emberrel, aki lelkileg beképzelt? Szétszórta a szívükben gőgösöket. Azonban a második mondatrész, hatalmasokat göntött le trónjukról. Ó, kedves jelenlevők, kikről beszél itt a Mária ebben a himnusz szakaszban? Honnan döntött le? Trónjukról. Akkor országelnökökről és királyokról beszél? Igen, mert azt mondja, hogy hatalmasakat döntött le trónjukról. Igen, akiknek kezében volt egész ország irányítása. Mit ért
ha ország elnök is, vagy az ország királya is volt valaki, de ha nem félte az Istent. És a harmadik, és a megalázottakat felemelte. Ne vegyétek zokon, hogy egészen lefordítva, élő szóban beszélek. Keressük meg magunkat, e három embercsoport melyikéhez tartozunk. Mert itt három vallásos embercsoportról beszél. A lelki kőgösökről, akik fizikai értelemben hatalmas emberek, és beszél a harmadik csoportban megalázottakat, akiket felemel. Tudják, hogy ez mire bátorít engem, és szeretném, hogy ez a bátorítás átsugározzon mindannyiunkra. Ha valaki lenéz bennünket azért, mert Jézust követjük mindenben, megaláz bennünket emberek előtt, szomorodjunk el, összetét bennünket, hogy azt mondja, hogy kitértél a hitedből, mert mindent úgy csinálsz, mint Jézus. Akkor csüggedjek el, mikor értékel bennünket Isten. Jézus azt mondja, sok hamis hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Legyünk boldogok. És Jézus azt mondja, boldogok legyetek. Az emberek sok hazugságot mondanak. Ez az utolsó boldogság Jézus Krisztus hegyi beszédében. És Mária himnuszában erről beszél, de ott van a himnuszban az, hogy hatalmas dolgokat cselekedett Isten, mivel az ő karjával. Tehát Isten hatalmas tetteinek jelképes leírása az Isten karja. Nézzük tovább Mária himnuszát. El kell mondanom, hogy én ezekkel a himnuszokkal nem tudok betelni. Mária szavai is olyan egyszerűek, olyan emberségesek, olyan szívhez szólóak. És például tovább olvassuk a himnuszt, az éhezőket jól akadta, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Jézus Krisztus a boldog mondásokban többek között azt mondja, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Ezek közé tartozunk el, akik éhezzük az Isten igazságát. Mert azt mondja, hogy az éhezőket jól akadta, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Én nagyon boldog vagyok, hogy több mint fél évszázados lelkészi pályafutásom alatt egyetlen egy emberrel találkoztam, aki azt mondta, hogy miért olvasom a Bibliát, én már mindent tudok. Én pedig több mint 60 éves Biblia kutatás után nem tudok betelni az igével. Melyik csoporthoz tartozunk? Azt mondja, hogy az éhezőket, tehát ha mi vágyjuk őszinte szívvel, hogy Istent kövessük, hogy megértsük az akaratát, Isten jól lakot ad bennünket. Ha úgy gondoljuk, hogy mindent tudunk, akkor üres kézzel távozunk onnan. Kedves jelenlevők, Jézus Krisztus a 4000 és az 5000 ember csak férfiakat, ami azt jelenti, hogy közel 20000 emberről van szó, megvendégelte. Miért jöttek ezek az emberek több 10 kilométert gyalog? Mert mi hiányzott nekik? Lelkileg éhesek voltak. Hadd mondjak el egy tapasztalatot, nehéz elmondani. Amikor megláttam, könycsordult ki a szememből. Most, ahogy Erdélyben voltunk, több mint 60 kilométer távolságról jött el egy házaspár minden este, csak azért, hogy hallja Isten igényét. Az oda-vissza 120 kilométer. Nem sajnálták se az autót, se a benzint, mert őket egy dologval vonzotta, Jézus. Mennyire értékeljük mi Jézus üzenetét? Én úgy gondolom, hogy nagyon értékeljük mindannyian. Azért vagyunk ma este is itt. Eltölthettük volna ezt az órát vagy kettőt máshol is? Akár tévé mellett, meleg szobába, törődve azzal, hogy mi van, hogy van. Miért választottuk? Azért, mert éhezzük az Isten igazságát. Mit tudott tenni Heródessel, amikor ott állt Jézus Krisztus megkötözve, félig halálra ítélten? Hallgatott. Nem volt többé mondani valója. Miért nem tudott Jézus Krisztus segíteni a gazdagi fiúnak? Azért, mert amikor Jézus azt mondta neki, hogy tartsd meg a parancsolatokat, azt mondta, ifjúságomtól megtartottam mindezeket, csak egy dolog hiányzott. Mindet formálisan tette,
amit tett. Ki vagyunk-e mi téve, mindannyian, kivétel nélkül, hogy formaiasan tesszük a vallásos dolgokat? Ezért óriási Mária himnuszából lesz, hogy az éhezőket jól lakatta, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Isten mindig betartotta az ő ígéretét. Azt olvassuk tovább Mária himnuszából. Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmáról. Kedves ellenlevők, ha Izrael népének 1500 éves történetét nézzük az egyiptomi fogságtól való szabadulástól, egészen Jézus Krisztus születéséig Izrael népe majdnem az 1500 év alatt hol az egyik pogány bálványt imádta, hol a másik pogány Istent. De legkevesebbet az élő Isten. Miért maradt meg Isten ószövetségi választott népének Izrael? Mária nagyon jól tudta Izrael népének élettörténetét. Jól tudta hűtlenségüket. Jól tudta azt, hogy hol a Baát, hol az Astarótot, hol az Ékirálynőit, hol a Tamúzt imádták, de legkevesebbet az élő Istent. De azt mondja, gondjába vette Isten gyermekét, Izraelt. Megemlékezett saját irgalmáról. Miért küldött prófétát próféta után Isten Izraelhez? Azért, mert szerette volna megmenteni. Miért tanulmányozzuk mi Mária himnuszát, énekét? Azért, mert szeretne benne megmenteni az örök életre. Azonban azt látjuk, hogy az ószövetségi időben is, és földünk történelmének alkonyán is, amelyben mi élünk, csak a maradék tartatik meg. Azonban hadd hozzak még egy-két példát, hadd hozzak még egy néhány példát Jézusról az Ószövetségi Szentírásból, amikor Jézus szolgának van bemutatva. Jézus nem csak azt mondta, hogy én szolgaként jöttem, hanem figyeljük meg Ésaiás próféta könyvének szavait a 42. fejezet első három versében. Íme az én szolgám, Jézus nevezi szolgának, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé. Kiről beszél? Jézusról. Mikor árasztotta ki a szent lelket az atya az ő fiára Jézusra, amikor megkeresztelkedett 30 éves korába, és leírja a szolga szerepét, Jézus szerepét, mint szolgát, hogy miért jött a földre, törvényt beszél a népeknek. Sokan azt mondják, hogy Jézus eltörölte a 10 parancsolatot, tessék a jövendőlésben megnézni. A Jézus azért jött, hogy törvényt tanítson a népeknek. Nem kiált, és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Megrepet nádat nem törel, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. Isten irgalmasságát, Isten jóságát látjuk. Vagy ha hozok Mózes 5. könyvéből a 7. rész 12. és 14. versét, ha meghallgatjátok ezeket a parancsolatokat, és teljesítitek és követitek őket, az Úr, a te Istened megtartja szövetségét és szeretetét, amire megesküdött atyáidnak. Minden más nép előtt áldott leszel. Figyeljük meg az ígéretet, és figyeljük meg a feltételt. Az egész Szentírás, amikor azt mondom az egész Szentírás, úgy az ószövetségi, mint az újszövetségi Szentírás, tele van Isten ígéreteivel. Azonban az ígéretek nagy része mindig feltételhez kötött. Csak egy újszövetségi, könnyebben érthető ígéretet hozzak fejből, Jelenések könyve 3. rész 21. verséből. Aki győz, megadom annak, hogy üljön velem az én királyi székemben, amiképpen én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Mi a feltétel, hogy együtt legyünk Isten országában? Aki győz. Itt pedig Mózes 5. könyvébe, ha meghallgatjátok ezeket, ha teljesítitek a parancsolatokat, és követitek őket,
az Úr, a Te Istened megtartja szövetségét és szeretetét, amire megesküdött a ti atyáitoknak. És nem fejezi be, minden más nép előtt áldott leszel. Szeretnénk-e Isten áldásával élni további életünket? Lehet, hogy azt mondjátok, hogy ki ne? Hát mindannyian szeretnénk, de van feltétele? Van, ez az engedelmesség. Kész vagyok-e engedelmeskedni a mindenható Istennek? De térjünk vissza Mária himnuszához, amelyet atyáinak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért. Mit ígért meg? Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. Kedves ellenlevők, én már többször említettem, hogy én nagyon nagy katolikus családból származom. És amikor kezdtem olvasni a Bibliát, akkor egyik nagy problémám ez volt. Nem értettem, nem tudtam mit kezdeni vele. Miért? Mert én úgy voltam, hogy én keresztény vagyok, én nem akarok zsidó lenni. Mert én Krisztusé vagyok. De tessék megfigyelni, mit mond az ige. Ha pedig Krisztuséi vagytok, az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. Miért? Kiről zeng éneket Mária, Jézus Krisztus édesanyja a himnuszban, amelyet atyáinak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért. Azt a győzelmet, azt a segítséget. És kedves ellenlevők, ha mi átadjuk életünket Krisztusnak, akkor ugyanaz a hit hatja át a mi életünket, mint Ábrahámét, amikor Isten azt mondta neki, vedd a te fiadat, a te egyetlenedet, és áldozz fel azon a helyen, amelyet megmutatok neked. És mit tett Ábrahám? Uram, nekem egy gyermekem van, ez Izsák, én szeretlek, Istenem, téged, de azért a fiamat jobban szeretem. Ezt mondta Ábrahám. Kész volt-e Ábrahám feláldozni az ő egyetlen fiát? Mória hegyén. Kész volt? Miért? Mert kit szeretett jobban? Istent vagy a fiát? Kedves ellenlevők, ma Isten senkitől nem kéri, hogy áldozza fel a fiát vagy lányát. De legyünk ugyanolyan hittel, mint Ábrahám volt. És ha Krisztuséi vagyunk, akkor Ábrahám hitével rendelkezünk. És akkor vagyunk, vagy leszünk az ígéret örökösei. Kedves ellenlevők, kit szeretünk jobban? Mária himnusza egyértelmű. Mária kit szeretett jobban? Istent vagy magát? Istent vagy a szüleit? Istent vagy a környezetét? Mária értékrendet állított fel a himnuszban. Isten segítsen meg bennünket, hogy mi is szeressük annyira Istent, mint amennyire Mária szerette az Istent. Ebben segítsen meg a mindenható, az ő kegyelméből mindannyiunkat. Amen.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük Önöket Bátran a jövőbe című adásunkban. A nevem László Varga Zoltán. Adásunk elején szeretettel köszöntjük azokat is, akik a rádió segítségével hallgatják adásunkat, ugyanis a rádión keresztül is követhetnek bennünket a Reménység Hange Rádió kolozsvári stúdiójának adáskörzetében, a 88,3 MHz-es frekvencián. Kedves rádióhallgatóink, Isten hozta Önöket is! Amennyiben vannak kérdéseik, kéréseik, megjegyzéseik, észrevételeik az adásainkkal kapcsolatban, nyugodtan írjanak. Hogyha pedig az hallottak, látottak hatására szeretnék még inkább tanulmányozni a Szentírást, és ehhez segítségre van szükségük, gondolok itt például Szentírásra, magyar vagy akár román nyelven, ezt is jelezzék. Mindezeket megírhatják nekünk a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címen. Igyekszünk lehetőségeink szerint válaszolni az Önök kérdéseire. Mai adásunkban tovább folytatjuk az Úr Jézus Krisztus gyógyító hatalmáról szóló sorozatunkban azt a témát, amit elkezdtünk ezelőtt egy héttel. Hogyan segíthet Isten, hogyan segíthet a hit a gyermekáldás kérdésében a gyermekekre várakozó édesanyáknak, édesapáknak, családoknak. Ahogy a múltkor, most is ebben a témában, ami stúdió vendégünk, kedves vendégünk, Magó Zsolt lelkipásztor Isten hozott a stúdióban.
2: Köszönöm szépen.
1: Folytatjuk a témát, amit elkezdtünk a múltkor, hiszen megígértük, hogy még egy néhány gondolattal adósak vagyunk azoknak, akik a gyermekáldás ösvényén szeretnének, idézzem adásunk főcímét, bátran a jövőbe lépni, és ezek a tanulságok bátorságot, reményt adhatnak még ebben a kérdésben is, ami némelyek számára természetesen megoldódik, és szinte spontán, mások számára viszont hitre és kitartásra van szükség. Mennyire fontos a szülőknek felkészülni egy gyermek érkezésére? Mit jelent ez személyesen a férjnek? Mit jelenthet a feleségnek? És mennyire fontos a családnak a lelki szempontból felmért alapja, légköre?
2: Hadd építsünk a múltkori adásban elmondott néhány gondolatra, amikor is aláhúztuk azt, hogy a gyermekáldás az egy isteni csoda. És az egyik legjobb felkészülés ebben a témakörben, hogy ezt az ember tudatosítja. Isten meg akar engemet áldani. Szeretne felhasználni engemet, hogy egy gyermeket, akit élettel ajándékoz meg, hogy neveljük, segítsük az ő fejlődését, az ő növekedését, de nem utolsó sorban, hogy segítsük az Istennek a megismerését. Hiszen ebben a folyamatban nem csupán a család nevének, vagy a vagyonának a megőrzéséről, vagy továbbívéséről van szó, hanem arról, hogy az Isten ismeret az megmaradjon. Akkor, amikor Isten mindig beszél a családokkal, akkor mindig ezt a feladatot bízza rájuk. Mondd el a te gyermekeidnek. És erre kell nekünk lelkiekben felkészülni, hogy hogyan tudjam az Istentől kapott szeretetet, az Istentől kapott áldást továbbadni. És talán innen már minden kedves néző és hallgató számára nyilvánvalóvá válik, hogy ez a lelki felkészülés mindenek előtt az igaz Istennek a megismerését jelenti. Meg kell ismerjem Istent azért, hogy ezt a felelősséget, ezt fel tudjam vállalni, és a gyermeket Isten akarata szerint nevelje. Ennek a alapjaként talán két gondolatot emelnék ki, az, hogy imádkozni, imádkozni, imádkozni. A másik pedig, hogy olvasni, olvasni, olvasni. Minél hamarabb Úgy, ahogy egy gyermek, a lányoknál vehetjük észre, hogy ahogy meglát egy menyasszonyt, mindig azt mondja, én is szeretnék menyasszony lenni. És már készül arra, hogy hogyan vonul be, milyen lesz rajta ez a kis fehér ruha. Talán ugyanilyen értelemben, lelki szempontból az emberben ott kéne legyen mindig ez a kegyelmi, felelősségteljes elhivatás. Hogyan tudom Istennek a nevét, a szeretetét továbbadni mindenek előtt az én családomban, az én gyermekeimnek az életében. Ez az elsődleges kihívásunk.
1: Úgyhogy aki apai vagy anyai szerepre készül, az ezt semmiképp ki ne felejtse a készlettárából. Egy kis ágyat könnyű megvenni, egy csomag pelenkát talán még könnyebb, viszont valódi örökséget, lelki örökséget hátrahagyni, az nem olyan egyszerű, de Isten segítségével lehetséges, de ugyanakkor meg elengedhetetlenül fontos. És ne feledkezzünk meg arról, és ezzel gondolom pedagógusok, pszichológusok és sok más szakember egyhangulag egyetért, hogy az emberi lény a működési alapelveit tekintve utánzás révén tanul. Magyarul ez azt jelenti egész egyszerűen, hogy gyere fiam, nézd meg és csináld utánam. Hogyha jót akarunk tanítani a gyereknek, erkölcsöt, lelkiséget, pozitív értékeket, azt a legegyszerűbb úgy, gyere fiam, nézd meg, és csináld utánam. És akkor ebből kiindulva a szülők azok készülnek fel, ne csak a lemondásra, ne csak az esetleges álmatlan éjszakákra, vagy arra, hogy most már nem két, hanem három, vagy négy fele osszák a szeretetüket, hanem arra is, hogy tényleg bemutassák ezeket a különlegesen szép dolgokat a gyermekeiknek. Példák állnak előttünk mai adásunkban is, több család példája, amelyekben a gyermekáldás körül érdekes dolgok alakultak ki, érdekes tanulságok maradtak meg mindmáig. Az egyik ilyen történet Bírák könyvében van leírva, amelyik leírja az egyik olyan bibliai szereplő születését, amelyet öbnyira fiúk szoktak kedvenc bibliai személyként megemlíteni. Sámsonról van szó, akit nem egy ilyen bibliai gyermekkönyvnek az illusztrátora, ilyen testépítő testalkattal jelenít meg, habár ha belegondolunk, Sámsonnak legalább olyan nagy gyengéi is voltak, mint erősségei, de ez egy másik történet, hanem nézzük meg az ő születésének történetét. A Bírák 13. fejezet

0: leírást is, amely nagyon fontos és tanulságos. A harmadik verstől olvasom Istennek ígéjét, és megjelent az Úrnak angyala az asszonynak, és mondanéki, ímé, most magtalan vagy, és nem szültél, de terhes leszesz, és fiat szülsz. Azért most mególjad magad, és ne igyál se bort, se más részegítő italt, és ne egyél semmi tisztátalant. Mert ímé terhes leszesz, és fiat szülsz, és beretva ne érintse annak fejét, mert Istennek szenteltetett lesz az a gyermek anyjának méhétől fogva, és ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok kezéből. Az isteni kinyilatkoztatás úgy mutatja be ennek a születendő gyermeknek a feljövendő életét, hogy egy különleges gyermek. Mindannyian...
1: Tehát egy életre szóló hivatásra
0: egy
1: van.
0: Életre szóló hivatás, egy életre szóló küldetés, egy különleges személy. Ismerve a történetet, tudjuk, hogy milyen feladatra volt kiválasztva Sámson. Azonban szeretném aláhúzni, és minden kedves televíziónéző és rádióhallgató számára, hogy megmaradjon, hogy mindannyiunknak a gyermeke különleges. Mindannyiunk gyermeke Isten számára egy különleges személy, akivel Istennek terve van, és szeretné felhasználni. Lehet, hogy nem a filiszteusoktól való szabadítás szempontjából, de lehet, hogy valakinek, vagy valakiknek az életét általa akarja szebbé, jobbá tenni. És ezért nagyon fontos az, hogy mindannyian úgy lássuk a gyermekünket, mint egy Istentől kapott különleges gyermek. Hogyha ez megvan, akkor sokkal könnyebb megérteni ennek az isteni kinyilatkoztatásnak a fontosságát. Miért jön, miért küld Isten egy különleges üzenetet ennek az édesanyának, ami nem csak a bátorítást tartalmazza, hiszen a múltkor bibliai történetekben azt látjuk, hogy igen, Isten jön és bátorítja az elkeseredett családokat, hogy meghallgatom az imátokat és gyermekkel áldalak meg. De itt, és a bibliai történetek azok mindig egy folytonosságot mutatnak, azt veszük észre, hogy Isten tanácsolja. Mit szabad, és mit nem szabad, mire figyeljen oda, és mi az, amire mindenképp nagyon nagy hangsúlyt kell fektetnie.
1: Amit érdekes, az a 8. versben, amikor meghallja az édesapa, hogy mi történt, ugye Manoah, ő maga is azt mondja, kérlek Uram, az Istennek az ember, akit küldöttél volt, imádkozik Istenhez, és kéri, hogy küldj el újra, ismét hozzánk, és tanítsa meg minket, hogy mit cselekedjünk a születendő gyermekkel. Hát itt rendkívül fontos az, hogy a szülők, ugye veszünk egy új, mondjuk okos tévét, vagy tudom is én micsodát, és akkor általában igyekszünk megtanulni annak a kezelési módját. Vagy akik egy kicsit ilyen szőrszálhasogatóbb természetűek, temperamentumok, azok még mielőtt megvásárolnának valamit, elolvassák a teszteket, elolvassák a véleményeket, melyik hogy működik, elgondolkoznak, hogy megfelelne vagy nem, és akkor úgy választják ki a megvásárlandó terméket. És még mindig csak néhány kiló műanyagról, meg félvezetőkről van szó. Mennyivel fontosabb lenne a szülőknek előre tanulni, készülni arra, hogy majd megjön a gyerek, mit kezdjünk vele? És itt nem csak arról van szó, hogy megtanulunk pelenkázni, vagy etetni egy gyereket, ezek létszükségleti dolgok, hanem a gyermeknevelési elveket megismerni is, hogyan lehet a gyermekből tényleg embert faragni azt szerint, hogy Isten kéri. Tehát ez nagyon fontos dolog, amit kiemel, és ami érdekes az, hogy Manoah nem tekintette, hogy hát ez az anyja dolga, én megkeresem azt a pénzt, hazahozom, és az anya rendezze, hanem amikor ő megtudta, hogy de mi vár rájuk, akkor ő maga kérte imában is, hogy tanítsál meg, hogy mit kezdjek ezzel a gyerekkel. Hát ez különlegesen fontos.
0: Ezt a Biblia verset én is szeretném kihangsúlyozni, talán egy másik szempontból. Vegyük észre azt, hogy Istennek van egy kinyilatkoztatása.

0: van időre, hogy felkészüljön. Felkészüljön arra a feladatra, amit a Jóisten szeretne rábízni. És azt vesszük észre, hogy ebben az esetben is Annának egy olyan gyermeke kellett szülessen, aki a Jóisten tervében egy nagyon fontos szerepet töltött be. Tehát nem csak legyen gyermek, mert ezt várják a szomszédok,
1: másnak is van,
0: mert most ez a divat, nem, hanem igenis felkészülni. És minél inkább tudok azonosulni ezzel a felkészüléssel, talán annál inkább tudok hozzájárulni, hogy egy különleges ember egy különleges feladatot végezhessen el.
1: Hát értsük abból azt, hogy akkor az Anna körüli várakozás, meg a Jóistennek ez a különleges közbeavatkozásai mind a Sámuel későbbi hivatásának volt az előszobája?
0: Minden bizonnyal, de most inkább Annára
1: figyeljünk
0: és arra irányítanám a figyelmünket, mert Annának kellett megérteni azt, Anna kellett eljusson ahhoz a ponthoz, hogy annyira értékelje ezt az isteni áldást, hogy kész legyen kimondani ezt, hogy Uram, én ezt a gyermeket neked akarom szentelni. Te nekem adod, én szeretném neked visszaadni, hogy téged szolgáljon, és a te dicsőségedre éljen. És ez egy olyan gondolat, amit szeretnék talán kétszer is aláhúzni. Ezzel kell minden szülőnek azonosulnia. Istentől kapok egy ajándékot, és a Jóisten szeretné azt, hogy ezt a gyermeket visszaadjam, vagy kész legyek visszaadni számára. Úgy neveljem, hogy ő Isten dicsőségét tudja szolgálni.
1: Hát, mint figyelembe vesszük, hogy mennyit várt arra a gyerekre, és mi tudjuk a Szentírásból utólag, hogy utána született még 5 másik, ő neki arról se volt fogalma, hogy még az az egy is meg fog születni valaha, de mégis mindezek mellett, mikor megszületett Sámuel, anélkül, hogy tudott volna többiről, aki később jön, ezt az ígéretét beváltotta. Hát nem vonta vissza Istentől, hogy én megígértem, neked szentelem, tessék, itt van. Ez egy hatalmas lemondás részéről, mert hát az édesanyák azok legtöbb azt mondja, hogy egy életre anya vagy, és hogyha már én 90 éves vagyok, és a fiam 70 éves, akkor is minden nap rajta jár az eszem, és gondoskodni akarok róla. Itt pedig ő azt mondja, né, Uram, itt van, tessék, vedd el, vigyed tovább.
0: Tehát lássuk azt, hogy nem mikor felnőtt, akkor lesz majd papi szolgálva.
1: Majd ha akar, akkor menjen.
0: Igen, hanem kicsi gyermekként, ahogy már az anyai gondoskodást és szükségleteit már átadta, utána már elviszi a templomba, hogy ott szolgálja a Jóisten. És a második gondolat, amit szeretnék ebből a történetből kiemelni, az pontosan Elkánához kapcsolódik. Ő egy nagyon jó példája annak a tipikus férfi gondolkodásnak, ami jellemez bennünket. Amikor látja Annának a szomorúságát, és azt mondja, hogy nem vagyok elég én neked. Nem teszek én ki akár
1: 10 gyermeket. Nem élek én többet 10 fiúnál.
0: Igen. Hát nagyon nehéz nekünk megérteni, hogy a nők nem úgy gondolkodnak, mint a férfiak, és sajnos
1: nem is tehetik.
0: Nem is tehetik, de...
1: És a férfiak sem
0: de tehetik. De nagyon sokszor az ehhez hasonló helyzetekben mellé lövünk, hogy mi próbálunk
1: meg... És ebből komoly konfliktusok is kirobbanhatnak.
0: Próbáljuk meg vigasztalni, azt hiszük, hogy mi hogy megvigasztaltuk a feleségünket, és...
1: De most már el van intézve.
0: És közben későn jövünk rá, hogy több bajt okoztunk, mint jót. Igen, de végül is...
1: Hát próbált ajándékokkal kedveskedni, több időt töltött vele, jobban odafigyelt rá, de ahogy kiemelte, tehát amit egy gyermek megadhatott Annának, mint beteljesedést, mint önértékelés szempontjából, vagy ahogyan az a gyermek jelezte volna számára Isten áldásainak a jelenlétét, ezt Elkana nem adhatta meg neki. Viszont Anna végül folyamodott egy másik lépéshez. Mi volt az, ami végül elhozta a fordulópontot ebben a helyzetben?
0: A 10. versben olvassuk azt, hogy amikor lelkében teljesen elkeseredett, amikor már teljesen reménytelen volt a helyzet, akkor Istenhez könyörög. Nagyon érdekes.

0: érdekes, hogy ezt a Biblia verset hogyan, hogyan értelmezzük. Egy olyan asszonyról van szó, aki nem hisz Istenben, nincs kapcsolata Istennel, nem imádkozik Istenhez, vagy pedig, hogy azt látjuk benne, hogy igenis van egy vallásos asszony, aki naponta imádkozik és kéri a Jóistennek a vezetését, áldását, de eljön az a pont, amikor ima és ima között óriási különbség van. Amikor már ezt az imádságot, vagy ezt a könyörgést már Jákob küzdelméhez tudnám hasonlítani.
1: Hát itt most vagy történik valami, vagy mindennek vége
0: teljesen lesz. Belekapaszkodok most Jézus Krisztusba. Én ezt látom Annának ebben a könyörgésében, ezt a teljes Istenre való hagyatkozást. Uram, most már megértettem, én kész vagyok elfogadni a te akaratodat.
1: Isten megadta a gyermeket, a gyermek megszületett, és következett, hogy az előbb még utaltunk rá, a próba második része. Most Isten megadta, amit kért Anna, most Anna vajon megadja, amivel tartozik Istennek? Mit jelent ez arra nézve, ha esetleg manapság is, akik bennünket néznek, hallgatnak, várnak gyermeket, vagy várták és megkapták, ezzel ez a kérdés az életükben le van végleg zárva, vagy esetleg még maradt valami folytatás is, úgy, ahogy Annánál volt?
0: Mindenki.
1: Ezt egyébként erre már rátértél, de jó még egyszer kiemelni.
0: És engedd meg, hogy előtte egy kis rövid zárójárt nyissak bevezetőként, mert nagyon könnyen egy édesanya vagy egy házas pár elköveti azt a hibát, akár lelki szempontból is, mint társadalmi szempontból, hogy az én gyermekem orvos lesz. És én úgy nevelem, hogy orvos legyen.
1: Ha akarja, hanem, ha tetszik, hanem azt csinálunk.
0: Vannak olyan szülők, akik lelki szempontból meg se születik a gyermek, de azt akarják, hogy prédikátor legyen. Hogy ő lelkész legyen, mert az apja vagy a nagyapja is az volt.
1: Vagy nem volt, de szeretett volna az
0: vagy
1: lenni.
0: Szeretett volna. Tehát nem ilyen értelemben, hanem abban, abban az értelemben, hogy a gyermekünket azt neveljük Isten irányába. Az Istennek való odaszentelődés, az az Isten akaratában, vagy ahogy már többször említettem ezt a kifejezést, az Isten dicsőségére, tehát az Isten akaratával megegyező életre nevelem a gyermekemet. És akkor, amikor ezzel azonosulok, akkor tudom, hogy úgy, ahogy te az előbb mondtad, hogy ez egy egész életen át tart. És az előző szülőkkel szemben sokkal többre értékelem például azt az édesanyát, aki akár a fogantatástól, akár a születéstől, akár amikor a gyermek már serdülővé válik, tehát észreveszi azt, hogy a gyermeknek azért vannak rossz tulajdonságos, vagy rossz megnyilvánulási formái is, bármikor, de elkezd rendszeresen imádkozni és böjtölni. Olyan jó látni ilyen embereknek az élettörténetét, akiket egy édesanyja végig kísér, hogy minden héten, minden szombaton böjtöl és imádkozik a gyermekéért. Bármi történik vele, de ez az édesanyja szeretné azt, hogy Isten áldása kísérje végig. Én így tudok azonosulni ezzel az anyai, annai példával, példaképpel, amivel minden édesanyának szeretném, hogy azonosulni tudjanak.
1: Hát ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy 3-4-5-6 éves korában beadjuk valamiféle vallásos intézménybe, viszont egy gyermeket megtanítani, imádkozni, megtanítani a Szentírást történeteire, azt olvasni neki, és rávezetni ezekre a dolgokra, szerintem egy szülőnek olyan kötelessége, mint hogy Anna is kötelességének tartotta Istennek visszaadni a gyermeket. Persze vannak ilyen nézetek, hogy hát nem mondok neki semmit, majd választ ő, ha felnő. Ez nem teljesen állja meg a helyét, mert a gyermekeinket megtanítjuk bizonyos dolgokra, anélkül, hogy megvárnánk a felelős felnőttkor elérkeztét, megtanítjuk őket tisztálkodni, enni, inni, bizonyos életvezetési szabályokra, az időbeosztásra, munkahelyi dolgokra. Úgyhogy megtaníthatjuk a gyermekeknek az isteni elveket, ettől még mindig megmarad a szabadsága, hogy felnőtt korában mást válasszon, viszont ha Isten már megáldott minket gyermekekkel, akkor fejezzük ki a hálánkat, ahogy mondtad, azzal is, hogy mi a gyermeket elvezetjük ahhoz, aki őt adta nekünk. Van még egy harmadik történet, amire szeretnénk rátérni, ha bár a Szentírást átfutva egy gondolatban sokkal több történetet tudtunk volna még elővenni. Még egyet mutassunk be röviden. Volt egy asszony Izraelben, a Sunem városában, aki igyekezett megtenni mindent, hogy segítse a próféta munkáját, vendégül látta férjével, családjával együtt, amivel tudta, támogatta, hogy az Isten műve haladjon előre, de itt is a gyermekáldás váratott magára. És egy adott pillanatban a próféta rá is kérdezett, megmondták, hogy mi az, ami nyomja a szívüket. A próféta pedig megígérte nekik, hogy lesz gyermek, ami lett is. Az egyik kérdés az, hogy azzal, hogy egy édesanyja vagy egy család hűségesen szolgálja Istent, elvárhatja ennek fejébe, hogy a jó Isten mindenképpen gyermekkel jutalmazza meg? Adósnak tekinthetjük a Istent ebben a tekintetben?
0: Nagyon jó és fontos ez a kérdés, hiszen nagyon sok keresztény embert érinti ez a kísértés. Nem csak ezen a területen, hanem az élet minden területén. Tehát elvárásaink vannak Istennel szemben azért, amiért mi szeretjük őt, amiért benne hiszünk, amiért őt követjük, amiért hűségesek vagyunk hozzá bizonyos értelemben. És elvárjuk, hogy egészségesek legyünk, elvárjuk azt, hogy gazdagok legyünk, elvárjuk azt, hogy Isten egészséges gyermekekkel, okos gyermekekkel, gazdag gyermekekkel áldjon meg bennünket. De ha nem sikerül Isten hullámhosszára, gondolatára ráhangolódnunk, akkor nagyon nagy veszélynek tesszük ki magunkat, hiszen nem így működik az isteni terv. Isten nem azért áld meg bennünket, mert mi valamit teszünk érte. Isten azért
1: áld
0: meg,
1: köteles
0: és nem kötelesség.
1: Azért,
0: megáld bennünket azért, mert szeret.
1: És mert így látja jónak.
0: És így látja jónak. És Isten azt szeretné, hogy erre a kegyelmi ajándékra, amit ő nekünk nyújt, és ezek közül az egyik legnagyobb, az Úr Jézus Krisztusnak értünk hozott áldozata, kereszt halála, hogy mi erre az ajándékra, ezekre az ajándékokra, amely ezekhez kapcsolódik, az egészség, az élet, a mindennapi kenyér, köszönetképpen, hálánk jeléül igyekezzünk neki szolgálni, és éljünk az ő akarata szerint. Tehát soha nem fordíthatjuk meg ezt a sorrendet, mert abban a pillanatban már is egy torzkép alakul ki bennünk a jó Istenről, és akár önmagunkról is. Tehát az Istennel való kapcsolatunkat nagyon-nagyon megronthatja ez.
1: Te a történetből az is látszik, hogy ez az asszony szolgálta az Urat, szolgálta Istent, támogatta az ő munkáját, az Úr művét a Földön, de anélkül, hogy várt volna valamit. És ez mint egy ráadásként jött, hogy Isten meghallgatta az imádságát, és aztán meg is kapta a gyermeket, de eljutott egy olyan pontra, hogy ez a gyermek már nem áldást, hanem inkább fájdalmat hozott neki, ugyanis ez a gyermek egy adott ponton beteg lett, és életveszélybe került, sőt, aztán meg is halt. Hogy később próféta feltámasztotta, erre nézve az asszonynak fogalma nem volt, és nem tudta, hogy ez meg fog történni. Viszont gondolkozzunk el azon, szerinted mit érezhetett az anya, akkor, amikor Isten különleges beavatkozása folytán kap egy gyereket, és utána ugyanaz a jó Isten, aki adta, mintha nem akarná megmenteni. Mi mehet át egy anyának a szívén ilyenkor?
0: nehéz szavakba foglalni ezeket az érzéseket, de az igazság az, hogy ugyanezen az érzésen megyünk keresztül újból és újból. Akkor, amikor az Istennel való kapcsolatunkat beárnyékolja az isteni áldás. És akkor alakul ki az a kapcsolat, hogy az isteni áldás fontosabbá válik, mint maga Isten. És itt megint ez egy óriási figyelmeztetés. Vigyázz, mert valami az életedben nincsen rendben. Ezt megéljük sokszor, amikor Isten megáld bennünket, lehet családdal. Igen, és milyen boldogok vagyunk. És néhány év múlva rájövünk arra, hogy valami nem jól működik.
1: És amit áldásnak láttunk,
0: amit
1: az
0: áldásnak
1: átoknak
0: láttunk, az utána átoknak tűnik pontosan. És nagyon nehéz észrevenni azt, hogy valójában ez nem átok, igen, hanem azzal az áldással, amit a Jóisten adott, én nem tudtam mit kezdeni, nem értékeltem, nem ápoltam, nem
1: viszonyultam
0: építettem,
1: meg,
0: hogy viszonyultam hozzá, igen. És nem tudom szavakba önteni ennek az asszonynak a fájdalmát, de egy nagyon nagy figyelmeztetés, hogy vigyázzunk. Ne engedjük azt, hogy bármi az Istennek a helyét elfoglalja.
1: Viszont itten van valami, amit gondolom, hogy inkább szavakba tudunk önteni, és pozitív végkifejletként, sőt reménykeltő tanúságként alá tudunk húzni. Mit tanít a történet arról, hogy hogyan viszonyulnak az édesanyák Istenhez és gyermekeikhez, amikor gyermekeik kritikus helyzetbe kerülnek?
0: Ez egy nagyon kényes kérdés. Talán az első része az nagyon sok keresztény embernek magától adódik, hogy kérd Istennek a segítségét. Imádkozzál, kiáltsál, könyörögjél, sírjál Istenhez. Azonban a második az még nagyon sok keresztény embernek is nagy nehézséget okoz, hogy fordulj Isten emberéhez, fordulj Isten embereihez, fordulj Isten hűséges gyermekeihez, legyenek azok lelkészek, legyenek azok a gyülekezetnek különleges lelki személyei.
1: Vagy és akár egy szörű ember, akinek különleges élettapasztalata van, és
0: vagy bárki,
1: valamit adhat belőle.
0: Hogy tudjál megnyílni előtte, és mondd el, nézd meg, ez a mi problémánk, ez a mi keresztünk, lehet egészségügyi, lehet lelki, igen, de sokszor szégyeljük ezt elmondani. És azt veszem észre, hogy hordjuk ezt a keresztet, nem csak hónapokon, akár éveken keresztül,
1: akár egy életen át,
0: amikor meg vagyok arról győződve, hogy Istennek éppen az lett volna az egyik útja, hogy segítsen, hogy valakinek elmond, kiöntsd a szívedet, és az az ember tudott volna tanácsolni, tudott volna segítséget hozni azért, hogy ez a probléma megoldódjon.
1: Te arra bátorít bennünket ez a történet ezek mellett még, hogy Istenhez bármikor folyamodhatunk, és ahogy volt neki megoldása, csodamód gyermeket adni ott, ahol nem lehetett, meg tudja azt a gyermeket csodamód menteni olyan veszélyből is, amiből emberileg nem lehet. Nem biztos, hogy ezt mindig meg fogja tenni, viszont a Jóistennek, azt most általános értelemben mondom, van olyan megoldása, ami sokkal jobb bárminél, amit mi kérni tudnánk, vagy eszünkbe jutna, hogy kérjük tőle. És ez az asszonynak a története arról beszél, hogy az Isten iránti őszinte, önzetlen szolgálat, és a belévetett bizalom jó időkben és rossz időkben is mindig a megfelelő ösvényen tud tartani, és végül a lehető legjobb megoldásra vezet el. Úgyhogy kritikus helyzetekben tegyük mi is azt, gondolok itt édesanyákra, akik egyetlen gyermeküket próbálják menteni, vagy próbálták, talán megmaradt, talán nem, hogy ettől az asszonytól vegyenek példát, és kérjék a Jóistentől a megoldást, a segítséget, akár magára a problémára, akár a miatta beálló lelki küzdelmekre nézve. Hát lehetne erről még beszélgetni többet is, viszont a sok egyéb biblia példát meghagyunk még tanulmányozás végett a kedves nézőknek. Foglaljuk össze röviden az elmúlt két beszélgetésnek a tanulságait, néhány percünk van még. Akik gyermeket várnak, szeretnének, talán nagyon is, mit tehetnek az Istennel való kapcsolatuk keretein belül, hogy ehhez segítséget kapjanak Istentől?
0: A beszélgetésünknek az egyik alapvető gondolata az az Istennel való kapcsolat és az Istenbe vetett bizalom. És ez kell eredményezze azt, hogy Isten akaratával megegyezően találjuk meg az életünknek az értelmét, a tartalmát, a hasznosságát. Ezzel kapcsolatosan a Szentírás példaként a családalapítást említi. Pál apostol beszél erről a kérdésről, hogyha, hiszen ugyanebben a témakörbe tartozik, valaki családot szeretne megnősülni, férjhez menni, úgy érzi, hogy ez Isten akarata, hiszen úgy teremtett meg bennünket, hogy megfelelő
1: családban éljünk,
0: megfelelő segítőtársat találjunk. És Pál apostol az, aki bevezeti ezt a gondolatot, hogyha valakinek a Jóisten mégis azt adja, hogy ne legyen családja, és megadja az ehhez szükséges kegyelmi erőt is. Igen.
1: Mármint, hogy képes legyen egymagában megállni.
0: Képes legyen egymagában megélni, úgyhogy ne égjen, vagy ne éljen bűnben. Igen. Akkor ez az élet is ugyanúgy szolgálhatja Isten dicsőségét, hogyha az ember nem önző módon önmagára figyel, és csak a saját javát, örömét
1: keresi,
0: hanem felhasználja ezt a plusz időt és energiát, amit ezáltal nyer az Istennek való szolgálatra, hogy más embereket boldoggá tegyen. Ugyanebből vonnám le a következtetést, hogyha netalántán valakinek a Jóisten azt adja, azt ajándékozza neki, hogy ne legyen gyermeke, akkor a Jóisten meg akarja őt áldani azzal, hogy ezzel tudjon azonosulni. De nem úgy, hogy jaj, de jó, akkor én most már azt tehetek, amit akarok, akkor nincsen semmi felelősségem, minden időmet magamra, minden pénzemet magamra fordíthatom. Nem, ez egy ördögi érzés, amit az önzés munkál bennünk. A Jóisten azt szeretné, hogy igen, hogyha így időzőjelben áld meg bennünket a Jóisten, akkor használjuk ezt a felszabadult időt és energiát, talán éppen arra, hogy más gyermekeknek az életét, akiknek a sorsa ugyancsak nehéz. Lehet, hogy
1: egyeseknek nem jut gyerek, másnak nem jut szülő.
0: Igen. Hogy tudjunk ezeken segíteni, hanem talán a Jóisten ad erőt nekünk, hogy örökbe fogadjunk másokat, hiszen ez egy nagyon nagy felelősség. Akkor ezt tudjuk meg. Ha úgy érezzük, hogy erre nincs kellő erőnk, akkor megtehetjük azt, hogy segítünk más családoknak, akár a testvéreinknek, vagy akár más családoknak a gyülekezetből, hogy felajánljuk. Besegítek én, hozhatjátok ma este a gyermekeket, vigyázunk rám, ti menjetek egy picit, legyetek magatokra, építsétek, vagy ápoljátok a családi kapcsolatotokat. Tehát ezáltal mi olyasmit tehetünk, ami kedves a Jóisten előtt, és szépé tehetjük úgy mások, mint a saját életünket.
1: Hát ezt még röviden kiegészíteném egy perc alatt azzal, hogy amíg hitáltal kérjük Istentől a gyermekáldást, addig a hitünk abban is megnyilvánul, hogy még nem tudjuk, hogy mikor és hogyan jön, de mi készülünk a gyermekáldásra azzal, hogy megvetjük a saját lelki alapunkat, a család, a kapcsolatunk, a házastársi kapcsolatnak a lelki alapjait, egészségileg vigyázunk, hogyha esetleg érkezik a gyermek, akkor a lehető legjobb egészségben tudja azt az édesanyja kihordani, felnevelni, feltételeket biztosítani, és felkészülni arra, hogy a gyermeknek ne csak testileg és anyagilag, hanem lelkileg is tudjunk komoly örökséget nyújtani. Nem utolsó sorban pedig kérjük a Istentől, segítsen bennünket megérteni és elfogadni az akaratát ebben a helyzetben is. Hálásan megköszönöm a kedves tévénézők segítségé nevében a segítséget, a tanácsokat, amelyeket velünk megosztottál, Isten áldjon meg tevékenységet.
0: Köszönöm szépen és szeretettel.
1: Kedves nézőink, köszönjük, hogy önök is velünk tartottak. Reméljük, hogy sikerült némi reménysugarat, némi bátorságot nyújtani azoknak, akik a gyermekáldás tekintetében szeretnének felerősödni, lendületet kapni és bátran a jövőbe lépni. Ne csüggedjenek el, tartsanak ki, Istennek önökkel is biztosan van terve. A kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címen várjuk az önök észrevételeit, kéréseit, kérdéseit, megjegyzéseit, és hogyha segítséget szeretnének kérni a Biblia tanulmányozásához, egy Biblia formájában, magyar vagy román nyelven szívesen elküldjük. Jelöljék meg nevüket, postai címüket a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címen. Jövő héten is jelentkezünk adásukkal, várjuk önöket akkor is, ne feledjék el addig is, hogy az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az önöké. A nevem László Varga Zoltán, a viszontlátásra.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák, és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántált,

ha, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájuk az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

Reménység hangja. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A következő percekben dr. Szigeti Jenő Pál Filippi beliekhez írott leveléről szóló előadássorozatát hallhatják. 9. előadás. A krisztusi értékrend.

És ez a két csoport ott van a gyülekezetben. A libertinisták, akik szabadosak, és ott vannak a farizeusi tévtanítók, akik betűrágók. Mind a két álláspont nagyon egyforma egy ponton. Ők egymással is vitatkoztak, de egy ponton nagyon egyformák. Az üdvösség feltétele egy emberi feltétel. Betartom, nem tartom, megcsinálom, nem csinálom. A lelki élet hangsúlya az ember cselekedetén van. Ennek a vitának, mint minden vitának, az a következménye, hogy a gyülekezetből eltűnik az öröm. Ezért hát ez a szakasz, ugye úgy olvastuk, hogy így kezdődik. Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrba. Mi ez a furcsa kezdés, hogy egyébként pedig, testvéreim? De azt jelenti, így is lehetne fordítani, hogy annak ellenére, hogy a gyülekezetben van ilyen nézetű ember is, meg olyan nézetű ember is. Hogy a gyülekezetben megoszlás van. Egyre vigyázzatok, őrizzétek meg az örömet. Ha a kereszténységben eluralkodik a rossz kedvűség, az mindig annak a következménye, hogy az emberi eltakarja az istenit. Valaki azt mondhatja, hogy ez hogy lehet? Hát Isten végtelenül nagy, mindent jelen való, az ember pedig véges és kicsi. De hát egy forint is eltakarhatja a napot, nem? Ugye el lehet egy forinttal takarni a napot, az egy forint olyan kicsi, hogy alig bírom megfogni sokszor a bódban. Vakarászik az ember, még egy forintot úgy fel tud venni. Mégis egy forintossal is el lehet takarni a napot. Hogyan? Hát túl közel tartom a szememhez, nem? Egy forint is eltakarja a napot. Ugyanígy van minden emberivel. Lényegében, hogyha egy veszekedés, vitatkozás, pártoskodás jön a gyülekezetben, akkor nem az a probléma, hogy ilyen vagy amolyan hitelvi kérdés van-e emögött, hogy kérem szépen, ez jól hisz, vagy nem hisz jól, ez helyes ez a hitpont, vagy nem helyes ez a hitpont, ez most így van-e, vagy nem úgy van. A lényeg az mindig az egymáshoz való viszony megromlása, és az öröm eltűnése. Abban a pillanatban van jelen Sátán az Isten népe életében, ha eltűnik életéből az öröm. Ez egy nagyon fontos alapszabály. Ugye nagyon sok ember kikiáltja azt, hogy ő a teljes igazságot ismeri. Ez így lenne, akkor az menny örökké valóságán át ez az ember, ha oda jutna, én nem hiszem, hogy oda fog jutni, de oda jutna, akkor ez unatkozna, nem? Teljes igazságot ismeri. Talán korepetálna az angyalokat, vagy nem tudom, mit csinálna a mennybe. Teljes igazságot az ember nem ismeri. Különben is János megtanította arra, és ez a kereszténység egyetemes álláspontja volt, hogy az igazság az nem valami privatizálható ismeret, hanem az igazság az valaki. Jézus maga mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Az igazi baj mindig, amikor vita jön, akkor nem ott van, hogy az egyiknek igaza van, a másiknak meg nincs, vagy kettőnek nincs igaza, és egy harmadik az igaz. Nem ez a lényeg. A lényeg ott kezdődik, hogy megromlik az öröm. És ha megromlik az öröm, annak az az oka, hogy nem Krisztus áll elől, hanem valami emberi. Lehet, hogy emberi eszme, emberi személy, lehet, hogy emberi gondolat, lehet, hogy emberi párt, lehet, hogy valami ezer más, ami emberi.

Az öröm addig él, amíg Krisztus és én szinkronban vagyunk egymással. Egyformát akarunk. Ezért kezdődik így ez, egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban. És azt mondja tovább, hogy ugyanazt írjam néktek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. Nem fáraszt engem, hogy újra és újra leírjam az örömöt, ez nem azért van, mert nem jut más eszembe, hanem az öröm az a tájékozódási pont. Ez engem nem fáraszt, hogy újra és újra és újra és újra visszatérjek az örömre. Örömre akkor is, hogyha életveszedelemben vagyok, örömre akkor is, hogyha az életveszedelemből szabadulok. Örömre akkor is, amikor híreket hallok felőled, tek örömre akkor is, hogyha hallom, hogy belső nehézségekkel küzdötök. Akkor is igaz az. És csak akkor fogjátok ezt igazán megérteni, hogyha ezt az örömet gyakorolni fogjátok. Igaz az, hogy a keresztény életnek a legfontosabb része ez az öröm. Ezt tudom, hogy ma nehéz elfogadni, hiszen azért kezdtem úgy az elején, hogy ma a kereszténység az örömtelen szenteskedőknek a gyülekezete. Nagyon sokszor, nem? Állandóan hosszú arccal megyünk, és lógatjuk a fejünket. Nagyon vívódtam, hogy elmondjam egy kis történetet, ami velem esett meg. Egészen fiatal lelkipásztor voltam, és volt egy gyülekezetem, ahol én nekem a legtöbb gyülekezeti tag, mint mamám vagy nagymamám lehetett volna. És hát fiatal emberként, ugye mindig az öreg néniknek prédikáltam, volt két bácsi, mindig nagyot hallottak, és mindig, hogy mondtad? Hangosan kellett beszélni. Ebben a gyülekezetben kitaláltam azt, hogy hát valami dolgom is legyen igazán, ezért megkértem a nagymamákat, hogy hozzák el az unokákat. Hát utána úgy volt, hogy amikor a Biblia tanulmány a szombatiskola volt, akkor a nénik, bácsik átvették a szombatiskolát, én pedig a gyerekekkel foglalkoztam addig. Sose felejtem el, megmondom a valós nevét, nem tudom, hogy éle hala, azóta se hallottam erről a fiúról, volt egy Torró Laci nevű fiú. Nagyon mozgalékony, eleven, akkor olyan ötödik osztályos gyerek volt. És hát a nagymama állandóan próbálta korholni, hogy csöndbe, csak rendesen, csak ezt ne, csak azt ne csinálj. Szóval a nagymama azt akarta, hogy üljön a Torró Laci a széken, és meg sem mozduljon az egész istentisztelet alatt. Hát ezt egy ötödikes fiútól kérni lehet, de hogy nem tudja megcsinálni, az biztos. De ezért a Torró Laci mindig nyüzsgött, amikor egy kicsit túl nyüzsgött, akkor mondtam egy történetet, akkor megint csendben volt. Szóval így egészen jól el voltunk. Egyik szombat, és mindig, amikor vége volt az istentiszteletnek, jött a nagymama, és azt mondta, ó, jaj, drága szigeti testvér, hogy én hogy szégyellem magam, hogy ez a haszontalan, rossz kölök annyira él. Mindig ezt mondta, hogy annyira él. Én meg örültem neki, hogy van, aki él a gyülekezetben. Szóval egyik szombaton kézen fogta a nagymama a Torró Lacit, és mentek haza. És hát, hogy mentek hazafelé, a busz megálló ott volt, ahol a piac volt. És ezen a piacon még bejártak a bolgárkertészek, nagyon nehéz nem megmondani, hogy melyik kerületben volt ez Budapesten, bejártak a bolgárkertészek, és ezek mindig csacsis fogattal húzták be az árut. És a Torró Laci, aki nem ott lakott, hanem itt bent Pesten, Józsefvárosban, csak a nagymamájánál szokott ott lenni kint, és néha akkor hozta a nagymamája, egyszer csak a busz megálló előtt lát egy élő szamarat. Egy pesti gyereknek akkor nagy szó volt, hogy élő szamár, mert hogy egy autót megismer egy gyerek, az semmi, de egy élő szamarat, ezt előről, hátulról meg kell nézni egy ilyen gyereknek. Egy száj tátva nézte a szamarat, a szamár pedig átlógatta fejét, és hozgatta egy kicsit a fülét, és a Torró Laci ezt nagyon élvezte. De jött a busz, a mama rángatta, hogy gyere már, Laci, gyere már, elkéssük a busz, gyere már, gyere már, gyere már. Felrángatta a buszra, leülnek egymás mellé, és a Laci megszólal a nagy csendben, mama.
Ugye ez a szamár adventista. Nagymama nagyon megdöbbent, ő mesélte el nekem a következő héten. Azt mondja, hát honnan veszed ezt? Azt mondja, mert olyan komolyan tud állni ott. Nem árt, hogyha Torró Lacira emlékezünk. Ez a kereszténység karikatúrája. Hogy lehet reménykedni öröm nélkül? Éppen ez az a kérdés, ahonnan az apostol elindul. Na de hát milyen egyszerű ám a helyzet, kérem szépen, mondhatja a gyülekezet? Hiszen hát itt vannak a pártok. Most az öröm megőrzése érdekében, mert mindig ezt szoktuk csinálni, söpörjük szőnyeg alá, és azt mondjuk, hát igen, van ilyen is, olyan is, de nem nézünk oda azért, mégiscsak jobbak vagyunk a sok évi átlagnál, ne figyeljünk oda erre, és ne mondjunk véreményt. Nagyon sokszor az ilyen elvtelen béke az, ami az örömet megrontja. Szabályként lehet kimondani, minden elvtelen béke örömet ront. Ha én nem merem elmondani azt, ami fáj, hanem a szőnyeg alá söpröm, abból sose lesz öröm. Utána aztán csiklandozhatom magam, hogy nevetni tudjak. Ez nem fog menni. Nézzük most, mit csinál az apostol. Van egy szó, amit háromszor megismétel a második vers. Ez az ovakodjatok. Ez az ovakodás, ez azt fejezi ki, hogy van egy közösségnek egy közös értéke, ez az öröm. Az örömet nem lehet privatizálni, nem lehet azt csinálni, én örülök, és mindenki más szomorú. Az öröm egy közös érték. A gyülekezet öröme Krisztusban egy közös érték. Ez az öröm abból jön, ugye már korábban erről beszéltünk, hogy az apostol és a gyülekezet egyformán élő kapcsolatban van Krisztussal. Ez ennek az örömnek az alapja. Ezért az örömért mindenkinek a gyülekezetben valamit kell tenni, ovakodni. Azt mondja, ovakodjatok a kutyáktól, ovakodjatok a gonosz munkásoktól, és ovakodjatok a megmetértektől. Mit jelent ez a három? Elsősorban mind a három valami nagyon durva dolog első hallásra. Hogy lehet, hogy egy ilyen élőhitű keresztény ember lekutyázza a gyülekezetben lévő embereket, hogy kutya? Mert ma akkor a kutyakultusz van, hogy ez nem olyan, mint az ókorban. Az ókorban nagyon kevés házi kutya volt. A kutya az lényegében a köztisztasági hivatal volt a palesztinai városokban. És itt a hasonlat alapja. A kutyának az volt a funkciója, hogy az utcára kidobott szemetet felfalta. Ha egy városban, vannak ilyen emlékeink, elfogytak a kutyák, akkor ott nagyon hamar járvány ütött ki, mert ugye nem volt köztisztasági hivatal, hanem kidobták a szerves anyagokat az utcára, és az elkezdett ott rohadni, büdös lett, és jött belőle a járvány. De hogyha kellő mennyiségű kutya volt, a kutyák felfalták a szemetet. Úgy látszik, hogy a kutyák ma se haltak ki. Én nagyon sok olyan embert ismerek, aki ilyen szemétfaló. Ha valakivel valami jó történik, az ólomlábakon jár. Ha valaki valamit elkövetett és rossz, tessék megnézni. Az gyorsan terjed. Olyan lapot ma Magyarországon nem lehet alapítani, amelyik a pozitív család képet mutatja fel, megpróbáltuk sokszor. Ez a mai embernek nem kell. Helyére kell olyan bulvárlap, amelyik állandóan leleplez, szeméttel foglalkozik, nem? Másik életének a szemetes ládájával. És mivel mindnyájan bűnösök vagyunk, mindnyájunknak van egy szemetes ládája,
tartaléka az kimeríthetetlen, nem? És azt mondja az apostol, óvakodjatok a kutyáktól, a szemétevőktől. Tetszenek érteni, hogy miről van itt szó? Nagyon gusztustalan, nem akarom tovább körülírni. Vannak ilyen szemétevő emberek. A másik ilyen, óvakodjatok a gonosz munkásoktól. Ezekről a gonosz munkásokról már az első fejezetben volt szó. Ezek olyan emberek, ezek a gonosz munkások, akik végzik a munkát, valóságosan Isten munkájába dolgoznak. De a munkájuk motivuma, ami mozgatja őket, ugye a motivum az abból a latin szóból jön, hogy moveo, ami azt jelenti, hogy mozgatni. Ami indítja őket. A szándék a gonosz. Az igazi rossz, és ezt tessék végig gondolni, az nem az, hogyha én így nyíltan egyenesbe megtámadok valakit, nem dicsérendő, de ezt legalább tudom, hogy ki ez az illető, amilyen az. Adjon Isten, olyan a fogadj Isten, hogy szokta mondani a magyar közmondás. A gonosz munkás az a jó munkálásával áltázza a veleig romlott szándékot. Ez a második olyan dolog, ami a közösségben az örömet tönkreteszi. Szemétevés, és a gonosz munkásoknak ez a fajta munkája. És a harmadik, ez az, amit később továbbfejt, ez ugye nehezen fordítható magyarra, kiacsart formája ez a peritomé szónak, ami a körülmetélkedést jelentette. Óvakodjatok a megmetéltektől. És ott meg kell állni, és el kell gondolkodni azon, hogy mi is volt ez a körülmetélés. Azt hiszem, hogy ez hogy ment végbe, ezt mindenki tudja, de minek a jele volt, és hogy is működött ez az Isten népe életében a körülmetélés, ez nagyon fontos. A Jézus korabeli zsidóságnak az volt a dicsekedése mindig, hogy mi körülmetéltek vagyunk. Beértesítem ezt keresztény fogalommal, úgy talán jobban értjük. Mi megkeresztelt keresztény emberek vagyunk. Mi ehhez és ehhez az egyházhoz tartozunk. Nyolcadnapjára körülmetéltek minden zsidót, erről senki nem tehetett. Meg és nem szólhatott bele, nem személyes döntésre történt. Ezért már az Ószövetség idején arról volt szó, hogy tulajdonképpen a szíveteket metéljétek körül. Ezt állandóan mondja Jeremiás, Ézsaiás proféta, ez egy visszatérő profétai momentum volt. Mert az Istenhez való tartozás az nem a külsőn fordul meg. Minden időben az egyháztörténelemben jött olyan csapda, hogy külső jelekkel akarták biztosítani a belsőt. Jézus is adott külső jelet, nem a külső jelben van a probléma, hanem is a körülmetélésben volt a probléma. A körülmetélés bűn lett volna, hogy Jézus nem metélték volna körül nyolcadnapos korára, hogy az evangélium írja. Nem a jelekkel van a baj. Jézus adta mondjuk az úrvacsora jelét. Na de hogyha az úrvacsora tartalma elhomályosodik, hogy abban az Istennel való közösségem és a felebaráttal való közösségem jele van jelen, és a jel az csak akkor jelent valamit, hogyha a tartalma megvan, nem? Ha a tartalom elvész, akkor a jel egy puszta tárgyá válik, nem? Régiek ugye úgy mondták, hogy szimbólumok ezek a jelek. A szimbólon az első jelentésében azt jelentette, hogy zászló.
Ugye Dugonis Titusra gondoljunk, az a zászlóért meghalt, de nem azért a darab rongyért halt meg, hanem a zászló tartalmáért, nem? Arról, hogy az ellenség ne foglalja el a bástyát, nem? Sok ember azt gondolja, hogy ha helyes a szimbólum, ez pótolja a tartalmat. Keressék egy szimbólum. Napestig lehet valakit merítgetni a víz alá. Megfelelően akkor változik valami, hogyha ott felejtem a víz alatt. A szimbólum nem tesz mássá, hanem a bennem megtörtént másnak kell megjelenni az én életemben, hogy tartalma legyen a szimbólumnak. Ezt nem lehet fölcserélni. Nagyon érdekes, hogy az egyház története során mindig az történt, hogyha meggyengült a hit, akkor az egyház különböző adminisztratív szabályokkal kezdte megrendszabályozni a szimbólumokat. És ezzel együtt mindig misztifikálta a szimbólumokat. Az úrvacsora egy emlékvacsora volt, egy jelkép. Annak a jelképe, hogy Jézus Krisztus itt van köztünk, annak a jelképe, hogy Jézus Krisztus elvállalja velünk a közösséget, a lábmosás egy jelkép, annak a jelképe, hogy én kész vagyok meghajolni azelőtt, aki én ellenem vétkezett, és kész vagyok az örömért, a megnyerendő örömért feláldozni a saját igazamat is, ha kell. Ha ennek a tartalma meggyengül, akkor elkezdjük a formát erősíteni. Elkezdjük misztifikálni. És akkor jönnek, hogy igen, de milyen legyen az a kenyér, és mit lehet abba beletenni. Ez a lábmosás akkor érvényes-e, hogyha nejlonharisnya rajtam van, vagy nem. És más ostobaságokat kezdünk kitalálni, már ne haragudjatok, hogy így mondom, hogy ostobaság. De ez mindig a forma a tartalom ellenébe. Én nem azt mondom, hogy a forma az mindegy. A forma csak addig él, amíg a tartalmat fejezi ki. De ha eltűnt a tartalom, akkor hiába van a forma, nem? A leghelyesebb forma is, nem? Ha én spanyol vagyok, és magyar kokárdát tűzök ki, akkor attól én még spanyol vagyok, nem? Hanem csak a megtévesztésre teszem ki azt a jelet, nem? Vagy ha kitalálok egy nem létező ország zászlóját, én azt lobogtathatom. A jelkép megvan, a legjobb anyagból készülhet, csak éppen nem jelent semmit. Így járt a zsidóság is. És Pál azt mondja, hogy óvakodjatok azoktól, akik a formák keresztényei csak. Akinek a testi jel ugye rajta van, de a tartalom az nincs. Rá lehetne nyomni a postabélyegzőt, hogy minta érték nélkül. És itt Pál egy nagyon izgalmas dolgot mond. Azt mondja, mert mi vagyunk a körülmetélkedés, akik Isten szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekedünk, nem testben bizakodunk. Azt mondja Pál, hogy mi, akik elindultunk, ti meg én, elindultunk a Krisztus útján, mi vagyunk az igazi jel. Nem a külső testi jel az igazi jel, hanem az az igazi jel, hogy a mi életünkben történt valami, ő elmondja azt, és itt rögtön következik, hogy ő tényleg dicsekedhetne. Pál korában nagyon ritka volt az, aki meg tudta mondani, hogy melyik törzsből származik. Pál elmondja, hogy én zsidó vagyok a zsidók közül. Ez azt jelenti, hogy nem csak származásra vagyok zsidó, hanem úgy is éltem. Meg tudom mondani a törzsemet. Pontosan vissza tudom vezetni Ábrahámig az egész életem. Én is farizeus vagyok. A farizeus nem egyszerűen képmutatót jelentett akkor. Én is olyan radikális hívő vagyok, hogy az egész életem ráteszem a hitemre. Én is megtettem mindent.
Az atyák tanítása szerint. Öldökléstől lihegve rohantam a damaszkuszi úton. De találkoztam Krisztussal. És ezért nem az történt velem csak, hogy bemerítettek a vízbe, ettől még én zsidó maradtam volna, mondja Pál. Gondoljunk Keresztelő János keresztségére. Hanem belülről megváltozott az életem. Ezért a belülről megváltozott életű emberek tulajdonképpen Jézus Krisztus igazi jelei. És ennek a Jézus Krisztusnak az én életemben most mindent alárendelek. És ez egy nagyszerű dolog. Ezt az igét nagyon sokszor helytelenül szokták idézni. Pál itt azt mondja, hogy Jézus Krisztus ismeretéért minden szemétnek és kárnak ítélek. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Pál mondjuk elfelejtette azt, hogy zsidó? Nem. Vagy Pál nem vállalta el ezt a népet, amit Isten népének tart? Tessék elolvasni a római levél 9. fejezetétől a 11. fejezetig terjedő szakaszt. Nem így van. Hát akkor mit jelent ez? Ha valami eszköz téllá lesz az én életembe, akkor felbomlik az én lelki életem belső értékrendje. Krisztus követőjének lenni az azt jelenti, hogy egy értékcsere megy végbe az én életembe. Megtérni az azt jelenti, hogy ezt az értékcserét átélni. Pál nem felejtette azt, amit Gamáliel lábánál tanult. Megnézzük a leveleit, csodálatosan gyönyörű igeidézett füzérek vannak benne. Ha megnézzük a leveleit nyelvileg is, akkor mindaz a görög-római hellenista tudás, amit gyerekkora óta összeszedett Tarsusban, a kétkapujú városban, ahol a kor egyik filozófiai iskolája, a legjelentősebb filozófiai iskolája, Epikúreus iskolája volt, azt lehet mondani, ott kamatozik. Hát akkor mit jelent az, hogy szemétnek és kárnak ítéle? Ez azt jelenti, hogy Pál azt mondja, hogy korábban az én műveltségem, hitem, vallásom, bibliaismeretem, kegyességem az cél volt. Most pedig, hogy Krisztus megismerjem, eszköz lett. Visszakerült a cél helyéről az eszköz helyére mindaz, amit összegyűjtöttem. Ez ebben a környezetben épp az volt, mintha én elmondanám, én gyerekkorom óta adventista családban nőttem. Prédikátor gyerek voltam. Nagyon kis időt, kamaszkorom egy pár hónapját eltekintve, mindig hívő voltam, akkor volt egy ilyen lázadó korszakom. Akkor is itt voltam, csak úgy berzenkedtem. Én az egész életemet erre a gyülekezetre szántam. De ha megismerem Krisztust, ebből kár és szemét lesz. Minden olyan jó cselekedet, amit én csináltam, az kár és szemét. Nem? Most ez nem azt jelenti, hogy megtagadom a múltamat, hanem azt jelenti, hogy alárendelem a múltam, a jelenem, az egész életem Krisztusnak. A tévtanítók és Pál között itt a különbség. Nézzük meg, itt nem arról van szó, hogy Pál különböző tanításokon elkezd vitatkozni, hogy a Biblia azt mondja, ti pedig azt mondjátok, és hogyha innen nézzük, és ha így csavarjuk, úgy csavarjuk, azért nekem van igazam. Nem erről van szó. Itt egy élet szemléletbeli váltásról van szó.
másképp látom az életem. Itt arról van szó, hogy azokat, amiket kaptam, azok eszközök. És hogyha én az eszközből célt csinálok, akkor bálványt csinálok belőle. Elhiszitek, hogy a Biblia ismeret is lehet bálvány, és kár és szemét? Elhiszitek? Az az én dicsekedésem alapja, és nem pedig Krisztus eszköze. Én nem adom oda úgy, ahogy vagyok magamat a Krisztusnak. Hanem karriert építek, ugye? Nagyon sokat szoktak beszélni arról mindenféle egyházban, hogy egyházi karrierépítés, karrierkép. Múltkor egyik egyháznak a gyűlésén voltam, nem a mi egyházunkén, és ott arról volt szó, hogy jó volna a fiatal lelkészeknek beszélni a karrierépítésről, és létre kellene hozni egy olyan szakot, ahol ugye módszeresen kiképeznék a karrierépítésre. De akkreditációs bizottságban volt, hogy odasugtam a katolikus kollégának, hogy te, ez így van, akkor ti hozzatok létre egy pápaképző intézetet. Erre visszasugta, hogy nem kő, mert akkor itt, aki itt végez, az mind pápa akar lenni. Nem? Ide vezet a karrierépítés, nem? Mi a baj? Ez azt jelenti, hogy nem kell vezetéstudományi ismereteket megtanulni, mondjuk egy lelk, dehogy nem kell. Csak az eszköz, az nem lehet cél. És a Krisztus nélküli embert az mutatja meg, az buktatja le, így is lehetne mondani, hogy a talentumából, amit azért adott az Úr, hogy kamatoztasson, vagy a lelki ajándékából, amivel Isten tulajdonképpen a másik embert akarta megajándékozni, úgyhogy nekem odaadta kamatozásra, célt csinál, rangot csinál. Az egy talentumos szolga, az lehetett volna Kossuth díjas talentum tulajdonos, nem? De rossz szolga volt, miért? Mert nem tekintette eszköznek, nem kamatoztatta, nem? Erről van szó. Mert, és itt fejeződik be ez a szakasz, a keresztény ember az az ember, aki tudja, hogy a földi élete az nem cél, hanem a földi élete szolgálat. Hogy fejeződik be ez? Nézzük csak a 11. verset. Hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. 10. vers meg úgy, hogy megismerjem őt és feltámadás erejét, valamint a szenvedésekben való részeset és hasonlóvá lévén az ő halálához. Vagyis magyarul, ez a földi élet arra való, hogy Krisztus sorsával azonosuljak. A mi életünk Krisztusban van. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, ugye? Hogyan? Hogy az az indulat legyen bennetek, mondja Filippi 2-t, ami volt a Krisztus Jézusban. Ugye milyen érdekes ez a szakasz? A kereszténységet soha nem a külső támadások kényszerítették térdre. Mindig gyanús nekem, amikor a kereszténység a külső bántalmai miatt úgy sóhajtozik és nyalogatja a sebét. Ma is lehet látni ilyen embereket. A kereszténységet mindig azt teszi tönkre, akkor veszti el az örömet, hogyha a kapott eszközökből cél lesz. Ha a kereszténység öntörvényű lesz, ha önmagáért élő emberek közössége, saját belső céljaikért élő emberek közössége lesz a gyülekezet. Ennek az lesz a vége,
Nem azt fogom énekelni, hogy te benned bíztam elejétől fogva, hogy Szent Simonnár Albert a 90. Zsoltát megírta, hanem úgy, hogy a 20. századi ember mondja, József Attila nagyon zseniális észrevétele ez. Ma így énekeljünk, hogy magamban bíztam elejétől fogva. Aztán megnézhetjük, hogy hova is jutunk. Nem? Ez az ige figyelmeztet. És tanít. Figyelmeztet arra, hogy az öröm megőrzése köz feladat. És tanít arra, hogy az öröm megőrzésének az az útja, ha az Istentől adottból nem cél lesz, hanem eszköz. Eszköz a másikért. Mert Isten a másik ember szolgálatára akarja felszabadítani az életed. Felszabadítani az önzésed alól. Azért, hogy elérd az örömet. Én hiszem azt, hogy a 20. századi, 21. századi kereszténységnek vissza kell találni az örömhöz. Nem lehetünk a rossz kedvű szenteskedők gyülekezete. Mert ha az maradunk, akkor nem ismeri meg a világ, hogy kicsoda Krisztus. Segítsen Isten bennünket, hogy mi ezt az utat, ezt a visszavezető utat megtegyük. Amen.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

festenének. Dalt zengjetek, és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, ami ünnepünk napján, mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákob istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem, ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna! Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.